testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Súlyos katonai baleset történt Szolnoknál, gyakorlatozás közben lezuhant és megsemmisült a Magyar Honvédség egyik Gripen típusú vadászgépe, a pilóta sikeresen katapultált. Az MTI tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség Szolnok körzetében tartott kiképzési repülése során szenvedett balesetet az egyik Gripen vadászgép. A Honvédelmi Minisztérium közlése alapján a gép pilótája szakszerűen végrehajtott kényszerintézkedést követően sikeresen katapultált. A repülőgép lakatlan területre zuhant és megsemmisült. A balesetben más személy nem sérült meg. Dr. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke azonnal a helyszínre utazott a körülmények kivizsgálásának irányítására. A tárcavezető elrendelte az incidens teljes körű katonai és szakértői vizsgálatát, a katapultált pilótát pedig a Magyar Honvédség egészségügyi központjába szállították megfigyelésre. Később a honvéd kórház közölte, a pilótának a katapultálás során megsérült a gerince, ezért műtéti beavatkozásra lesz szükség. Az M43-as autópálya egyik pihenőjénél feltartóztatott járműben találtak meg egy németországi kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság munkatársai, írja az MTI. A csecsemőt az országos mentőszolgálat munkatársainak segítségével stabil állapotban szállították kórházba, ahol megkaphatta a szükséges orvosi ellátást, tartalmazza a bejegyzés. Azt írták, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrök a német hatóságok körözése alapján indították az akciót, és egy jelzett jármű mozgásának nyomon követése alapján sikerült meghatározni annak várható útvonalát. Az intézkedésből részt vállaló rendőröket az országos rendőrfőkapitányság rendészeti helyettese elismerésben részesítette. A paksi atomerőmű 4 blokkjából már 3 teljes kapacitással termel, és rendben halad az utolsó blokk visszakapcsolása is, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel közösségi oldalán. A miniszterelnök szerint mind a 8 szivattyú rendszert beüzemelték, így várhatóan szerdán az erőmű ismét elérheti a közel 2000 megawattos teljesítményét. Paks teljesítményét a Duna rekordalacsony vízállása miatt kellett drasztikusan visszafogni július végén. A 3-as blokk leállítását július 29-én kezdték meg, augusztus 1-én pedig az 1-es blokk még működő turbináját is leállították. Augusztus elejére a 4 blokk 8 turbinájából már csak egyetlen 240 megawattos egység termelt, ezáltal az erőmű teljesítménye a normális szint alig több mint tizedére esett. Augusztus 22-én éjjel a 3-as blokk 1 turbina generátorát hálózatra kapcsolták, majd megkezdték a blokk teljesítményének fokozatos növelését, ami hétfőn a reggeli órákban érte el névleges teljesítményét. Mindemellett az 1-es blokk augusztus 23-a óta újra névleges teljesítményen üzemel. 5 tűzeset és 19 műszaki mentés adott munkát vármegyénk tűzoltóinak az elmúlt hosszú hétvége során, köztük avartűzhöz, kidőlt fákhoz és közlekedési balesethez vonultak, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Letért az úttestről, majd az oldalára borult egy személyautó péntek reggel Tamásiban a 65-ös főút 50-es kilométerénél. A baleset helyszínére a tamási önkormányzati tűzoltók siettek, akik áramtalanították, majd kerekeire állították a járművet. A gépkocsi vezetője könnyebben megsérült. Útra dőlt egy fa és teljesen elzárta azt péntek este Tolnán a 6-os számú főút 134-es kilométerénél. A műszaki mentés helyszínére a tolnai önkormányzati tűzoltók vonultak, akik motoros láncszűrés segítségével szüntették meg a forgalmi akadályt. Cserepeket vitt le a viharos szél egy épület tetejéről szombat reggel Dombováron az Árvácska utcában. A helyszínre a dombovári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik visszahelyezték a héjazatot. Személysérülés szerencsére nem történt ebben az esetben sem. 500 négyzetméteren összehordott tetőlécek, egy kisebb tároló és agynövényzet égett vasárnap délelőtt Kajdacson a József Attila utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Az atomerőmű SE kosárcsapatának vezetősége szerződést hosszabbított három saját nevelésű fiatal játékossal. Nagy Dániel az előző szezonban már bemutatkozott a felnőtt csapatban, a 2006-os születésű 3-4-es posztos játékossal 2 éves szerződést kötöttek. Arnold Botondal is hosszú távú megállapodásra került sor, azonban ő az idei szezonban az oroszlány csapatánál játszik kölcsönben. Géringer Gergő a PVSK Veolia csapatánál töltött szezonvégi 4 hónapos kölcsön után érkezett vissza az Atomvárosba.
2: Nagyon-nagyon sokat tudtam tanulni Pécsen, szerintem, főként magamról, meg így az önbizalmamat ott vissza tudtam építeni, mert úgy gondolom fiatal játékosnak fontos az, hogy sokat legyen a pályán, minél több játékperce legyen, és ez jó volt Pécsen. És ebből szerintem egy csomó mindent tudok majd kamatoztatni, hogy visszatértem. Mivel még a fiatal szabályban is benne voltam, ugye ott egy U20-asnak a pályán kell lenni 40 percen keresztül, ezért még egy plusz pont volt, úgymond, hogy odaigazoltam. Nagyon jól érzem magam most. Úgy érzem, tiszta lappal tudtam így visszatérni ez a kis kitérő után, de tényleg bizakodva várom nagyon ezt a szezont. Kemény edzések vannak, nem idegen környezetbe jöttem, majdnem szinte az egész csapat ugyanaz egy légiós kivételével, ugye már a Yassin meg a JJ játszottak már itt egy évvel ezelőtt.
3: Mit vársz magadtól, mit szeretnél?
2: Minél hasznosabb perceket a pályán tölteni és kiadni magamból a maximumot.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
0: Paksfm.
4: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kétnapos rendkívüli ülés tart a parlament csütörtökön és pénteken, ahol a képviselők a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőiről is dönthetnek. Az MTI tájékoztatása szerint a csütörtöki napirend előtti felszólalásokat követően az országgyűlés a média tanácsi előbizottságának létrehozásáról dönt, majd igazságügyi és alaptörvénymódosítási vitákat folytat le. Péntek délelőtt titkos szavazással választják meg a Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és elnök helyetteseit, akik ezt követően esküt is tesznek. Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke jelezte, az augusztus 31-ére tervezett rendkívüli ülés a Tisza frakció kérésére valószínűleg elmarad. Változik a nyitvatartás a paksi Ürgemezei strandon, csütörtökön nem csobbanhatnak a látogatók a megszokott módon. A DC Dunakom ZRT tájékoztatása szerint a paksi Ürgemezei strand augusztus 27-én csütörtökön zárt körű rendezvény miatt egész nap zárva tart. A látogatók türelmét és megértését kérik, pénteken, augusztus 28-án ugyanis a strand már ismét a megszokott nyitvatartási rend szerint fogadja a vendégeket, és mindkét medence zavartalon üzemel majd. Szeptember 8-án ingyenes egészségügyi rendezvénynek ad otthont a Paksi Csengely Dénes Kulturális Központ. A Fizioterápia Világnapja alkalmából szakképzett gyógytornász fizioterapeuták tartanak előadásokat és bemutatókat a mozgásszervi egészség megőrzéséről és a rehabilitációról. A reggeli programok 8:30-kor kezdődnek Kirchnerné Katona Anett előadásával a mozgásszervi betegségek megelőzéséről és kezeléséről. 9:20-től Schreiner Györgyi mutatja be a járásanalízist és az alsó végtagi műtétek utáni gépi rehabilitációt. 10:10-től Erdősi Réka vezetésével az egyensúly és koordinációfejlesztés kerül fókuszba kicsiknek és nagyoknak egyaránt, míg a programot 11 órától Tótné Bakai Veronika előadása zárja a gyógyászati segédeszközök helyes és biztonságos használatáról. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amit az mgft.hu weboldalon lehet elvégezni. Magasrangú miniszteri elismerésben részesült Tarácski Ákos rendőrzászlós, aki júliusban lélek jelenlétének és gyors intézkedésének köszönhetően megmentette a Kaposszegcsőn elgázolt járőrtársa életét. Ahogy arról a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolt, a július 9-i tragikus Kaposszegcsői esetben egy gépkocsi elütötte az intézkedő járőrt, majd a sofőr segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről. A dombovári rendőrkapitányság körzeti megbízottja Tarácski Ákos zászlós azonnal a súlyosan megsérült kollégája segítségére sietett, és a mentők kiérkezéséig szakszerűen megkezdte az első segélynyújtást. Példás helytállásáért és a cserben hagyó autós felkutatásában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységéért a belügyminiszter miniszteri elismerésben és pénzjutalomban részesítette a dombovári rendőrt. A kitüntetést az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából rendezett budapesti központi ünnepségen vehette át.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Új játékost igazolt a PFC. A Paksi NB1-es futballklub és az MTK Budapest hétfőn megegyezett Belényesi Csaba játékjogát illetően, miszerint a belső védő egy év kölcsön szerződéssel érkezik a Pakshoz, de kontraktusa jövő nyárra vételi opciót is tartalmaz. Belényesit alig ha kell a magyar futballt kedvelőknek bemutatni, hiszen 98 NB1-es és 148 NB2-es bajnokit abszolvált már, mindezek mellett majdnem 20 magyar kupa találkozón, valamint két konferencia liga összecsapáson is szerepelt eddigi pályafutása során. A PFC az OTP Bankliga következő fordulójában a Nyíregyházával csap majd össze szombaton.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. Augusztus 25-e kedd reggel van, remélem jól aludtatok, és ha már úton vagytok, akkor jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok nektek. Szerencsére azt kell, hogy mondjam az útinform információi szerint, hogy jelenleg a vételkörzetben balesetről, torlódásról nem érkezett információ. Néhány útépítés lehet, ami érinthet titeket, ilyen például az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkényboly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső és a leálló sávot, csak a belső sávon halad a forgalom, tehát arra óvatosabban kell majd közlekedni, ha esetleg Pécsről tartotok majd haza, mert a mai napon esetleg oda mentek, és az autópályát használjátok, akkor itt lehet erre számítani, és az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, ez az a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Itt is lehet számítani kis forgalom lassulásra, és egyébként majd a későbbi órákban nyilván torlódásra is, de ennyit az utakról, tehát ha éppen úton vagytok, akkor még egyszer balesetmentes közlekedést kívánok, annak pedig, aki már vagy még a munkában van, annak jó munkát és kitartást kívánok a munkaidő végéig, ha pedig még készülöttök, akkor jó készülődést. Kellemes idő van, odakint 20 fokot mutat a stúdió hőmérő, és egyébként nagyon szép az idő is, bár egy picit felhős, de most már mintha szakadozna fel a felhőzet, úgyhogy valószínűleg jó idő lesz, ezt mindjárt ki is fogom vesézni, de előtte még egy fontos információt szeretnék elmondani, ugyanis a tamási rendőrök a lakosság segítségét kérik Pintér István Keszőhidegkúti lakos eltűnése miatt. A 62 éves férfi egészen augusztus 24-éig megvolt, de 14 óra körül eltűnt, és azóta nem ad életjelet magáról. A rendőrség kéri, hogy ha az eltűnt férfi hollétéről információval rendelkezik valaki, akkor hívja a 112 ingyenesen hívható segélyhívó számot. Egyébként a fotóját az úrnak mi is megosztottuk, úgyhogy a Paks FM Facebook oldalára, ha felmentek, akkor meg tudjátok nézni az arcképét, és amennyiben esetleg bárhol a megyében látjátok, akkor jelezzétek ezt a rendőrségnek. És akkor menjünk tovább, nézzük akkor, hogy milyen időre lehet számítani. Amint azt mondtam, most jelenleg 20 fokot mutat a stúdió hőmérő. Ma a naposabb délelőttöt követően gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként eső, zápor, zivatar is kialakulhat a térségben. Sokfelé lesz élénk a keleti délkeleti szél, amely este északira fordul. Hajnalban 16, délután pedig 28 fok körül alakul a hőmérséklet az időkép előrejelzése szerint, míg holnap, azaz szerdán kezdetben keleten, északkeleten helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor. A Dunától keletre több felé lesz élénk, néhol erős az északi szél, hajnalra nyugaton és délnyugaton pára köd képződhet. Korra reggelre, holnapra is 9 és 18 fok közötti maximumokat mondanak, és a hőmérséklet napközben 27-32 fok lehet. Ez tehát az időkép előrejelzése. És akkor nézzük, hogy kik lesznek ma reggel a vendégeim. Az a helyzet, hogy Tamásos napot tartunk, ugyanis 7:30 után érkezik hozzám a stúdióba Cseh Tamás, a körzet országgyűlési képviselője, akivel a legfontosabb aktualitásokról fogok beszélgetni, majd őt követi 8:30 után Bedecs Tamás, aki pedig tacskó tenyésztő és handler, vele korábban már a kutya kiállításokról beszélgettünk, most viszont a kutya tenyésztésről lesz szó, ugyanis nemrég 8 kiskutya született náluk, úgyhogy erről fogunk beszélgetni, de 7 óra után még hallhatok egy beszélgetést Takács József Csózival és testvérével Takács Viktorral is, mert hogy augusztus 20-án a Hotten Totta nevű zenekarukkal felléptek itt Pakson, és mivel a zenekar 3 tagja paksi kötődésű, hiszen Pakson nőttek fel, ezért én ott az rendezvényen készítettem velük egy riportot, ezt majd leadom nektek 7 óra után. Úgyhogy érdekes lesz ismételten a reggel, ezen kívül, mint azt tudjátok, a hétvégén elkezdődött a felkészülés az ASE számára is, a PVSK-t fölényesen verték meg itt Pakson a Gesztenyés úton, és új másodedzője van a csapatnak, úgyhogy vele is beszélgetett Páfi Kati, úgyhogy ezt is le fogom majd nektek adni. Páfi Kati kolléganőm, jó voltából ezt a beszélgetést, és ezen kívül még sok-sok érdekességet, közérdekű információt és zenei érdekességeket is hozok nektek, úgyhogy tartsatok velem, érdemes lesz a Paks FM zenéire kevergetni a reggeli kávét, a mikrofonnal egyébként egészen délelőtt 9:30-ig Harmad Gabit halljátok. Maradjatok velem, és ébredjetek velem.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az Élesztő augusztus 25-én kedden reggel. Hello, jó reggelt mindenkinek! És a folytatásban Páfi Kati kolléganőm jó voltából az újas és másodedzőről, Berkics Bencéről lesz szó, illetve egy vele készült beszélgetést hallhattok, ugyanis Pécsről érkezett ide Paksra az atomerőműesek korsát csapatához, és Páfi Kati kolléganőm beszélgetett vele. Ivica Szkelin vezetőedző segítője lett a 30 éves Berkics Bence, aki 6 éve edzősködik. Bence játékosként több hazai klubnál is megfordult, később edzői pályafutását az NK Universitas Pécsnél kezdte meg, ahol utánpótlás edzőként, majd a férfi felnőtt csapat másodedzőjeként segítette a klubot. A fiatal szakember a magyar U18-as válogatott edzői stábjának is oszlopos tagja. Fő feladata az új vezetőedző munkájának segítése mellett az ellenfelek feltérképezése, valamint a játékosok egyéni fejlődésének a segítése, kiemelten a fiatal játékosoké. Berkics Bencével, mint azt mondtam, Páfi Kati beszélgetett a hétfő délelőtti edzés után. Ezt halljátok most.
2: Beszélgető partnerem Berkics Bence, aki Pécsről érkezett ide Paksra, mégpedig másodedzőként fogja továbbiakban segíteni a csapatot. Bence, mit kell róla tudni?
3: Sziasztok, én Pécsről származom, ott kezdtem el kosárlabdázni, ott kezdtem el edzősködni, igazából egy szezont leszámítva eddig minden kosárlabdával kapcsolatos tevékenységem az Pécshez volt köthető. Játszottam a PVSK-ban, játszottam a Rád Géber Akadémián, és most az elmúlt 6 évben a Rád Géber Akadémiánál edzősködtem is, dolgoztam felnőttekkel, utánpótlásban is, majdnem minden korosztálya.
2: 30 éves vagy, ugye nagyon fiatalon kezdted az edzősködést, mondtad, hogy már 6 éve. Az elmúlt évek legnagyobb sikerének mit tartasz, mint edző?
3: Csapatszint elért eredményben azt mondanám, amikor 3 éve feljutottunk az NKP csapatával az NB1-be. Az szerintem eddigi pályafutásom csapatszint elért legnagyobb sikere, valamint személyes sikeremnek azt tartom, hogy most már a 3. nyarat dolgozhatom az U18-as fiú válogatottan, mint másodedző ott is, és nagyon élvezem, nagyon szeretek a fiatalokkal foglalkozni, szóval remélem ezt még folytathatom is a jövőben.
2: Mit jelent neked a kosárlabda? Mert ahogy így beszélgetünk, úgy tűnik, hogy az életed.
3: Hát igen, konkrétan az életem. Nagyon pici korom óta már jártam kosármeccsekre, a szüleim vittek még annó a Mizó Pécs női kosárlabda csapatának meccseire, ott nőttem fel a pálya szélén, és amikor lehetett, már elkezdtem kosarazni, azóta az életem része, szerves része, és most már mondhatom azt, hogy a hivatásom is.
2: Itt vagy most már Pakson egy jó ideje, hogy érzed magad? Hogy alakul a csapat, mennyire fogadtak el téged, illetve hogy tetszik a város?
3: Nagyon jól érzem magam itt, tetszik a város is, igazából még nem volt időm nagyon felfedezni, de már jártam egy-két helyen. Szerencsére ugye itt közel lakom a csarnokhoz is, meg étterem is közel van a csarnokhoz. Közeg is nagyon jó, srácok nagyon nyitottak. Azért majdnem mindenkit ismertem már így korábbról, ha más nem, akkor csak így a pályáról. Egy korosztály vagyunk azért többekkel, tehát játszottunk egymás ellen utánpótlásban, vagy voltunk Krivivel, Pivacsevics Márkóval, még annó Pécsen. Még csapattársak voltunk 11 éves korunkban, azóta ismerjük egymást. Befogadtak, az edzőistáb is nagyon nyitott volt, igazából így hamar elkezdtünk tudni együtt dolgozni, úgyhogy minden rendben van.
2: Te mivel lennél elégedett, ha hogy mint alakulna itt a csapat körül a szezon?
3: Én mindenképp szeretném azt, hogy látványos és gyors kosárlabdát játszunk. Nekem az a legfontosabb, hogy elsősorban mint csapat legyünk egyben és játszunk jól. Eredmény szempontjából szerintem a tavalyihoz hasonló eredmény azt mindenképpen képesek vagyunk elérni, aztán meglátjuk, ahogy alakulnak a dolgok majd május környékén.
2: Igaz, hogy még csak néhány hét telt el, de hogy látod a csapatnak, mi lehet az erőssége?
3: Mindenképpen az, hogy tapasztaltak már, azért többen már nagyon sok ideje játszanak a magyar NB1-ben, Joseph és Chandler, ők ugye visszatérő, tehát már ők is ismerik a bajnokságot. Ez mindenképp nagy előny Danielsen és majd az érkező negyedik légióson kívül. Igazából senkit nem kell bemutatni, hogy itt mire kell számítani, kik az ellenfelek. Ez mindenképp nagy erőségünk lehet, és az, hogy szerintem nagyon, nagyon okos és képzett játékosokból állunk, szóval könnyen tudnak adaptálódni ahhoz, amit az edzői stábban szeretnénk tőlük kérni. ezt, hogy gyorsan játszunk, hogy gyors döntéseket hozzunk, úgyhogy szerintem ezek legnagyobb erősségünk.
2: Hát akkor én sok sikert kívánok nektek a bajnokságban, és hát addig meg nagyon jó felkészülést, és mindig a legeslegfontosabb a sérülésmentes, hogy ezt azért kiemeljük, gondolom ezzel így vagy te is.
3: Ez így van. Kerüljük el a sérüléseket, és fussunk el a jó szezont.
1: Így van, fussanak az asés fiúk egy jó szezont sérülésektől mentesen. Egyébként egész jól is indult most a felkészülési mérkőzéssel a PVSK ellen, hiszen simán 95-65-re nyertek az asés fiúk, úgyhogy ez egy pozitív optimizmusra okot adó kezdet. Egyébként Páfi Kati kolléganőm és Berkics Bence az új másodedző beszélgetését hallhattátok, és ha már itt tartunk, akkor még azt szeretném megjegyezni, hogy a Paksi FC is csodálatos győzelmet aratott itt a hétvége folyamán. 2-0-ra verte az Újpestet, egy egyébként igencsak élvezetes meccsen, úgyhogy reméljük, hogy a fiúknak ez a nyertes széria, ez majd folytatódni fog, bár még szériáról nem beszélhetünk, mert igazából ez volt az első, pontosabban nem egymás után, de a második győzelmük, de én szeretném, hogy ebből széria legyen. Augusztus 25-e kedd reggel van, a Lajosok és a Patriciák ünneplik a névnapjukat, úgyhogy ha van ilyen nevű ismerősötök, ne felejtsétek el felköszönteni, és egyébként pedig innen a stúdióból is boldog névnapot kívánunk nekik, Isten éltesse őket, legyen szép napjuk és jó rádiózást kívánunk nekik, és természetesen nem csak nekik, hanem azoknak is jó rádiózást, akik már ezen a korai órán velünk tartanak. Most egy kis zene következik, a zenék után Robi majd hozza nektek a híreket, és a hírek után a program ajánlóval térek vissza. Szóval, ha szeretnétek tudni, hogy milyen jó programok várnak ránk, rátok itt a térségben, akkor tartsatok velem továbbra is itt a Paks FM élesztőben.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Magasba emelkedett a világ legnagyobb elektromos repülője, gyorsulási rekordot ért el egy elektromágneses vonat, és új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje. A klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, és daganatsejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki vadonatúj módszert a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. Ezekről a témákról biztosan szó lesz, de megvizsgáljuk majd a folyami duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait is. Megnézzük azt is, hogy a Duna teljes szakaszán hány vízlépcső működik, és Európa déli régióiban a nyári tűzesetek valószínűsége akár a 10-szeresére is nőhet az évszázad végéig, ezt állítja egy friss tanulmány. Természetesen ezzel is fogunk foglalkozni. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
4: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. 50 új mesterséges intelligenciával működő kamerával bővítették Horvátországban az erdő és bozott tüzek korai észlelését szolgáló videó megfigyelő rendszert, jelentette be hétfőn a Környezetvédelmi és a Zöld Átmenetért felelős minisztérium. A rendszer automatikusan érzékeli a füstöt és a lángokat, éjjel-nappal működik és meteorológiai adatokat is használ. Segítségével a tüzek korában észlelhetők, pontosabban követhető a terjedésük és gyorsabban megkezdődhet a tűzoltók beavatkozása. A kamerák képei és adatai valamennyi megyei tűzoltósági irányító központ számára elérhetők. A minisztérium szerint a fejlesztésre azért is szükség van, mert az éghajlatváltozás miatt egyre gyakoribb és súlyosabb tüzek veszélyeztetik a lakosságot, az ingatlanokat, az erdőket és a védett természeti területeket, írja az MTI. A paksi atomerőmű 4 blokkjából már 3 teljes kapacitással termel, és rendben halad az utolsó blokk visszakapcsolása is, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel közösségi oldalán. A miniszterelnök szerint mind a 8 szivattyú rendszert beüzemelték, így várhatóan szerdán az erőmű ismét elérheti a közel 2000 megawattos teljesítményét. Paks teljesítményét a Duna rekordalacsony vízállása miatt kellett drasztikusan visszafogni július végén. A 3-as blokk leállítását július 29-én kezdték meg, augusztus 1-én pedig az 1-es blokk még működő turbináját is leállították. Augusztus elejére a 4 blokk 8 turbinájából már csak egyetlen 240 megawattos egység termelt, ezáltal az erőmű teljesítménye a normális szint alig több mint tizedére esett. Augusztus 22-én éjjel a 3-as blokk 1 turbinagenerátorát hálózatra kapcsolták, majd megkezdték a blokk teljesítményének fokozatos növelését, ami hétfőn a reggeli órákban érte el névleges teljesítményét. Mindemellett az 1-es blokk augusztus 23-a óta újra névleges teljesítményen üzemel. Elhunyt Mittler József, közölte hétfőn a Telepaks. A paksi Vakbottyán gimnázium nyugalmazott tanára, igazgatóhelyettese munkáját Paksváros önkormányzata 2006-ban gyermekeinkért díjjal, 2017-ben Pro Urbe díjjal ismerte el. 2007-ben a Magyar Köztársasági Ezüstérdem kereszttel is kitüntették. Mittler József 82 éves volt.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Az atomerőmű SL kosárcsapatának vezetősége szerződést hosszabbított 3 saját nevelésű fiatal játékossal. Nagy Dániel az előző szezonban már bemutatkozott a felnőtt csapatban, a 2006-os születésű 3-as-4-es posztos játékossal 2 éves szerződést kötöttek. Arnold Botondal is hosszú távú megállapodásra került sor, azonban ő az idei szezonban az oroszlány csapatánál játszik kölcsönben. Géringer Gergő a PVSK Veolia csapatánál töltött szezonvégi 4 hónapos kölcsön után érkezett vissza az atomvárosba.
5: Nagyon-nagyon sokat tudtam tanulni Pécsen, szerintem, főként magamról, meg így az önbizalmamat ott vissza tudtam építeni, mert úgy gondolom fiatal játékosnak fontos az, hogy sokat legyen a pályán, minél több játékperce legyen, és ez jó volt Pécsen. és ebből szerintem egy csomó mindent tudok majd kamatoztatni, hogy visszatértem. Mivel még a fiatal szabályban is benne voltam, ugye ott egy U20-asnak a pályán kell lenni 40 percen keresztül, ezért még egy plusz pont volt, úgymond, hogy odaigazoltam. Nagyon jól érzem magam most. Úgy érzem, tiszta lappal tudtam így visszatérni ez a kis kitérő után, de tényleg bizakodva várom nagyon ezt a szezont. Kemény edzések vannak. Nem idegen környezetbe jöttem, majdnem szinte az egész csapat ugyanaz egy légiós kivételével. Ugye már a Yassin meg a JJ játszottak már itt egy évvel ezelőtt.
6: Mit vársz magadtól? Mit szeretnél?
5: Minél hasznosabb perceket a pályán tölteni, és kiadni magamból a maximumot.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: és most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Robi hírei és a jó zenék után megyünk tovább, és a programajánlóval folytatjuk. Méghozzá az első program, ami itt a következő napokban ránk vár, az Kalocsán lesz augusztus 28-án a Kalocsai Művelődési Központban, ahol is Nyitrai Gergő, a Paksi ProArtis Művészeti Iskola tanulója fog egy mini koncertet adni 18 órai kezdettel, Bach, Strauss, Frosini, Hermosa és Makkonen műveit adja elő. Ugyanezen a napon, augusztus 28-án Simon Tornyán egy fergeteges nyári előadás lesz a Zsigmond Lala Musical Studio előadásában, Holnap hajnalig címmel, Neoton slágerekkel, úgyhogy aki esetleg lemaradt mondjuk az augusztus 20-ai Neoton koncertről, az most a Neoton iránti éhségét be tudja pótolni. A Simon Tornyai Vár udvarán, tehát augusztus 28-án 20 órai kezdettel. Aztán szintén augusztus 28-án a Jazzert, Jazz hajó elnevezésű rendezvényre kerül sor Pakson a Dunaparton, a rendezvény hajón. Ez már egyszer júniusban megrendezésre került, és rendkívül népszerűnek bizonyult, úgyhogy a szervezők most ismét előveszik, tehát élő jazz zene lesz, és ezen kívül válogatott finom borok, édesség, különlegességek, tehát augusztus 28-a ez az időpont is. Aztán menve tovább, augusztus 29-ére ugrunk, Gerjeni nyárzáró forgatag következik, méghozzá augusztus 29-én szombaton. Erről a részleteket majd akkor fogjuk tudni megosztani, amikor a szervezők felteszik az oldalukra a részletes programot. Minden esetre ez egy családi program lesz, az egészen biztos, ami kicsiknek és nagyoknak egyaránt szórakoztató lesz. Aztán augusztus 30-án a Tehetségművészeti Iskola tart egy programot, ott a Tolnai út 2-nél található tánc iskolájuknál. Nagyon sokféle program lesz 14 órától, tehát augusztus 30-án különböző táncos, népi, népzenei foglalkozások, vagy illetve népi hangszerkészítés, népi kézműves foglalkozások, népi játszótér és a többi. Aztán lesz egy kis interaktív táncház is. Szóval igazán jó kis művészeti program ez augusztus 30-ára. Aztán este 7 órakor még utcaszínház is lesz, és 21 órától Feel the Salsa címmel kis latinos ritmusokra tánctanítás mindenkinek, és a napot pedig fél 10-től egy bugi parti fogja zárni. Augusztus 31-én kerül megrendezésre a Next Zona elnevezésű rendezvény, ami tulajdonképpen a kábítószerügyi egyeztető fórum, a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ és a Csengely Dénes Kulturális Központ közösen szerveznek. Ez egy nyárbúcsúztató vigadalom, ahol egyébként a bűnös baleset megelőzés, illetve a kábítószerekkel kapcsolatos kérdésekre, veszélyekre hívják fel a figyelmet, de közben játékos formában a gyerekek mindenféle játékokat játszhatnak. Aztán most már szeptemberre ugrunk, és én itt most szeretnék kiemelni egy szeptemberi programot, méghozzá a Richter Egészség Várost, amely szeptember 12-én érkezik Paksra, és a Paksi Önkormányzat, a Paksi Gyógyászati Központ, valamint a Richter Gedeon NRT együttműködésének eredményeként valósul meg, aminek célja egyébként az, hogy növelje a lakosok egészségtudatosságát, és bevonásukkal a Magyar Gyógyszergyártó Vállalat támogatást tudjon nyújtani a helyi egészségügyi intézménynek. Egyébként a gyógyszergyártó a Paksi Gyógyászati Központnak 3,5 millió forint értékű alapadományt ajánlott fel, amit a lakosok a rendezvény keretében, az ingyenes szűréseken, előadásokon, tanácsadásokon való aktív részvételükkel még növelni is tudnak. Méghozzá lesz egy egészségügyi séta, ezzel indul a nap, 9 órakor a Csengely Dénes Kulturális Központ elől, a helyszín majd az ASE sporttelep lesz, és a napindító sétának a célja az, hogy minél többen csatlakozzanak, és a résztvevői 1500 forint értékű részvételi ponttal hozzá tudnak járulni az adomány gyarapításához, hiszen az aktivitások után járó adománypontok mellett a rendezvényre való első belépésért dupla 1000 forint értékű részvételi pontot adnak. Nos, tehát, ha valaki fontosnak tartja az egészséget, vagy az egészségügyi kérdéseket, akkor szeptember 12-én szombaton 9-től délután 17:30-ig az ASE sporttelepen a Richter Egészségváros keretében mindenféle szűréseken vehet részt, és természetesen olyan programok lesznek, ami az egészség tudatosságát majd növeli. Ennyit a programokról, még több programért keresétek fel a paksfm.hu per programajánló menüpontot, és onnan szemezgessetek kedvetekre, már egészen decemberig fel van töltve az oldal, úgyhogy nagyon sok programot előre be tudtok írni a naptáratokba, hogyha felmentek a paksfm.hu per programajánló menüpontba.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ez volt a Süt a nap az emberektől 1999-ből, és ha minden jól megy a délelőtt folyamán, sütni is fog a nap, délután már lehetnek felhők az égen az időkép előrejelzése szerint, de kellemes nyári időnk lesz, és tényleg azt tudom most mondani, hogy kellemes, tehát nem az a nagyon-nagyon túlhevült meleg, hanem az a 30-32 fok körüli meleg, ami még éppen hogy jó. És a folytatásban pedig most egy picit még az augusztus 20-ai rendezvény sorozatról lesz szó, ugyanis képzeljétek el, hogy elképesztő távolságokból érkeztek ide Paksra, többek között Méringer Marci koncertjére is, de nem csak rá, hanem Dániel Fi, a Neoton Familia és a Párnograszt koncertjére is, ami, mint ahogy a Párnograsztról tudjátok, ugye elmaradt az időjárási körülmények miatt, és tegnap, aki nem hallgatott minket, azoknak mondom, hogy tegnap Márkus Zalán elmondta, hogy dolgoznak azon, hogy bepótolják, azt még nem tudják pontosan megmondani, hogy ez az idei évre vagy jövőre fog esni, de mindenképpen szeretnék bepótolni, és már folynak a tárgyalások a Párnograsz zenekarra. De nos, szóval a lényeg az, hogy nagyon sokan jöttek a paksi Szent István napokra, és bizony voltak olyanok, akik nagyon messziről. Többek között Majlát Fanni Zenkővel beszélgettem, aki hallgassátok csak, hogy honnan érkezett.
2: Honnan érkeztél Paksra?
3: Kisújszállásról.
2: Az nem
3: Szolnok
2: itt
3: megy.
2: Igen, az nem itt van. És miért jöttél most Paksra? Ki miatt?
3: Hát Marci miatt, Méringer Marci miatt.
2: Mióta szereted?
3: Fú, hát igazából már az X-faktor óta csak ilyen szakaszosan hallgatom, így húzamosabban egy jó éve.
2: És melyik a kedvenc dalod tőle?
3: A Fekete Szurok, vagy a Remélem.
2: Aha, és van itt veled egy nagyon cuki kiskutya, őt hogy hívják?
3: Indigo.
2: És miért pont Indigo?
3: Mert van Marcinak a Remélem című száma, és az az egyik kedvencem az új albumukról, és azt az Indigo nevű énekesnővel énekli.
2: És ezért nevezted el Indigónak?
3: Igen.
2: Hát akkor te tényleg igazi nagy rajongó vagy.
3: Igen.
2: Hát jó van, akkor jó szórakozást.
3: Köszönjük
2: kívánok
3: szépen.
1: Szóval kis újszállásról érkezett Majlát Fanni Zenkő, ami azt jelenti, hogy 2,5 óra autóút, de hogyha tömegközlekedéssel akarunk elérni, akkor bizony több mint 5 óra utat kell megtennünk, mert hogy Szolnok után van kis újszállás még bőven, úgyhogy nem semmi azért ekkora utat megtenni egy koncertért, és ráadásul képzeljétek el, hogy már 4 órakor ott ültek a színpad előtt, tehát még sehol nem volt a Méringer Marci koncertje, aki 10 órakor kezdett, de ők már beálltak, mert biztosra akartak a barátnőivel menni, hogy az első sorból tudják végig hallgatni a koncertet, ami megjegyzem, hogy nagyon jó kis koncert volt. Én bár nem szoktam Méringer Marcit hallgatni túl gyakran, de az élő koncert az olyan élményt adott, mint amikor, tudjátok, a 80-as évekbeli rockzenekarok játszottak, mert hogy nagyon mögötte volt ez a rockzenei alap és a gitár, és egyáltalán, úgyhogy igazán jó kis koncert volt, és szerintem Zenkőjék is nagyon élvezték. Megjegyzem, a kiskutya, aki vele volt, nem vett részt a koncerteken, őt a Zenkő édesapja vitte el még a koncertek előtt, úgyhogy a kis 3 hónapos pici kutyus nem hallgatta végig a koncertet. Minden esetre nagyon aranyos volt, hogyha gondoljátok, menjetek fel a Paks FM Facebook oldalára, és csekkoljátok le, mert hogy megosztottunk róluk egy képet. Ennyit akkor az augusztus 20-áról most első körben, most egy kis zene következik, a zene után pedig gyorsan ránézünk arra, hogy mi a helyzet az utakon, aztán pedig Robi majd hozza nektek a híreket.

0: közlekedjünk!
1: Akkor egy gyors útinform check, mielőtt Robi hozza nektek a híreket. Balesetről, torlódásról továbbra sincsen információnk, az útinform információi szerint ilyen szempontból tiszta a terep. Ezen kívül pedig továbbra is azok az útépítések vannak folyamatban, amiről már beszéltem. Egyrészt az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon, a 6-os kilométernél a Szederkény-Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső és a leálló sávot, illetve az 52-es főúton Fülöp-Szállás és Solt, azaz a 35-ös és a 31-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, emiatt napközben esetleg torlódásokra lehet számítani. A további többi út most itt a vétel körzetben úgy látszik, hogy szabad, nincsen semmi különösebb fennakadás, úgyhogy vezessetek óvatosan és balesetmentes közlekedést kívánok nektek, vezetés közben pedig hallgassátok a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
2: Ezúttal egy órán keresztül a világ városai kerülnek a középpontban, pontosabban azok a slágerek, amelyek egy-egy városhoz kötődnek, New York, Los Angeles, Budapest, San Francisco és még sok

0: egy nélkül, csak zenével, New York, Budapest, San Francisco és még rengeteg város egyetlen órában sűrítve.
1: Best of kedvencek Ábitól minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Súlyos katonai baleset történt Szolnoknál, gyakorlatozás közben lezuhant és megsemmisült a Magyar Honvédség egyik Gripen típusú vadászgépe, a pilóta sikeresen katapultált. Az MTI tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség Szolnok körzetében tartott kiképzési repülése során szenvedett balesetet az egyik Gripen vadászgép. A Honvédelmi Minisztérium közlése alapján a gép pilótája szakszerűen végrehajtott kényszerintézkedést követően sikeresen katapultált. A repülőgép lakatlan területre zuhant és megsemmisült. A balesetben más személy nem sérült meg. Dr. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke azonnal a helyszínre utazott a körülmények kivizsgálásának irányítására. A tárcavezető elrendelte az incidens teljes körű katonai és szakértői vizsgálatát, a katapultált pilótát pedig a Magyar Honvédség egészségügyi központjába szállították megfigyelésre. Később a honvéd kórház közölte, a pilótának a katapultálás során megsérült a gerince, ezért műtéti beavatkozásra lesz szükség. Változik a nyitvatartás a paksi Ürgemezei strandon, csütörtökön nem csobbanhatnak a látogatók a megszokott módon. A DC Dunakom ZRT tájékoztatása szerint a paksi Ürgemezei strand augusztus 27-én csütörtökön zárt körű rendezvény miatt egész nap zárva tart. A látogatók türelmét és megértését kérik, pénteken, augusztus 28-án ugyanis a strand már ismét a megszokott nyitvatartási rend szerint fogadja a vendégeket, és mindkét medence zavartalon üzemel majd. Kiemelkedő teljesítményt nyújtó helyi polgárait és közösségeit díjazza idén is Fad Nagyközség. A település vezetése a lakosság segítségét kéri, várják a javaslatokat az elismerésekre. Az önkormányzat tájékoztatása szerint felhívást tettek közzé a Fad Nagyközségért helyi kitüntető cím és díj adományozására. A lakosok, civil szervezetek és intézmények javaslatot tehetnek mindazokra a személyekre vagy közösségekre, akik a kultúra, a sport, az oktatás, az egészségügy vagy a közösségi élet területén maradandót alkottak a településért. A részletesen indokolt ajánlásokat az önkormányzat által megadott határidőig lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban vagy elektronikus úton. A beérkezett javaslatokról FAD képviselőtestülete dönt majd, az elismeréseket pedig ünnepélyes keretek között adják át a díjazottaknak október 23-án.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Az atomerőmű SE kosárcsapatának vezetősége szerződést hosszabbított 3 saját nevelésű fiatal játékossal. Nagy Dániel az előző szezonban már bemutatkozott a felnőtt csapatban, a 2006-os születésű 3-4-es posztos játékossal 2 éves szerződést kötöttek. Arnold Botondal is hosszú távú megállapodásra került sor, azonban ő az idei szezonban az oroszlány csapatánál játszik kölcsönben. Géringer Gergő a PVSK Veolia csapatánál töltött szezonvégi 4 hónapos kölcsön után érkezett vissza az atomvárosba.
4: Nagyon-nagyon sokat tudtam tanulni Pécsen, szerintem, főként magamról, meg így az önbizalmamat ott vissza tudtam építeni, mert úgy gondolom fiatal játékosnak fontos az, hogy sokat legyen a pályán, minél több játékperce legyen, és ez jó volt Pécsen, és ebből szerintem egy csomó mindent tudok majd kamatoztatni, hogy visszatértem. Mivel még a fiatal szabályban is benne voltam, ugye ott egy U20-asnak a pályán kell lenni 40 percen keresztül, ezért még egy plusz pont volt, úgymond, hogy odaigazoltam. Nagyon jól érzem magam most. Úgy érzem, tiszta lappal tudtam így visszatérni. Ez a kis kitérő után, de tényleg bizakodva várom nagyon ezt a szezont. Kemény edzések vannak. Nem idegen környezetbe jöttem, majdnem szinte az egész csapat ugyanaz egy légiós kivételével, ugye már a Yassin meg a JJ játszottak már itt egy évvel ezelőtt.
5: Mit vársz magadtól? Mit szeretnél?
4: Minél hasznosabb perceket a pályán tölteni, és kiadni magamból a maximumot.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz. Paks FM. Összeköt.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ez volt a Balkán VIP-től a Lomb Koronák 2025-ből itt a Paks FM élesztőben, és a folytatásban, ahogy ezt ígértem, még mindig egy kicsit az augusztus 20-a kapcsán beszélgetünk. Egészen pontosan egy augusztus 20-án készült beszélgetést hallhattok mindjárt, ugyanis Takács József Josie és Takács Viktor, akik egy paksi testvérpár, a Hottentotta nevű zenekarukkal léptek fel itt Pakson, amelynek egyébként az egyik gitárosa, basszusgitárosa is paksi, Mészáros Gábor személyében. Úgyhogy a következő percekben a Josie-val és Viktorral készült interjúmat hallhatjátok, mert hogy arról kérdeztem őket többek között, hogy hogyan jött létre a zenekar, és egyáltalán mit kell róla tudni. A következő percekben tehát ezt a beszélgetést hallhatjátok.
2: Kezdjük onnan, hogy a Hottentotta zenekar hogyan jött létre.
3: Hát ennek már, hát nem is tudom, hogy idézem föl, mert nagyon-nagyon régi, régre nyúlik vissza ez a történet. Ugye 2001-2 környékén mi akkor öcsémmel egy albérletben éltünk, illetve a basszusgitáros barátunk is, Mészáros Gábor, ő is ott volt, és akkor így gyakorlatilag nagyon sok Red Hot Chilit hallgattunk, meg egyébként is mindenféle zenét, és felmerült, hogy hát csináljunk már valami ilyesmit. Jó barátom a Varjú Ati, ő a dobos a zenekarban, ugye ő is egyébként Red Hot Chili fan volt, és szerintem valahogy így jöhetett a dolog, hogy akkor én az Attilával zenélgettem, akkor még szerintem a Mészivel is megvolt a Behinia zenekarunk, és aztán akkor valahogy úgy volt, hogy Paksra terveztünk talán egy koncertet, és lehet, hogy az volt a fő motiváció, hogy akkorra készüljünk fel, és akkor ugye úgy jött a kérdés, hogy jó, csináljunk egy ilyet, ki lesz az énekes. Hát, öcsém ugye szomszéd szobába tanulgatott, és hát mindig hallottam, hogy így énekelget magába, meg hát tudtam, hogy ő is zeneileg rendben van, meg gitározott, meg egyébként is ritmus érzékét azt már korábban is, hát tudtam, hogy van, zenélgettünk is együtt otthon ilyen családi körülmények között, és akkor ez jött, hogy itt énekelgeti a csávó a szomszéd szobába a dolgokat, akkor próbáljuk ki a Viktort. És akkor végül is így jött össze a dolog, hogy azt hiszem, hogy Pakson, akkor a Penny Market helyén volt egy hely, most hirtelen nem jut eszembe.
2: Grand Café
3: volt, így van, a Bújdosó Sanyinak a helye volt, és akkor igazából arra felkészülvén csináltuk meg az első bulit, és a névválasztás is végül is ennek kapcsán jött, hogy valamilyen hot legyen benne, és akkor legyen Hottentotta, és akkor kész. Tehát ez ilyen külön írva, hogy Hottentotta, és akkor jelentsen bármit, ugye Hottentottául. Így jött körülbelül a történet. Ennek most már
4: 25 éve.
3: De
4: a névválasztásnál meg volt, gyerekkorunk egyik diafilmje volt a
3: Hottentotta. Ja, igen, az volt az ihlető, mert hogy volt egy diafilm, amit sokat néztünk édesanyám felolvasásában, és ott Hottentotta, már nem tudok felidézni, ilyen versike alapú volt az egész szöveg, és na mindegy, az a lényeg, hogy ott a Hottentottáról.
4: Az afrikai törzsnek Afrika... volt, hanem az, hogy Hottentotta.
3: Ja,
4: így
3: van.
4: Ott történt maga, és csak így jött ez az egész, hogy akkor legyen az, hogy ez így hozzá is kapcsolódik valamilyen szinten, meg nyilván retencséhez is.
3: Így van.
2: Viktor, téged mennyit kellett győzködni a tesónak, hogy beszállj ebbe?
4: Hát én megmondom, szinte nem emlékszem rá, hogy mennyit kell győzködni, de szerintem nem sokat. Én énekelni mindig szerettem, de szerepelni annyira nem. De ezt így legyőzi az ember, hogyha azt érzi, hogy valami ez hozzájárulhat.
3: Meg hát felmensek voltunk, tehát mégis ott volt a Mész is, meg a bátyja, meg minden is. Jó lesz az! Jössz! Megbeszéltük!
2: És akkor csak Red Hot Chili Peppers dalokat játszottok?
3: Ez egy Red Hot Chili Peppers tribute zenekarnak indult, és alapvetően most már ugye azóta eltelt időszakból leszűrve a tanulságot, alapvetően a korai Red Hot Chili Peppers-t képviseljük. Tehát, hogy így mi ezen a veretős funk-punk dolgon ismertük meg a Red Hot Chili-nek a zenét, meg úgy szerettük meg, és igazából szeretjük is, ezt szeretjük játszani, nagyjából a Californication lemezzel bezárólag. Úgyhogy Red Hot Chili Peppers tribute, old school, power funk.
2: Wow. Oké. És ma is ekkora fanok vagytok, tehát ugyanúgy jártok, mondjuk, hogy elmentek egy Red Hat koncertre, hogyha valahol, amerre jártok éppen van?
4: Pesten voltam egyedül Red Hat koncerten, és nagyon jó volt, hát hiányoltam a régi dalokat, tehát nem nagyon játszák, főleg ezt az albumot, azt hanyagolják nagyon, amióta kijött. Aha. Sajnos.
2: Melyik albumokról
4: játszottatok? Van 6 minitet, bocsánat, a 95-ös van 6 minit albumról játszottam sok dalt.
2: A dalokat hogy választjátok egyébként ki? Tehát mindenki rábök egyre, vagy pedig úgy vannak közös kedvencek?
3: Ugye itt alapvetően úgy alakult ki a történet, hogy tavaly játszottunk egyet ilyen stúdió otthoni körülmények között, és ugye ott alapvetően az volt a választék, hogy mi az, amit a legegyszerűbben mindenki elő tud húzni a far zsebéből, és gyakorlatilag ott tényleg az volt, hogy beszéltünk egy pár nappal korábban, hogy csináljunk már ilyesmit. Jó, összejöttünk, és akkor gyakorlatilag ott a nagyjából emlékezetből, meg ilyen minimális felkészüléssel, ami dalok előjöttek, azok voltak a gerince, és igazából most is nagyjából azok voltak a gerince a műsornak. És ugye az a Blood Sugar Sex Magicről volt alapvetően, és aztán tavaly, hát már az év vége felé jöttem rá, hogy hát igen, hogy akkor volt 30 éves a One Hot Minute, a következő lemez, és hogy az tök jó lett volna, úgymond 30 év meg minden, hát most egy kicsit megkésve ugyan, de 30 plusznak nyugodtan el lehet adni a történetet, hogy akkor a One Hot Minute-ről is elevenítsünk föl egy pár dolgot, és ott is ugye részben azokat vettük elő, amiket egyébként 2000-es évek elején, amiket játszottunk, illetve hát ahhoz képest volt egy-két javaslat, hogy amiket mi korábban nem játszottunk, hogy mit vegyünk be a műsorba, és abból végülis a Transcending volt az, amit talán korábban, tehát egyáltalán nem is próbáltunk, illetve a Shallow Be Thy Game, az pedig olyan volt, hogy próbán játszogattuk már, de én azt hiszem, hogy azt nem vezettük elő a korábbi időszakban sem. Úgyhogy végül is így, ugye az volt a fő cél, hogy azért egy óra alatt egy olyan programot csináljunk, ami számunkra mindenképpen egy ilyen edzéssel felérő veretős valami, és ezért most az ilyen kicsit lassabb dolgokat, azokat félretettük. De szerintem a következő alkalommal, tehát a következő alkalommal azért az benne van a pakliba, hogy azért, hogy kicsit lazítsuk a történetet. Ugye most itt azért láttunk egy-két elkerekedett szemet, hogy mi ez a verető, akármicsoda, ugye egy csomóan már nem így ismerik a Red Hot Chili Peppers-t, mint amit mi főként játszunk, és hogy ezt egy kicsit lazítani kell, úgyhogy majd lehet, hogy berakunk egy-két ilyen ismertebb, lehet, hogy a Californication-ről fogunk majd játszani egy-kettőt, illetve hát a One Hot Minute-ről is van olyan dal, ami sokkal emészthetőbb és szép, és egyébként mi is szeretjük játszani. Tehát így ez valahogy a kiválasztásnak a lényege, hogy amit így viszonylag kevés felkészüléssel meg tudtunk csinálni, azokat rakjuk össze, illetve egy-két olyan dal volt, amit ugye korábban nem, és az meg egy ilyen kövös keresztmetszet volt, hogy jó, akkor ez legyen, a többit azt meg a következő alkalommal.
2: A felkérés maga az hogyan érkezett hozzá?
3: Igazából úgy történt, hogy amikor tavaly ugye megcsináltuk ezt a stúdiós játszást, akkor utána én azt úgy voltam vele, hogy akkor ezt akkor színpadra is tehetjük újra, mert igazából működik a dolog, és ezt érdemes megmutatni. És aztán az év elején beszéltem Zalánnal, hogy ha van valamilyen lehetőség itt a városi történetben, akkor tök jó lenne játszani. És akkor eredetileg a vízi színpadra szerettem volna idehozni a bugit, mert én ott azt hiszem talán egyszer játszottam, nagy élmény volt, és nagyon szeretném még egyszer azt az élményt megélni. És ott pont nem volt olyan időpont átfedés, amire rá tudtunk volna, tehát amin tudtunk volna játszani, és akkor Zalán említette, hogy van az augusztus 20, és akkor így jött össze a történet, hogy akkor jöhetünk, minden királyért, bám, király, jövünk és játszunk.
2: Oké, és akkor még egy picit a jövőről, mennyit koncerteztek még az év végéig? Van már kitűzve esetleg?
3: Nincs, igazából itt most tényleg az volt a fő cél, hogy egyáltalán kicsit visszarángassuk magunkat a színpadra ilyen értelemben. Budapesten volt egy koncertünk most júniusban, az volt úgymond az ilyen bejátszó, szórakoztató, önmagunk szórakoztató nyílt próba jellegű koncert, és az idei évben én a saját ráérésem miatt, tehát én nem nagyon érek rá most az évnek a további részében, ezért azt most nem is nagyon tudtam volna javasolni időpontot sem. Úgyhogy igazából a következő év lesz az, ami érdekes lehet. Ott most még arról viszonylag keveset tudok beszélni, mert ugye még csak szóban vannak dolgok, de úgy néz ki, hogy ott azért lehet, hogy külföldi dolgok is lesznek, meg Paksra is szeretném akár a Blues Fesztiválra betenni a programot, meg hogyha összejön a vízi színpad, akár ugyanígy egy valami városi rendezvény, az nekünk csak jó. Tehát igazából ennyi. Tehát az idei év az már nem, a következő év az meg mit tudom én, most az ideihez képest mondjuk 300%-kal többet fogunk talán játszani. Megpörgetjük azzal a 6 koncerttel, vagy 7-tel.
1: Pörgessétek is meg, fiúk, nagyon jó kis koncert volt itt 20-án, ezúton is köszönjük nektek. Takács Zsozival és testvérével, Takács Viktorral beszélgettem augusztus 20-án a Hottentotta zenekar koncertjét követően. A Hottentotta zenekarról, magáról is, mint ahogy megtudhattátok itt az interjúból, bizony ők csak és kizárólag Red Hot Chili Peppers dalokat játszanak, és bár a következő dalt nem játszották, mert hogy ez nem abból a korszakból van, 1990-es évekből, amikor is a Red Hot Chili Peppers ilyen durvább, veretősebb számokat játszott, hanem 2006-ból a Stadium Arcadium fog szólni itt a Paks FM-en, és utána hozok majd még Dánielfi Gergőt, Párnograsztal együtt, és Dr. Bérest Király Viktorral, úgyhogy tartsatok velem továbbra is. A hírek után pedig majd érkezik hozzám Cseh Tamás, a körzetországgyűlési képviselője, és vele fogunk beszélgetni az aktualitásokról.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: sztoriát folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kétnapos rendkívüli ülés tart a parlament csütörtökön és pénteken, ahol a képviselők a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőiről is dönthetnek. Az MTI tájékoztatása szerint a csütörtöki napirend előtti felszólalásokat követően az országgyűlés a média tanácsi előbizottságának létrehozásáról dönt, majd igazságügyi és alaptörvénymódosítási vitákat folytat le. Péntek délelőtt titkos szavazással választják meg a Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és elnökhelyetteseit, akik ezt követően esküt is tesznek. Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke jelezte, az augusztus 31-ére tervezett rendkívüli ülés a Tisza frakció kérésére valószínűleg elmarad. Az M43-as autópálya egyik pihenőjénél feltartóztatott járműben találtak meg egy németországi kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság munkatársai, írja az MTI. A csecsemőt az országos mentőszolgálat munkatársainak segítségével stabil állapotban szállították kórházba, ahol megkaphatta a szükséges orvosi ellátást, tartalmazza a bejegyzés. Azt írták, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrök a német hatóságok körözése alapján indították az akciót, és egy jelzett jármű mozgásának nyomon követése alapján sikerült meghatározni annak várható útvonalát. Az intézkedésből részt vállaló rendőröket az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti helyettese elismerésben részesítette. Szeptember 8-án ingyenes egészségügyi rendezvénynek ad otthont a Paksi Csengely Dénes Kulturális Központ. A fizioterápia világnapja alkalmából szakképzett gyógytornász, fizioterapeuták tartanak előadásokat és bemutatókat a mozgásszervi egészség megőrzéséről és a rehabilitációról. A reggeli programok 8:30-kor kezdődnek Kirchnerné Katona Anett előadásával a mozgásszervi betegségek megelőzéséről és kezeléséről. 9:20-től Schreiner Györgyi mutatja be a járásanalízist és az alsó végtagi műtétek utáni gépi rehabilitációt. 10:10-től Erdősi Réka vezetésével az egyensúly és koordináció fejlesztés kerül fókuszba kicsiknek és nagyoknak egyaránt, míg a programot 11:00-tól Tótné Bakai Veronika előadása zárja a gyógyászati segédeszközök helyes és biztonságos használatáról. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amit az mgft.hu weboldalon lehet elvégezni. 5 tűzeset és 19 műszaki mentés adott munkát vármegyénk tűzoltóinak az elmúlt hosszú hétvége során, köztük avartűzhöz, kidőlt fákhoz és közlekedési balesethez vonultak, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Letért az úttestről, majd az oldalára borult egy személyautó péntek reggel Tamásiban a 65-ös főút 50-es kilométerénél. A baleset helyszínére a tamási önkormányzati tűzoltók siettek, akik áramtalanították, majd kerekeire állították a járművet. A gépkocsi vezetője könnyebben megsérült. Útra dőlt egy fa és teljesen elzárta azt péntek este Tolnán a 6-os számú főút 134-es kilométerénél. A műszaki mentés helyszínére a tolnai önkormányzati tűzoltók vonultak, akik motoros láncszűrés segítségével szüntették meg a forgalmi akadályt. Cserepeket vitt le a viharos szél egy épület tetejéről szombat reggel Dombováron az Árvácska utcában. A helyszínre a dombovári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik visszahelyezték a héjazatot. Személysérülés szerencsére nem történt ebben az esetben sem. 500 négyzetméteren összehordott tetőlécek, egy kisebb tároló és agynövényzet égett vasárnap délelőtt Kajdacson a József Attila utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 37 perckor folytatódik az élesztő. Én Harmad Gabi vagyok, és itt van velem a stúdióban Cseh Tamás országgyűlési képviselő. Szia Tamás, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Hát több aktualitása is van annak, hogy ide invitáltunk a stúdióba. Kezdjük is az egyik legfontosabbal, ami a lakosságot hetek óta lázban tartja, ez pedig az atomerőműnek az ügye. Ugye jelenleg 3 blokk már teljes teljesítményen üzemel, és várhatóan holnap a 4. blokk is elindul. Ez részben köszönhető ugye annak, hogy a Duna vízgyűjtőjén esett eső, részben pedig a Paks-Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb építésének. Hogy látott te ezt a beavatkozást? Mi volt neked ebben a szereped, és egyáltalán mennyi beleszólásod volt abba, hogy mi történik itt az ország, vagy a területen?
2: Hát legelőször is az a legfontosabb, hogy a beavatkozás nélkülözhetetlen volt, elodázhatatlan és elengedhetetlen. Tehát enélkül ma már biztos, hogy egy nagyon visszafogott, lényegében leállt paksi atomerőmű mellett beszélgetnénk, és látva a romániai párhuzamos példát, párhuzamos valóságot, nem sok jóval kecsetetett volna a közeljövő számára. Az, hogy ez a beruházás miért nem valósult meg hamarabb, milyen megelőző lépések lehettek volna, úgy gondolom, hogy ez egy másik vitának, vagy másik asztalnak lesz majd a mondani valója. Most nagyon fontos volt, hogy szembesülve azokkal az előrejelzésekkel, amiket a vízügyi szakemberektől kaptunk, dönteni kellett. Ez az a pillanat, amikor a politikai döntéshozóknak a felelőssége ugye teljes mértékben megmutatkozik, hiszen nincs kire mutogatni, nincs kire várni. Itt dönteni kellett, Magyar Péter miniszterelnök pedig hozott egy kemény, de nagyon jó döntést. Nekem a szerepem az benne, hogy ezt a döntést elfogadtassam, ezt a döntést minél több helyre eljuttassam, elmagyarázzam az embereknek, és valamilyen módon azt a hátteret biztosítsuk az itt dolgozó szakembereknek és az ide érkező döntéshozó politikusoknak, amiben jól érezhetik magukat. Az idő úgy hozta, és ez volt aztán a végső konzekvencia, hogy nekem a legnagyobb szerepem itt az ellátási láncba volt. Itt óriási civil összefogás, óriási megmozdulás volt. Nem volt nehéz sem az élére állni, sem előre mozdítani, vagy segíteni ebben a folyamatban. Itt minden ilyen álomszerűen történt.
1: Azt hogy látod, hogy mi az oka annak, hogy ebben a kérdésben is, mint oly sok mindenben egyébként itt Magyarországon, az ország egy picit megosztottá vált, és rengeteg olyan kommentet lehetett látni, például a Paks FM Facebook oldalán megjelent ezzel kapcsolatos videók alatt is, ami tehát tulajdonképpen kárörvendő volt, és ugye azt kommentelték oda, hogy hát mert a Tiszára szavaztatok, most akkor egyétek meg, amit főztetek, címezvén ezt Paksnak és paksi lakosságnak, holott 35%-át, majdnem 40%-át a magyar energiaellátásnak a paksi atomerőmű biztosítja.
2: Hát hadd hozzak erre egy párhuzamos példát. Nyilván egy kisebb volumenű dologról van szó, de nagy jelentőség, ugye ez a lezuhant vadászgépnek az esete. Innen is erőt, egészséget kívánunk Őrnagy úrnak, aki a maga nemében egy hős, hiszen nagyon sokféleképpen történhetett volna ez a végzet, máshova is zuhanhatott volna ez a repülő. Ő megőrizte a hidegvérét, és jól és jót cselekedett, és mégis vannak, akik ebből egyfajta politikai kudarcot, vagy egy országos malört, vagy tragédiát vizionálnak. Nem volt ez másképp itt a Paks beruházás ügyében sem. Függetlenül a történeti, illetve a jelennek a kontextusából ők ezt kiragadták, és csak és kizárólag egy politikai manővert láttak benne, holott messze nem erről volt szó. Én mindig azt szoktam erre mondani, hogy az országunknak jelenleg egy óriási demokrácia deficitje van, tehát nagyon nagy lemaradásban vagyunk azon a területen is, hogy hogyan tudunk véleményt alkotni, milyen alapon alkotunk véleményt, milyen alapon foglalunk állást. Tehát erre el kell jutnunk majd, remélhetőleg inkább kevés év alatt, mint hosszú idő alatt, hogy újra megtanuljuk ezt a dolgot, hogy mikor, hol a helyünk.
1: Hát legyünk optimisták, hogy akkor kevesebb idő alatt sikerül majd ezt. Ugye említetted itt a vízügyi szakembereket, és azt, hogy a kormány az ő előrejelzéseik alapján hozta meg a döntését, és ugye az atomenergetikai szakemberek és az energetikai szakemberek országosan is, az országos médiában és itt nálunk is elmondják, hogy a hosszú távú megoldás az ugye Paks ügyében a fajszi vízlépcső megépítése lenne, sőt van, aki tovább megy, hát nem csak a fajszi, hanem a Dunán több vízlépcső megépítése lenne. E tekintetben mennyire hallja meg a kormány a szakembereknek a szavát?
2: Én itt most felállítanék egy képzelőbeli háromszöget mind a két esetre. Van egyszer a szakemberek gárdája, és elnézést, hogy az előbb nem említettem a kiváló atomenergetikai szakembereket, mert itt valódi szakemberek, valódi szakvéleménye döntött és számított együttműködésben a vízügyes kollégákkal. Tehát ők a háromszörnek az egyik csúcsa, az egyik alapja. A másik oldalon állnak a politikusok, akiknek ugye a hatalmában áll meghozni bizonyos döntéseket. Ha jó és bölcs országvezetőkről beszélünk, akkor egy ilyen volumenű kérdésben nem a politikai széljárás, a népszerűség hajhászás lesz a döntő, hanem elsősorban az, hogy ezek a szakemberek esetleg egy hosszabb, rövidebb vita után, mert itt is ez történt, konszenzusra jutnak, ezt a konszenzust nyújtják át a politikusnak, és aztán van a harmadik csúcsa a háromszörnek, azok a lakosság, én magamat is ide sorolom, mi vagyunk, akiknek a, ha úgy tetszik a feje fölött, ha úgy tetszik a jelenlétében, megtörténik ez a konszenzus és ez a döntés, és ugye mi jó esetben az áldásait élvezzük ennek, és a gyümölcseit szüreteljük le. Ez a háromszög alakult ki, és ez a háromszögben együttműködés konkrétan ebben a fenékküszöbemelés és bárkasülyeztés kapcsán, és a döntéshez vezető út volt igazából a hosszabb, és aztán a végrehajtás az már valamilyen szinten egy intenzívebb szakasz volt, és ezt látja ugye főleg a közösség. És ugyanígy van ez a vízlépcső kérdés, vagy duzzasztógát kérdés, jelen pillanatban ez még a szakemberek vitája. Hagyjuk és engedjük, sőt kívánjuk mi politikai résztvevők, hogy a szakemberek erről vitatkozzanak. A paksi erőműnek a vízellátása egy nagyon fontos szempont ebben a kérdésben, hogy legyen, és ha igen, akkor hol legyen ilyen duzzasztás a Dunán. De én azt látom, hogy még maguk a vízügyi szakemberek, illetve az atomenergiában utazók sem sincsenek egyértelmű állásponton, ebben még van vita. Mi ezt megvárjuk, ameddig ebben lesz egy szakmai egyetértés, és utána kerül a politikai döntéshozóknak az asztalára.
1: Azért érdekes, amit mondasz, mert itt volt nálunk Hambas István, ugye az atomerőmű korábbi vezérigazgatója, és ő azt mondta, hogy már 2007-ben, tehát még a Fidesz kormány előtt az azt megelőző kormánynak is, illetve az akkori országgyűlési képviselőnek is jelezték ezt a problémát, és ez már akkor igazából a politikusok elé került ez az ügy. De hát mindegy, akkor ezek szerint ti most még a szakembereknek a vitáját várjátok.
2: Én itt csak két kommentárt tennék, az egyik az, hogy egy olyan korszak után vagyunk, és én nem vagyok egy nagy retrospektív típus, de itt azért vissza kell utalnom. Néhai miniszterelnök úrnak volt egy olyan mondás, hogy a Dunai Szent folyó az ő sodrásába keresztbe állítani bármit is, az egy bűn. Na hát ezzel biztosan nem értünk egyet, tehát nem ez most ennek a vitának az alapja, nem minden indulnak. Tehát ebben a vitában, ebben a szakmai vitában most nincsenek ilyen tabuk, amiket le kellene dönteni, teljesen nyílt a dolog, de még egyszer hangsúlyozom, szakmai. Tehát új hangulatban, új légkörben zajlik maga ez a diskurzus is, és azt gondolom, hogy hasonlóan, mint ahogy most ennek a fenékküszöbemelésnek a kapcsán jó döntést hozott a kormány, itt ugyanígy egy jó dolog az, hogy megvárjuk, ameddig a szakma mond egy olyan A-t, vagy egy olyan B-t, amire aztán rá lehet építeni. Természetesen itt majd jönnek a pénzügyi hatások, pénzügyi kívánalmak, jönnek a nemzetközi egyezményeknek való megfelelések, tehát ez egy hosszú gondolatsort nyit meg.
1: Hát igen, és nagy kérdés, hogy egy szakma Magyarországon képes-e egy adott véleményt közösen megfogalmazni, vagy mindig van kétféle vélemény ebbe az országba, de most ebben nem menjünk bele, hanem menjünk tovább, mert hogy Magyar Péter parlamenti felszólalásában a fideszes képviselőknek címezte, hogy Paks 2-t nem lehet úgy megépíteni, ahogy az előző kormány megterveztette, mert ha valami csoda folytán időre megépült volna, akkor nem csak Paks 1 nem tudott volna üzemelni, hanem a biztonsági szivattyúja sem. Ugye minden egyes ilyen megszólalása a miniszterelnöknek azért a paksi emberekben, illetve a paks térségi emberekben felveti a kérdést, hogy hova fog ez az egész kifutni. Meg akarja egyáltalán építeni a magyar kormány Paks 2-t, vagy ez valamiféle előszele annak, hogy nem? Mi erről a véleményed?
2: Egyszer hallottam egy nagyon bölcs mondást, hogy szeretném, hogy a tegnap annyi eszem lett volna, mint most az anyósomnak van. Tehát... Előszélnek én azért nem nevezném, mert hogy nincs egy döntés, amit mi most elkezdenénk itt csepegtetni, vagy felvezetni az emberek számára. A Tisza kormány tényleg átláthatóan működik. A Tisza kormány megbízott egy szakértői csoportot azzal, hogy a megvalósíthatóságát vizsgálja meg Paks 2-nek. És itt arról van szó, hogy mindenféle szempontból ez a megvalósíthatóság egy górcső alatt

0: tehát a fájtlat erről a vizsgálatról, hogy jelenleg az orosz fél által tervezett 5.-6. blokknak semmilyen más alternatívát nem szántak, még ha tárgyaltak és még ha vizsgáltak is, csak egyedül erre a Duna folyami kivett vízre építettek, mint hűtő közegre, és ez bizonyíthatóan a 4 meghosszabbított élettartamú blokkal az 5.-6. blokk nem tud együttműködni, ha ilyen vízállások lesznek, már pedig ez a prognózis. Tényleg az az igazság, és ezt mondom még egyszer, nem valami fajta elrejtés, vagy valami fajta mismásolás, hogy jelenleg vizsgáljuk. Egy dolog biztos a vonal végén, vagy a vizsgálat végén, hogy Magyarország energiaigénye nem nélkülözhet atomerőművet. Az elkövetkezendő 15 évet látjuk, hogy milyen növekvő energiaigényel veszi ki a részét Magyarország az Unióból, tehát ezt az energiamixet, főleg annak a fényében, hogy az orosz energiahordozókról 2035-ig vállalásunk van arra, hogy elszakadunk, vagy leszakadunk, innentől kezdve ennek az energia mennyiségnek ennek elő kell állni. És ez biztos, és aztán az oda vezető úton ott nagyon sok minden megtörténhet. Én azt kérem mindig mindenkitől, hogy ne legyen ez egy ilyen végletes kérdés, ne legyen ez egy ilyen drámai dolog, hogy úristen, akkor most azt mondjátok, hogy nem lesz Paks 2, nem. Egy kormány mindig az egész országnak az érdekeit nézi, és jelen pillanatban arra nem lehet felelősen igennel vagy nemmel válaszolni, hogy Paks 2-t hogyan célszerű megépíteni.
1: Világos. Jó, akkor még azért említetted ezt a szakértői csoportot. Arról tudunk valamit, vagy tudhatunk valamit, hogy ez milyen határidővel dolgozik? Van-e neki határidő szabva egyáltalán, vagy majd végeznek, ha végeznek?
0: Van egy határidő, de ahogy én most látom, a válaszok újabb kérdéseket állítanak fel, tehát a felelős döntéshez még mindig nem nyújtott ez a szakértői csoport elegendő információt, úgyhogy ez, én azt gondolom, hogy az eredetileg tervezett szeptember végi, október elejé határidőt nem fogja tudni tartani ez a vizsgálat, vagy vizsgáló bizottság, feltételezhetően több időre van szükség.
1: Itt azért muszáj még megállnunk egy pillanatra, és rákérdeznem arra, mert ez is foglalkoztatja a paksiakat, hogy téged mennyire ért váratlanul Bart István felügyelő bizottsági elnökké kinevezése Paks 2 ZRT-hez. Ugye a Szabadpéntek című műsorunkban anno azt nyilatkoztat, hogy amikor kinevezése került az helyettes államtitkárnak, hogy őt nem fogja megkérdezni a kormány arról, hogy mi legyen Paks 2-vel, és tulajdonképpen a felügyelő bizottságnak egyetlen feladata van, ugye a törvényességet felügyelni egy cégnél, tehát ilyen értelemben függetlenül attól, hogy ő mondjuk egy nem atomenergia párti energetikai szakember, akár még jó is lehet abból a szempontból, hogy jobban odafigyel arra, hogy a törvényesen működik-e, mert nyilván ő neki egy más típusú szimpátiája van. De mennyire avattak téged be ebbe a döntésbe? Te előzetesen tudtál erről, vagy te magad is egyébként a bejelentéskor értesültél róla?
0: Tudni tudok róla, bár nem döntési joggal veszek részt ezekben a kiválasztási folyamatokban, tehát ez az a pont ugye, ahol az országgyűlés az alapvetően egy törvényhozó hatalmi ág, a kormány pedig ugye is annak minden tagja, és annak beosztottai a végrehajtó hatalomnak a részét képezik. Nyilván egymás mellett és egymás tevékenységét erősítve működünk. Én továbbra is azt gondolom Bart államtitkár, helyettes államtitkár úrról, hogy egy nagyon értékes szereplője a Magyar Energia Mix Think Tankjének, tehát ő egy nagyon fontos szereplő, aki elmondja az elég határozott véleményét. Hozzá kell szoknunk ahhoz, és ez megint az említett demokrácia deficit, hogy az a fajta gyerecipó hambekaplak állapot, az nincs tovább. Mindig lesznek és kellenek ellenérvek vagy ellenérveket felsorakoztatók, akik egyfajta figyelmeztető vagy felkiáltó jelként állnak a fősodor mentén. Azt gondolom, hogy néha úgy tűnhet, hogy a Tisza önként vagy szándékosan állít saját maga elé akadályokat, hogy még az átlagosnál is nehezebb pályát fusson végig, de így tudunk mindig visszaemlékezni, akárcsak az elmúlt 100 napra, és hitem szerint majd, amikor 4 év múlva leszünk, akkor az elmúlt 4 évre, hogy mi tényleg mind

0: minden oldalt odaengedtünk az asztalhoz, mindenkinek engedtünk szót, és ez alapján alakul ki konszenzusos döntés.
1: Egyébként a szívemből szólsz, mert szerintem egy normális országban az ügyészség is úgy működhetne, hogy az ügyész, a főügyész mondjuk mindig ellenzéki. Tehát pont azért, hogy meglegyen a kontroll a kormányzat felett, az igazi kontroll. Most nyilván az más kérdés, hogy ebben a helyzetben, amiben ti hatalomra kerültetek, ugye itt más szempontok előrébb valóak, vagy szerintetek előrébb valóak, de tulajdonképpen én ezt nem tartom ördögtől valónak, ezt a dolgot, és abszolút egyet tudok vele érteni. Annyi még akkor a Paks 2-höz egy utolsó kérdés, hogy egyébként az új vezérigazgatóra van-e kapcsolatod, és milyen ez a kapcsolat, ha igen?
0: Hát olyannyira jó a kapcsolat, hogy éppen innen fogok felutazni ma ővele találkozni. Budapest, ez már nem az első találkozásunk, mi rendszeresen együttműködünk. Ott is egyébként az a minta rajzolódik ki, hogy ő is tagja annak a bizottságnak, vagy annak a grémiumnak, amelyik vizsgálja ezt a kérdést, és nyilván 100%-ig érdekelt benne, és hát valamilyen szinten pozitíve elfogult nyilván, miután ő áll ennek a cégnek az élén. Mi abban tartjuk a kapcsolatot, hogy Paks 2-nek a Tolna 03-as választókerületben milyen beágyazottsága van, milyen kihívások állnak a vállalat előtt, hogyan lehet a vállalat munkavállalóinak az életét segíteni, hogyan, milyen döntésekre kerül sor, amiknek aztán van kihatása a választókerületre. Tehát mi már elkezdtük még az ő kinevezése előtt az együttműködést, nagyon-nagyon pozitív szereplőnek tartom, nagyon-nagyon tájékozott, nagyon-nagyon alapos ismeretei vannak, nem csak szigorúan a nuklearitásról, hanem annak az üzleti hatásairól és a társaság működéséről, és hát ma is ezt a eszmecserét fogjuk tovább folytatni.
1: Jó, akkor most itt tartunk egy kis szünetet, egy zene következik, illetve hírek, és a hírek után most nem zenével fogjuk folytatni, kedves hallgatók, hanem Tamással térünk vissza, mert hogy aztán neked majd el kell indulnod, ahogy most itt említetted, ugye Budapestre. Úgyhogy egy zene után és a hírek után innen folytatjuk.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. 50 új mesterséges intelligenciával működő kamerával bővítették Horvátországban az erdő és bozott tüzek korai észlelését szolgáló videó megfigyelő rendszert, jelentette be hétfőn a környezetvédelmi és a zöld átmenetért felelős minisztérium. A rendszer automatikusan érzékeli a füstöt és a lángokat, éjjel-nappal működik és meteorológiai adatokat is használ. Segítségével a tüzek korában észlelhetők, pontosabban követhető a terjedésük és gyorsabban megkezdődhet a tűzoltók beavatkozása. A kamerák képei és adatai valamennyi megyei tűzoltósági irányító központ számára elérhetők. A minisztérium szerint a fejlesztésre azért is szükség van, mert az éghajlatváltozás miatt egyre gyakoribb és súlyosabb tüzek veszélyeztetik a lakosságot, az ingatlanokat, az erdőket és a védett természeti területeket, írja az MTI. A paksi atomerőmű 4 blokkjából már 3 teljes kapacitással termel, és rendben halad az utolsó blokk visszakapcsolása is, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel közösségi oldalán. A miniszterelnök szerint mind a 8 szivattyú rendszert beüzemelték, így várhatóan szerdán az erőmű ismét elérheti a közel 2000 megawattos teljesítményét. Paks teljesítményét a Duna rekord alacsony vízállása miatt kellett drasztikusan visszafogni július végén. A 3-as blokk leállítását július 29-én kezdték meg, augusztus 1-én pedig az 1-es blokk még működő turbináját is leállították. Augusztus elejére a 4 blokk 8 turbinájából már csak egyetlen 240 megawattos egység termelt, ezáltal az erőmű teljesítménye a normális szint alig több mint tizedére esett. Augusztus 22-én éjjel a 3-as blokk 1 turbina generátorát hálózatra kapcsolták, majd megkezdték a blokk teljesítményének fokozatos növelését, ami hétfőn a reggeli órákban érte el névleges teljesítményét. Mindemellett az 1-es blokk augusztus 23-a óta újra névleges teljesítményen üzemel. Elhunyt Mittler József, közölte hétfőn a Telepaks. A paksi Vakbottyán gimnázium nyugalmazott tanára, igazgatóhelyettese munkáját Paksváros önkormányzata 2006-ban gyermekeinkért díjjal, 2017-ben Pro Urbe díjjal ismerte el. 2007-ben a Magyar Köztársasági Ezüstérdem kereszttel is kitüntették. Mittler József 82 éves volt. Magasrangú miniszteri elismerésben részesült Tarácski Ákos rendőrzászlós, aki júliusban lélek jelenlétének és gyors intézkedésének köszönhetően megmentette a Kaposszegcsőn elgázolt járőrtársa életét. Ahogy arról a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolt, a július 9-i tragikus Kaposszegcsői esetben egy gépkocsi elütötte az intézkedő járőrt, majd a sofőr segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről. A dombovári rendőrkapitányság körzeti megbízottja Tarácski Ákos zászlós azonnal a súlyosan megsérült kollégája segítségére sietett, és a mentők kiérkezéséig szakszerűen megkezdte az első segélynyújtást. Példás helytállásáért és a cserben hagyó autós felkutatásában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységéért a belügyminiszter miniszteri elismerésben és pénzjutalomban részesítette a dombovári rendőrt. A kitüntetést az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából rendezett budapesti központi ünnepségen vehette át.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Új játékost igazolt a PFC. A Paksi NB1-es futballklub és az MTK Budapest hétfőn megegyezett Belényesi Csaba játékjogát illetően, miszerint a belső védő egy év kölcsönszerződéssel érkezik a Pakshoz, de kontraktusa jövő nyárra védeli opciót is tartalmaz. Belényesit alig ha kell a magyar futballt kedvelőknek bemutatni, hiszen 98 NB1-es és 148 NB2-es bajnokit abszolvált már, mindezek mellett majdnem 20 magyar kupa találkozón, valamint két konferencia liga összecsapáson is szerepelt eddigi pályafutása során. A PFC az OTP Bankliga következő fordulójában a Nyíregyházával csap majd össze szombaton.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a PaksFM mobil applikációján. PaksFM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a PaksFM slágereihez és az élesztőhöz.
3: Élesztő! 8 óra 5 perckor folytatódik az élesztő, és ahogy ígértem, most nem zenével, hanem továbbra is Cseh Tamás országgyűlési képviselő a vendégem, és vele folytatjuk a beszélgetést. Méghozzá akkor lépjünk tovább, ugye eddig az atomerőműről, illetve Paks 2-ről beszélgettünk, viszont ugye nemrég megjelent a hír, egészen pontosan tegnap előtt, ha jól emlékszem, hogy Magyarország várhatóan teljesíti az augusztus végi határidőig az Európai Bizottság által előírt 27 szuper mérföldkövet, így már az ősszel hozzájuthat ahhoz a helyreállítási forráshoz, amit ugye az Európai Unió biztosít, és Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke még májusban állapodott meg arról, hogy Brüsszel felszabadítja a korábban a jogállamisággal és a korrupcióval kapcsolatos aggályok miatt befagyasztott 16,4 milliárd eurónyi uniós forrást. Ebből ugye 10 milliárd euró a járvány utáni helyreállítási ellenálló képességi eszköz, ez az RRF, amelynek a felhasználási határideje az év végén lejár, és további 6,4 milliárd euró érkezhet a kohéziós alapokból. Ugye Jároda megyét folyamatosan falunapra, illetve különböző meghívásoknak teszel eleget. Hogy látod például itt a megyébe érkező forrásokról van-e egyáltalán információ, tehát hogy ebből akár az RRF-ből mennyi fog idejutni Tolna megyébe, vagy konkrétan a te országgyűlési képviselői körzetedbe, és hogy van-e reális esély arra, hogy ezt el is tudja költeni a körzet?
4: Hát bármennyi pénzt el tud költeni a körzet, az biztos. Itt meg szeretném köszönni a sok meghívást, és igyekszek mindenhova eljutni. Egyébként pont a falunapok azok inkább az emberekkel való kapcsolattartás, tehát az átlag emberekkel, és ritkábban beszélünk meg ott a falu vagy a város vezetőivel hosszabb távú konstrukciókat, arra meg vannak a más megbeszélések. Azt tudni kell, igen, ebből a 10 milliárd euróból ugye 6,5 milliárd euró az, ami támogatásként érkezik, és 3,5 milliárd euró pedig hitelként. A támogatásnak alapvetően három komoly célterülete van ennek az RRF alapnak, az első az energiahálózat fejlesztése. Ez ugye a térségbe úgy csapódik le, hogy nagyon-nagyon sok háztartási naperőmű, napelemerőmű, illetve ugye majd a később létesítendő napelemparkok, szél erőművek termelése úgy tud csak megjelenni a magyar energiába, és úgy tudja kvázi olcsóbbá tenni a magyar villamos energiát, hogy ez bekapcsolódik, ugye feltermelődik a hálózatra. Lassan másfél évtizedek jelentősebb hálózatfejlesztés nem történt, hiába fizettük rá a rendszer használati díjat, és ez nem oda fordítódott, tehát ebben nagyon nagy adóssága van kvázi a magyar kormánynak, hogy ezt fejlessze. Ezáltal ugye, ami a legfontosabb, és ez nagyon komolyan jelentkezik ebbe a választókerületbe, hogy megnyílnak azok a fejlesztési lehetőségek is, hogy olyan területeket sikerül kijelölni a települések határába, amik alkalmasak lesznek termelő, munkahelyteremtő kis- és középvállalkozásoknak, vagy vállalatoknak a befogadására. Tehát az, hogy ebből az országnak járó, vagy az országnak jutó összegből mi csapódik le, hogyan csapódik le például ebbe a választókerületbe, ez majd nagyon jelentős mértékben azon is múlik, hogy azok, akiknek az a dolga, hogy ide üzletet hozzanak, azok ezt milyen sikerrel és milyen hatékonysággal teszik. A következő pillére ennek a 10 milliárd eurónak a helyi vállalkozásoknak ugye a megsegítése. Ez megint nem közvetlen egyszeri és viszonylag térítendő támogatást jelent, hanem például a Magyar Fejlesztési Bank 2 milliárd euróval emelte a törzs tőkéjét, azaz 2 milliárd eurót ebből az RRF alapból ő a vállalkozásokhoz akar becsatornázni, és akkor ennek nyilván megvannak a maga feltételei. Itt ugye nagyon fontos látni, hogy óriási lemaradásban vannak a magyar vállalkozások a digitalizáció területén például, tehát ahogy nem használjuk a mesterséges intelligenciát, és ahogy már a versenytársak használják. Ez ugye nem csak ott jelenik meg, hogyha egy magyar vállalat nemzetközi piacra akar lépni, hanem ott is, hogyha egy nemzetközi vállalat mondjuk partnert keres Közép-Európában. Több ilyen üzleti tárgyaláson vagyok túl, ahol valóban a klasszikus vicc szerint nem tudják Budapestet és Bukarestet megkülönböztetni, tehát nekik ilyen távlatokban oly mindegy. Mivel tudunk előnyt felmutatni, például azzal, hogy digitálisan korszerű és felkészült egy magyar vállalkozás arra, hogy a nemzetközi együttműködésbe kivegye a részét, akár egy vállalaton belüli információs rendszert úgy tudnak kezelni a munkavállalók, ahogy azt mondjuk egy angol vagy francia munkatársuk teszi.
3: És mi van azokkal a vállalkozásokkal, akik nem szeretnének nemzetközi piacra lépni, tehát itt Pakson mondjuk működnek, kisbolt butik, ruci butik, bármi, tehát nyilván a mesterséges intelligencia vagy a digitalizáció egy ruhaboltba azért nehezen értelmezhető szerintem. Tehát velük mi lesz?
4: Hát van ugye ennek az egész versenynek több szintje. Én azt gondolom, hogy egyébként egy ruhabutikban is, ha más nem mondjak, egy leltározási program, vagy egy raktározás, vagy egy logisztika megtervezése már egyfajta digitalizációt is igényelhet, de nyilván nagyon jó ez a példa arra, amit mondasz, hogy van, ahova később fog ez ilyen feltétlen igényként, vagy szükségként betörni. A világunk változik és digitalizálódik, akár a reklámban, akár ebben az elérésben. A paksi kisvállalkozók ugye abba bízhatnak, vagy igazából a választókerületben is, ezek az itt élő kisvállalkozók, hogy az üzleti partnerkörük fizetőképesebb lesz. Mert hogyha jönnek olyan munkahelyek, ahol az emberek biztosan tudnak egy élhető jövedelmet megszerezni, akkor abból ugye el lehet költeni minél többet saját magukra. Ugyanilyen cél szintén a helyi vállalkozások számára, ugye ez az úgynevezett zöld átállás. Nagyon érdekes példa számomra, nagyon érdekes volt megélni, hogy egyik oldalról még attól, aki nem köt rá a vezetékes szennyvízre, attól még talajterhelési díjat követelünk meg, holott az Európai Unióban már, ahol csak lehet, ugye nyilván itt elsősorban a családi házakról lehet gondolni, ott az önálló szennyvízfeldolgozást preferálják, és vannak erre külön pályázatok, tehát minél inkább független, a nagy hálózatoktól független egységeket szeretnének létrehozni, hogy a nagy rendszerektől minél inkább függetlenül tudjanak ezek működni, hogy ne legyen egy nagy blackout miatt óriási kiesés. A harmadik láb pedig a lakhatás, ebben megint nagyon érintett ugye a választókerületünk, hiszen látható például Pakson az egekben vannak az ingatlanárak, egy pályakezdő fiatalnak akár itt nőtt fel, akár ide akar költözni, nagyon nehéz megfelelő lakhatást találni. Bérleti díjak is magasak, ingatlanárak is magasak, ebbe a kormány ugye úgy tud megjelenni, hogy injektálva jó sok tőkét az építőiparba, az felmelegíti, de bérlakás programban gondolkodik, illetve kollégiumi szállásokban és a már sokat említett idős otthonok létrehozásának a támogatásába.
3: Értem, köszönöm. Akkor menjünk tovább, mert hogy van egy kérdés, ami szerintem szintén foglalkoztatja a lakosságot, ez pedig a vagyonvisszaszerzési hivatal, amit ugye létrehoztatok. Ugye ezt sikerként kommunikáljátok, hogy a szuverenitásvédelmi hivatalt megszüntettétek. Ugyanakkor, ha kicsit cinikusak akarnánk lenni, akkor ugye mondhatjuk, hogy állami hatóság nem vészel, csak átalakul, és létrejött egy másik hatóság, ami a vagyonvisszaszerzési hivatal, és ugye te állami vezetőként is dolgoztál a PIP Nonprofit Kft-nél. Te reálisnak látod azt, hogy van visszaszerezhető vagyon, és most itt konkrét példát, tehát hogyha mondjuk egy Mészáros Lőrinc cégéhez köthető közbeszerzésről beszélünk, hogy az nincs úgy körülbástyázva, hogy bármilyen módon, hát hogy mondjam, ne lehessen belekötni. Tehát van visszaszerezhető vagyon?
4: A rövid válaszom az, hogy van. A hosszabb válaszom az, hogy van, de nehezen.
3: Aha.
4: És innentől kezdve ez egy szakmai kérdés. Nem túlságosan tisztelt Pócs János képviselőtársamat idézném, ő az államvédelmi hatósághoz hasonlított egyenesen ugye a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hatóságot. Semmi köze a kettőnek egymáshoz. Egyébként a szuverenitás védelmi hivatalhoz sincs, hiszen az egyiknek a célja, vagy az AVH-nak is, és a szuverenitás védelmi hivatalnak is az volt a célja, hogy valami fajta ideológiai alapon szelektáljon, és tegyen különbséget állampolgár és állampolgár között. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hatóságnak egy bibliája lesz, az pedig a büntető törvénykönyv, tehát abban indít büntetőeljárásokat, és abban lép akár személy ellen, akár vagyontárgyak elleni kényszerintézkedésekkel, egészen ugye a vádemelésig, ahol a büntető törvénykönyvi alapja megáll. Tehát itt nagyon-nagyon fontos dolog, hogy minden erőnkkel azon vagyunk, hogy kiszolgáljuk az embereknek ezt az igazságszolgáltatás iránti elementáris vágyát, de nagyon-nagyon fontos, hogy sem a demokratikus alapokat nem fogjuk átlépni, csak azért, mert 10-ből 9,5 magyar ember ezért áhítozik. A másik az pedig, hogy a jogi kereteket sem fogjuk átlépni. Ehhez kellenek nagyon-nagyon jó szakemberek, nagyon-nagyon sokan jelentkeztek. Egyébként ez egy nagyon unalmas és száraz munka lesz, tehát itt rengeteg oldalt, rengeteg papírmunkát át kell olvasni, át kell nyálazni, és meg kell találni valóban azokat a megközelítési módokat, ahol kimutatható a bűnös szándék. Nem lesz könnyű dolguk.
3: Hát ebben biztos vagyok, már nyilván a jogeszi tapasztalatomból adódóan is, de természetesen azért az állampolgárok, az adófizetők ugye nyilván örülnek annak, hogyha olyan vagyon, ami egyébként jogtalanul került már valakinek a magántulajdonába, az visszavándorol a magyar költségvetésbe, hiszen azt ránk tudja költeni a kormány. És ha már itt adtunk, akkor azért egy kicsit ejtsünk szót az NK-os forrásokról, mert hiszen ugye egy ilyen térképen a kormány átláthatóvá tette azt, hogy melyik megyében, melyik körzetben kik és mennyi pénzt kaptak. Ugye csak itt például a KOKÁért az Aktív Energia Egyesület Pakson 120 millió forintot, a Paks Ifjúságért Egyesület 40 millió 150 ezer forintot, és a Tűzvirág Tánc Egyesület 15 millió forintot. Ugye korábban, amikor voltál nálunk szintén a Szabad Péntek című műsorunkban, akkor ott már említetted, hogy voltak olyan cégek, amik vissza is utalták. Tehát ilyen szempontból, ha nem is a vagyonvisszaszerzési hivatal, de már valamiféle hatása volt annak, hogy fölléptetek ebben az ügyben. De most akkor azok, akik rajta vannak a listán, azok további vizsgálatokra számíthatnak, vagy pedig ez igazából azt szolgálja, hogy aki közpénzből kap, az tegye azt átláthatóvá, hogy mennyit kapott, mire kapott, és számoljon el vele.
4: Igen, tehát az utóbbi. Tehát itt nekünk semmiképpen nem a boszorkányüldözés a célunk. Nagyon könnyű, és nagyon sokan megpróbálják ezt elferdíteni és kiforgatni ezt a valódi céljainkat, és azt mondani, hogy mi ártatlanul üldözünk. Sem nem üldözünk senkit, legfőképpen pedig, aki ebben úgymond ártatlan, és nagyon sokan vannak egyébként. Tehát ezen a listán ez egy átláthatósági dolog, egyszerűen egy eddigi homályos és közelebbről nem ismert, sokan a szereplők sem ismerték egymást, hiszen minek is tették volna, illetve az átlagember meg végképp nem tudta, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Most minden átlátható. Annak, akinek minden forint arra fordítódott, amire ő azt megpályázta, és valóban annyi pénzt fordított rá, mint amennyi arra valóban kellett, semmi félnivalója nincsen. Ahogy szoktuk mondani, akinek nincsen rossz foga, az el tud menni a fogorvoshoz, és bátran ki tudja nyitni a száját. Aki viszont nem arra fordította, vagy nem annyit fordított rá, mint amire pályázott, annak igen, annak van félnivalója, jobban teszi, ha minél hamarabb önként visszafizeti. Sokan kérdezik, hogy ez megszünteti a büntető eljárást. Nem, ez a büntethetőséget jelentős mértékben csökkenteni tudja. Ez majd a bíró úr vagy bíróasszony hatáskörébe tartozik, aki ezt meg fogja ítélni, de nyilván a közízlésnek nagyon jót tesz, és a közérzetünknek, hogyha valaki nem várja meg azt, ameddig ezt kikényszerítik tőle. A jövőben is így szeretnénk működni, minden egyes odaítélt pályázati forinttal szeretnénk elszámolni. Tolna megyei szereplők, illetve ebben a választókerületben pénzhez jutók, számára jó hírem az, amit az előbb elmondtam, hogy aki el tud ezzel számolni, az nyugodtan alhat, és igen, akár az általad előbb felsoroltaból is van olyan, aki egyelőre még a rejtőzködő állapotban van, még nem igazán vette fel a kapcsolatot semmilyen hatósággal, és nem érzi úgy, pedig mi úgy gondoljuk, hogy nem egészen voltak ezek egyenesek, ezek az utak, nem érzi úgy, hogy jelentkezni kellene, és mondjuk visszafizetésre még nem mutat hajlandóságot.
3: Azt megosztod a hallgatókkal, hogy ki ez, vagy pedig ez most egyelőre maradjon a
4: ezt titokban? Én most rábíznám akár a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hatóságra, másrészt meg az ebben nyomozó NAV bűnügyi igazgatóságára.
3: Oké, akkor még egy utolsó kérdés, mert lassan menned kell, ugye itt az iskola kezdési támogatás, ami egy nagyon nagy aktualitás, és érintheti itt a térségben élőket is. Erről mit lehet tudni?
4: 400 ezer gyerekhez jutottunk el. Ugye az alap igény az az volt, hogy ne csak a határon túli iskolába induló gyermekek kapjanak egy ilyen támogatást, hanem a Magyarországon élő, Magyarországon levő iskolákba induló fiatalok, gyerekek. Sokkal nagyobb volt igazából az általunk megcélzott szám. Nem azt a költségvetési állapotot találtuk, gondolom ez nem meglepő, mint amire eredetileg számítottunk, annál sokkal rosszabbat. Itt meg kellett húzni. Tehát volt egy erre fordítható összeg, és abban kellett úgy hozzászabni a lehetőségeket. Tudom, és tudjuk, hogy vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy nekik is ez a támogatás járt volna. Dolgozunk rajta, reményeink szerint ez jövő szeptemberben már egy bővített, magasabb összegű hozzáférést biztosít majd számunkra a költségvetési helyzet. Most ezt sikerült, és hála Istennek, hogy a másik oldalon megkapunk nagyon sok köszönetet. Gyereküket egyedülnevelő szülőktől kaptam én is több olyan köszönő levelet, hogy eddig senki nem gondolt rájuk. Most szinte őket is meglepetésként érte, hogy a családi pótlék mellé ez az összeg is megérkezett.
3: A szándék az vitathatatlan, azt gondolom, és nagyon pozitív, viszont hogy lehet elérni azt, hogy ne az történjen ezzel a támogatással, mint ami a csokkal történt, ahol szerintem szintén nyilván a szándék az nem volt vitatható, csak éppen az építőipar szívta fel azt a plusz pénzt, amit ugye az emberek megkaptak a házvásárlásra, és elvitte, annyival drágultak az árak. Mit tudtok az ellen tenni, hogy ne ez történjen mondjuk itt az iskola kezdés, vagy az iskolás tanszerek kapcsán?
4: Ez felmerült a kormány ülésén, illetve a frakcióban is, hogy hogyan tudunk ebben jól eljárni. Erre volt igazából az a reflex, hogy ketté osztottuk ezt a folyósítást. Ahhoz nem állt már rendelkezésre elég idő, hogy a majdan novemberben már utalvány formájában megkapott összegnél, ott már lehet látni, körülbelül jól körbe lehet határolni azt, hogy ezt másra nem lehet fordítani, csak a gyermekre. Ennek a feltételrendszernek a felépítésére most nem volt elegendő idő, így tudtunk valamilyen szinten elébe menni, hogy ez most utalás formájában, illetve aki készpénzben kéri, annak készpénzes folyósításban, de a következő részlet az már egy ilyen célzott utalványba. Visszaélni mindig lehet mindennel, tehát ez is egy jó magyar sajátosság, hogy a ügyeskedők mindig megtalálják a választ. Mi bízunk abba, hogy a döntő többségébe ez oda fog kerülni, és oda fog fordítódni, akiknek mi szánjuk.
3: Hát akkor a vállalkozások belátására kell bízni, vagy bízható ez a történet tulajdonképpen, és reméljük, hogy úgy fognak eljárni, hogy figyelembe veszik az embereknek is az érdekeit. Cseh Tamás országgyűlési képviselőnek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
4: Köszönöm a lehetőséget.
3: És akkor jó utat kívánunk neked Budapestre, és várunk máskor is. Most egy kis zene következik, és a zene után pedig majd Bedecs Tamással fogok beszélgetni, akivel érkezik egy nagyon cuki kiskutya is, Zsazsa. Úgyhogy tartsatok továbbra is velem.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az élesztő, és a stúdióban itt van velem Bedecs Tamás, tacskótenyésztő és handler, illetve egy csöpség, Zsazsa, hosszúszörű standard tacskókölyök. Szia Tamás, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlem a kedves hallgatókat!
1: A hallgatók már emlékezhetnek rád, mert ugye tavaly decemberben beszélgettünk utoljára, akkor Vulival voltál itt, Zsazsa anyukájával, és főként akkor a kutya kiállításokról beszélgettünk, és már akkor említetted, hogy Vuli hamarosan anyai örömök elé fog nézni, és Vuliról azt kell tudni, ha nem emlékeznének a hallgatók, ugye díjnyertes kutyus, például Zágrában a világkiállításon junior világgyőztes lett 2024-ben, 25-ben pedig a Brunoi Európa kiállításon adult, vagyis felnőtt kategóriában Európa győztes volt. Nos, már akkor ugye említetted, ahogy mondtam, hogy Vuli hamarosan anyai örömök elé néz, és meg is született az első alom, aminek Zsazsa is a része. Szám szerint 8 kis kutya, és most erről fogunk beszélgetni, illetve arról, hogy te is tanulod egy kicsit itt a kutya tenyésztésnek a csínyát, bínyát. Kezdjük akkor onnan, hogy egyáltalán mi alapján került meghatározásra az időpont, tehát az, hogy Vuli most már érett, vagy készen van arra, hogy anyuka legyen?
2: Hát igazából hivatalosan, ugye a Magyar Kennel Klub úgy határozza meg, hogy 15 hónapos korban történik egy tenyészszemle, amelyet egy fajta specialista bíró bírál el, és ezután a kor után 3 hónapra, 18 hónapos kortól vemhesíthető a szuka. De igazából én egy kicsit későbbre szoktam ezt az időpontot tolni, és akkor így alakult az, hogy Vulinak most jött el az idő, illetve igazából a kiállítási világban is minden olyan címet megszerzett, amit szerettem volna, hogy magáévá tegyen. Úgyhogy ezek a dolgok meglétét követően úgy gondoltam, hogy most itt az idő a vemhesítésre.
1: Mondod, hogy te egy kicsit tovább vársz. Ennek van valami elvi, elméleti háttere, vagy pedig csak egyszerűen te így érzed komfortosnak?
2: Igazából nincs. Másoktól úgy hallottam, hogy ez így a legjobb, és úgy gondoltam, hogy én is így fogom végrehajtani.
1: Oké, na Zsazsa most kezd feléledni egy kicsit, és nagyon nézelődik. Majd a hallgatóknak mondom, hogy a Paks FM Facebook oldalán megnézhetik a videón, egy iszonyatosan cuki, édes kiskutyáról van szó, aki egyébként teljesen olyan, mint amilyen Vuli, színben is, mindenben. Nagyon-nagyon hasonlítanak. Oké, hogyan került kiválasztásra az apa?
2: Hát ugye lengyel tenyésztő ismerőseim Vulival elért sikerek után engem megtaláltak, hogy van egy veteránkorú kanyuk, akit nekem ajándékoznának, és akkor így került Magyarországra a kan, aki egyébként lengyel származású, de nagyon sokrétű régi vonalakat ölel fel a vonala, és igazából így ráesett az első választás, mert egyrészt kéznél volt, másrészt ugye első almom, első vemhessége a szukának, ilyenkor ugye a progeszteron szintbe se vagyunk biztosak, többször mérjük az állatorvossal, és hát igen, ezért egy hazai kanra esett a választás, illetve van egy mentorom, aki engem sokat segített, úgymond, és ő általa is volt választva ez a kan, és hát ezért lett ő így az első választás.
1: És mindjárt 8 kiskutya született. Egyébként ez, amikor megtudtad, hogy 8 kiskutya lesz, ez hogy érintett?
2: Hát ugye ezt nagyon előre nem tudjuk. Én annyira nem vagyok az előre röntgenezés híve, bár egyébként semmilyen negatív hatása nincs ennek. Onnan lehetne látni, de ilyen nagy alomszámnál, mivel a szuka nem is túl nagy méretű, ezért nehezen megmondható ez, hogy mennyi lesz a születendő kölykök száma. Úgyhogy előre nem tudtam semmit, annyit tudtam, hogy a vehem nagy, mert nehezen viselte az utolsó napokat, és hatalmas volt a hasa, de így szülés közben tudatosultam, hogy 8-an lesznek, és 6 kiskutya után írtam anyának, meg az ismerőseknek egy üzenetet, hogy szerintem végeztünk, és 6-an vannak, aztán még következett 2.
1: Igen. És mindenki jól van, mindenki egészséges.
2: Igen,
1: na, ez jó hír. Oké, akkor menjünk egy kicsit még tovább, és beszélgessünk a vemhességről, magáról, hogy ez alatt, ugye, mivel Vuli egy díjnyertes kutya, tényleg ugye ezeken a kiállításokon a múltkor is elmesélted, hogy az anatómiáját nézik a kutyának, stb. A szőrét. Tehát, hogy a vemhesség alatt volt valami speciális, hát, hogy is mondjam, bánásmód, vagy akár bármiféle étrendkiegészítő, vagy bármi, amit alkalmaztál a Vulinál, hogy...
2: Hát igazán a vemhesség alatt nem, inkább a laktációs időszak megkezdése során, mivel hogy a vemhességnél, ha nagyon oda van figyelve, és mondjuk túl van etetve a szuka, akkor az ellés is nehezebb, mert a kölykök túl nagy mértékben növekednek. Tehát a vemhesség során igazából vitaminokat kapott, meg igen, tehát kezdetlegesen vitaminokat kapott, aztán utána ugyanúgy történt minden, és később a laktációs időszak megkezdése során lett úgymond felturbozva a szuka fehérjével és mindennel, ami szükséges a tejtermeléshez, illetve ilyenkor nagyon oda kell figyelni arra, hogy mennyi vizet fogyaszt, mert ez adja a tejtermelés alapját.
1: Értem, és egyébként Vuli is jól van, visszanyerte régi fényét, azért van, gondolom most... 8 kiskutya a világra
2: hozása. Hát most már nagyon elege van a kölykökből, de igen, igen, most már teljesen leválasztott őket, tehát igazából annyink kívül, hogy együtt mennek ki WC-re, meg olyankor találkoznak, nem nagyon szereti a társaságukat.
1: De azt látod egyébként, vagy láttad, hogy hogyan próbáltam mondjuk, tehát óvta őket, etette őket, hogyan mondjuk tanította, vagy tanítja az anyakutya ilyenkor a piciket?
2: Hát bizonyos dolgokra igen, például ugye 3 hetesen történik az első étkeztetési folyamat a kölyköknél, és ilyenkor az anya vezeti be úgymond őket. Maguktól is tudják, hogy következik valami, de én mindig olyankor a szukát is ott hagyom, és akkor ő vele kezdenek el enni közösen az első alkalommal például.
1: Milyen volt az első pillanat, amikor megérkeztek? Hogy hát érett,
2: nagyon-nagyon magad? Boldog voltam, erre emlékszem, mikor az első kölyök úgymond a kezembe született, hiszen nagyon régóta vártam ugye erre a pillanatra, tehát én gyerekkorom óta tudom, hogy egyszer szeretnék kutyát tenyészteni, és most eljött ez a pillanat. Úgyhogy nagyon boldog voltam, és nagy volt az öröm. Igazából az állés nagyon könnyedén lezajlott, úgyhogy tényleg semmi nagy probléma, vagy olyan jelentőségű dolog nem történt. Úgyhogy boldog voltam nagyon.
1: Na, örülök ennek. És mi okozta az eddigi legnagyobb meglepetést a kiskutyákkal kapcsolatban?
2: Hát az, hogy ez tényleg ennyi munka. Szóval, hogy...
1: Egyébként akartam is kérdezni, hogy amikor te nem vagy otthon, akkor ők úgy ott egyedül vannak, vagy akkor ilyenkor vigyázz valakire?
2: Mindig vigyázz valakire. Tehát ugye most jól jött, hogy nyári szünet van, és igazából 0-24-es felügyeletet. Hát jó, boltba lehet menni tőlük egy idő után, meg azért ugye a szuka úgy az első 3 hétben elég jól ellátja őket. Olyankor még olyan különös nagy dolog nem történik, mivel ilyenkor a szuka tényleg minden dolgot rendez, tehát ő takarít utánuk, minden. Tehát olyankor semmit nem kell csinálnunk, ahogy elkezdődik az első etetés, onnantól kezdve a szuka már nem vállalja a takarítás részét, és onnantól ez is van plusz feladatnak. Úgyhogy igen.
1: Teljesen, mint egy ember anyuka olyan, van, akkor ezek van. Szerint takarít a gyerek után, eteti a gyereket, mindent megcsinál. És volt olyan dolog, amit teljesen máshogy képzeltél el, mint ami aztán a valóságban, ahogy kellett mondjuk a kiskutyákkal?
2: Nem nagyon.
1: Föl voltál dolog, ilyen szempontból jól készülve, bár ugye nem az első kutyuskáid, tehát igen, mert sőt, igen, ugye meg... Vulit is kicsiként kaptad meg, ugye, ha jól emlékszem.
2: Igen, hát 5 hónapos volt, tehát annyira már nem kicsi. A másik szukám meg 15 hetesen érkezett, mert ugye külföldre csak ebbe a korba utazhat kölyök, 21 nappal a veszettségoltás után. De igen, egyébként minden.
1: Megint Zsazsa megindult. Nagyon.
2: Igen, néha
1: annyira édes döntünk. Egyébként tényleg a hallgatókat biztatom, hogy majd, hogyha föltesszük a beszélgetés után ezt a videót, akkor nézzék meg. Egyszerűen meg kell zabálni, tényleg nagyon helyes. Igen, sajnos most mindenkinek egy kicsit melege van ebben a majdnem 36 fokban. Egyébként mi lehet a nehézsége mondjuk egy tenyésztőnek az első alom kapcsán. Azt úgy meg tudod fogalmazni?
2: Igen. Hát ugye a szukával az állés folyamán bármilyen probléma felléphet. Tehát itt úgymond egy 0-24-es állatorvosi felügyeletet kell előre lekommunikálni, de pontosan az állés időpontját se tudjuk, mivel az 56. naptól tulajdonképpen a 63. napig ez egy teljesen normális folyamat, és bármikor indulhat az egész. Ugye a kölykök feküdhetnek úgy, hogy létre, tehát hogy el kell vinni az orvoshoz, és azonnal császármetszést kell végrehajtani. Szóval igazából ez egy 0-24-es játszma ilyenkor, és 0-24-be felügyelni kell a szukát. Nyilván ugye a hangjelek és minden ilyen jel társul az eléshez, tehát tudjuk, hogy mikor történik az indulás, jobb esetben, mert vannak olyan szukák, akiknél még ez se. Illetve ugye azt se tudjuk az első alomnál, hogy egyáltalán a szukának van-e rendesen fájdalomérzete, mert ha nincs, akkor nem történik meg az elés, akár napokon keresztül, és baj lehet. Úgyhogy ezért minden apró jelre, akár folyadékok színére, stb. Nagyon oda kell figyelni.
1: Ha, de nálatok ez minden viszonylag könnyen ment, igaz? És ha már említetted itt a császármetszést, tehát a 8 kiskutya az hogy jön a világra? A természetes úton, vagy császármetszésen?
2: Természetes úton.
1: Aha.
2: Tehát ők is természetesen jöttek mind. Én annak a híve vagyok, hogy addig nem avatkozunk be, amíg nincs probléma. Uh-huh. És 2 órát várunk maximum a kölykök között. Ha ez a 2 óra letelik, és még mindig nem jön a következő, akkor baj van, akkor azonnal indulni kell valahova.
1: És körülbelül mennyi idő volt mondjuk 2 kiskutya között?
2: Hát ilyen 20 perc.
1: 20 perc. Aha, igen. Tehát akkor ők gyorsan jöttek.
2: Igen.
1: Hú, hát azért le a kalappal buli előtt egy 8 kiskölyköt a világra hozni, nem semmi. És hogy látod a kölykök fejlődését?
2: Ők nagyon szépen fejlődnek, és minden rendben van velük. Egy kicsi már ki is repült, mert ő egy állatorvos hölgyhöz és a párjához költözött, úgyhogy szuper helye van, és... Igen, ő kirepült, a többiek még velem vannak, mert ők a világban mindenfele utaznak, illetve 2 még várják, ugye, hogy megtalálja az igazi őket. Uh-huh. Úgyhogy egyenlőre ez a helyzet velük.
1: Hogyan választod ki a leendő gazdít? Ott vannak elvárásaid?
2: Így van, tehát ugye itt azért van egy elég kemény szűrőrendszer, nem mindegy, hogy milyen a jövőbeli gazdi, ugye szerződéstől kezdve mindent írunk annak megfelelően, hogy a kölyök tenyésztési vagy hobbi célra lesz vásárolva, mivel ugye egy tenyészkutya az teljesen más feltételeknek kell, hogy megfeleljen, és én ezt figyelembe veszem akkor, mikor választok a gazdáknak kutyát, úgyhogy igen, ez...
1: Értem. Értem. Na, hát figyelj, és van köztük olyan, aki vélhetően bulihoz hasonló sikereket fog elérni? Hogy ez lehet már most látni?
2: Hát azt úgy kimondottan nem tudom mondani, hogy hasonló sikereket fog elérni, mivel ez mindig azért nagyban az adott helyzeten, szituáción és mindenen múlik, de úgy tűnik, hogy ez a kislány hasonló anatómiai felépítéssel fog bírni, mint az anyukája.
1: Na, hát akkor kíváncsian várjuk, hogy neki majd milyen eredmények jönnek, hogyha viszed őt, vinni fogod. Hány hónapos korától viszed majd kiállításra?
2: Hát hivatalosan 3 hónapos kortól lehet, és azt hiszem ősszel lesz egy Tacskó Klub kiállítás, ahol ő már be van nevezve, úgyhogy ott fogja először magát.
1: Hát az első, már itt az első, mindjárt a szomszédban. Egyébként annak, hogy ennek az egész folyamatnak, a tenyésztésnek, te mit gondolsz, mi a legnehezebb része szakmailag, vagy lelkileg? Tehát például elengedni a kiskutyákat, hogy több hétig ugye te gondozod őket, te neveled őket, és akkor utána így továbbadni, tehát könnyű például?
2: Nem, egyáltalán nem egyszerű, viszont a születés pillanatától máshogy kezeljük. Én úgy gondolom, legalábbis én biztosan. Uh-huh. Tehát ugyanúgy szeretem őket, és ugyanúgy megkapnak mindent, de máshogy kezelem eleinte az egész almot, mint a saját kutyáimat. Tehát ők igazából kis élő lények, akiknek az lesz a legmegfelelőbb, hogyha ők egyedi figyelmet kapnak, úgymond, és nem

0: hogy te fogalmaztál, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és egy kicsit meséltél nekünk, és sok sikert akkor a továbbiakhoz.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, további szép napot!
0: Bedecs Tamással, Tacskó tenyésztővel és handlerrel beszélgettünk, illetve itt volt velünk a stúdióban Zsazsa, a hosszúszörű standard Tacskó kölyök is. Nézzétek majd meg a Paks FM Facebook oldalán a videóban, most pedig zene következik.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Súlyos katonai baleset történt Szolnoknál, gyakorlatozás közben lezuhant és megsemmisült a Magyar Honvédség egyik Gripen típusú vadászgépe, a pilóta sikeresen katapultált. Az MTI tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség Szolnok körzetében tartott kiképzési repülése során szenvedett balesetet az egyik Gripen vadászgép. A Honvédelmi Minisztérium közlése alapján a gép pilótája szakszerűen végrehajtott kényszerintézkedést követően sikeresen katapultált. A repülőgép lakatlan területre zuhant és megsemmisült, a balesetben más személy nem sérült meg. Dr. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke azonnal a helyszínre utazott a körülmények kivizsgálásának irányítására. A tárca vezető elrendelte az incidens teljes körű katonai és szakértői vizsgálatát, a katapultált pilótát pedig a Magyar Honvédség egészségügyi központjába szállították megfigyelésre. Később a honvéd kórház közölte, a pilótának a katapultálás során megsérült a gerince, ezért műtéti beavatkozásra lesz szükség. A paksi atomerőmű 4 blokkjából már 3 teljes kapacitással termel, és rendben halad az utolsó blokk visszakapcsolása is, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel közösségi oldalán. A miniszterelnök szerint mind a 8 szivattyú rendszert beüzemelték, így várhatóan szerdán az erőmű ismét elérheti a közel 2000 megawattos teljesítményét. Paks teljesítményét a Duna rekordalacsony vízállása miatt kellett drasztikusan visszafogni július végén. A hármas blokk leállítását július 29-én kezdték meg, augusztus 1-én pedig az egyes blokk még működő turbináját is leállították. Augusztus elejére a 4 blokk 8 turbinájából már csak egyetlen 240 megawattos egység termelt, ezáltal az erőmű teljesítménye a normális szint alig több mint tizedére esett. Augusztus 22-én éjjel a 3-as blokk 1 turbina generátorát hálózatra kapcsolták, majd megkezdték a blokk teljesítményének fokozatos növelését, ami hétfőn a reggeli órákban érte el névleges teljesítményét. Mindemellett az 1-es blokk augusztus 23-a óta újra névleges teljesítményen üzemel. 5 tűzeset és 19 műszaki mentés adott munkát vármegyénk tűzoltóinak az elmúlt hosszú hétvége során, köztük avartűzhöz, kidőlt fákhoz és közlekedési balesethez vonultak, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Letért az útestről, majd az oldalára borult egy személyautó péntek reggel Tamásiban a 65-ös főút 50-es kilométerénél. A baleset helyszínére a tamási önkormányzati tűzoltók siettek, akik áramtalanították, majd kerekeire állították a járművet. A gépkocsi vezetője könnyebben megsérült. Útra dőlt egy fa és teljesen elzárta azt péntek este Tolnán a 6-os számú főút 134-es kilométerénél. A műszaki mentés helyszínére a tolnai önkormányzati tűzoltók vonultak, akik motoros láncszűrés segítségével szüntették meg a forgalmi akadályt. Cserepeket vitt le a viharos szél egy épület tetejéről szombat reggel Dombováron az Árvácska utcában. A helyszínre a dombovári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik visszahelyezték a héjazatot. Személysérülés szerencsére nem történt ebben az esetben sem. 500 négyzetméteren összehordott tetőlécek, egy kisebb tároló és agynövényzet égett vasárnap délelőtt Kajdacson a József Attila utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Új játékost igazolt a PFC. A Paksi NB1-es futballklub és az MTK Budapest hétfőn megegyezett Belényesi Csaba játékjogát illetően, miszerint a belső védő egy év kölcsönszerződéssel érkezik a Pakshoz, de kontraktusa jövő nyárra védeli opciót is tartalmaz. Belényesit aligha kell a magyar futballt kedvelőknek bemutatni, hiszen 98 NB1-es és 148 NB2-es bajnokit abszolvált már, mindezek mellett majdnem 20 magyar kupa találkozón, valamint két konferencia liga összecsapáson is szerepelt eddigi pályafutása során. A PFC az OTP Bankliga következő fordulójában a Nyíregyházával csap majd össze szombaton.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 8 perc van odakint, 24,5 fokot mutat a stúdió hőmérő, és most megérkezett hozzám, beült hozzám ide a stúdióba, Strasser Andi, szia, jó reggel.
2: Jó reggel.
1: Szia, szép napot, most már nap van.
2: Igen, mindegy, ezt mindig megoldjuk.
1: Igen, na, hogy vagy?
2: Minden rendben, hát figyelj, én bírom a 28 fokot, ma mennyi lesz, bár mondjuk tegnap is azért a
1: 32, de azért ez kellemes, most a 40-hez igen. képest, valljuk be őszintén, ez még az elfogadható kategória.
2: Igen, igen, szerintem nagyon meleg volt már tegnap napközben, de most olyan kellemes, és épp most realizáltam kint a szerkesztőségben, hogy úgy éreztem, hogy le lehet kapcsolni a klímát, mert egy kicsit bekapcsoltuk itt reggel, ugye nagyon füllett a történet, és most úgy érzem, hogy olyan kellemes. De lehet, hogy csak a klímával beüzöttük, mert ugye Cseh Tamás országgyűlési képviselő itt volt nálad, és azért áruljuk el, hogy úgy jött, hogy hát szépen fel volt öltözve, tehát bírom, hogy szegényeknek 40 fokban is hosszú ingben illik, és plusz mondta, hogy hát ő még reggel elment futni. Tehát nem elég, hogy igen. napi 4 órát alszik ő is.
1: Igen, igen. Egyébként Tomi hozzá van szokva, mert ugye van rendészeti múltja, és ott a rendőröknek is mindig föl kell öltözni, és mindig hosszú, és vagy hosszú nadrág, és mindig ezekben a vastag cipőkbe kell lenni, úgyhogy lehet, hogy hozzáedződött már. Egyébként, ha már most őt szóba hoztad, azért azt meg kell, hogy jegyezzem, és most ez teljesen függetlenül mindenféle politikai szimpátiától, vagy bármitől. Tehát azért azt én bírom, amikor valaki beleáll a kérdésekbe, és ugye bármilyen kérdést föltehetsz neki, akár olyat is, ami hát most adott esetben nem tudom, tehát például volt nálunk ő a szabadpéntekben, ahol ugye Bart Istvánról nyilatkozott valamit, aztán teljesen máshogy döntött a kormány, és beültette a Paks 2 felügyelőbizottságába. Tehát nyilván azért ez egy politikus számára egy olyan kérdéskör, ami, hát, aminek nem örül túlzottan, hogyha mond valamit, és utána egy teljesen más dolog történik. De beleáll, elmondja erről a véleményét, szerintem ez tök oké.
2: Igen, abszolút, nagyon jó volt őt hallgatni. Egyébként nagyon ügyes voltál, mert meg vagy dicsérve, hogy nem csak mondjuk beszélgettetek egy olyan 40 percet, vagy nem tudom én mennyit, és nem csak a fenékküszöbről volt szó.
1: Ja, hát igen, hát azért
2: mert,
1: azt gondolom,
2: mert
1: hogy
2: rengeteg, hát mint országgyűlési képviselővel nyilván rengeteg témát át lehet beszélni, csak ugye annyira erre koncentrálódik most minden, egyébként országos szinten is, de itt nálunk a térségben és Pakson nyilván, hogy szinte már mindjárt elfelejtünk mással is foglalkozni, pedig van mivel.
1: Van mivel. Egyébként én arra leszek kíváncsi, erre mondjuk nem teljesen kaptam egyértelmű választ, úgy érzem, hogy ezek az RRF források, ezek el lesznek-e költve, vagy ez olyan, mint a tudod, ez a hoztam is, meg nem is, adtam is, meg nem is. Szóval, hogy december 31-ig el kellene költeni.
2: Hát ő azt mondta, hogy igen.
1: Hát ő azt mondta, hogy igen, de ugye, hát azért azt tudjuk, hogy a különböző beruházások folyamatának, tehát ez csak olyanra lehet költeni, ami már megvan a kivitelezési dokumentáció. Tehát ha valaki most akarná elkezdeni igen. bármit is belőle, akkor nem lehet. És azért én nagyon kíváncsi leszek, hogy abból a 6,5 milliárd eurónyi támogatásból mi az, amit ténylegesen le tudunk hívni.
2: Igen, igen, igen, hát ez majd kiderül, mert erre végül is nagyon-nagyon konkrét választ ő sem tudott adni, csak azt, hogy van terv.
1: Hát, hogy igen, meg ugye azokat a területeket sorolta fel itt a zöldítés, a vállalkozásoknak a digitalizációs támogatása, az energiahatékonyság támogatása, ugye amik célterületei ennek az RRF hitelnek. Az más kérdés, hogy én mennyire értek egyébként egyet azzal, hogy állandóan a digitalizációt erőltetik itt, és most ebbe Tomi nem foglalt ugyan állást, tehát ő csak annyit mondott, hogy ezekre lehet költeni, de én továbbra is azt mondom, hogy Magyarországon a magyar vállalkozások nagy része nem arra játszik, hogy ő nemzetközi piacra lépjen, hanem kis vállalkozás, egy maga van, egy kis butikot működtet, ahol egyébként mindenféle programok nélkül is átlátható, mondjuk a leltár program nélkül ő át tudja látni azt az egy kis boltot a kis kockás füzetével is, és hogyha ő neki ez bőven elég, akkor itt nem kell erőlködni, hogy leltár program meg mit tudom én, és így igazából én nem látom még mindig azt, hogy a kis vállalkozásoknak hogy lesz jobb, De hát majd meglátjuk.
2: Igen, ezt már többször elmondtad, de emlékszem, hogy más interjúban is felhoztad ezt, hogy nem biztos, hogy a nemzetközi együttműködésre van nekünk szükségünk. Egy vajdapapírnak lehet, de egészen más tészta, mint mondjuk a Paksi vagy a Dunaföldvári főutcán bármelyik kis vállalkozás. És hogyha nem butikot nézzünk, hanem akár egy szolgáltató céget akkor is, hát meglátjuk. Nekünk egyébként volt nemzetközi együttműködésünk, most, hogy belegondolok, a Paksi Rádiónak, de az...
1: Mikor?
2: Az, hát nem tudom, 15 évvel ezelőtt, hát 20 évvel ezelőtt.
1: Volt,
2: de az mondjuk inkább a határon túli magyarsággal függött össze, mert hogy erdélyi és vajdasági magyar nyelvű rádiókba segítettük az akkori Európai Uniós híreket gyártani, tehát ugye nekünk a csatlakozásunk után, nekik a csatlakozásuk előtt, és akkor volt egy ilyen együttműködés, de az mondom inkább, és pályázati, de az inkább a határon túli magyarokra koncentráló pályázatoknak volt köszönhető, nem mondjuk egy Európai Uniós forrásnak, vagy hitel lehetőségnek, meglátjuk.
1: Igen, csak azt nem értem egyébként, hogy miért nem lehet például Európai Uniós forrást arra allokálni, hogy a kisvállalkozások mondjuk járulékterheit csökkentsék.
2: Mert jaj, hát annyi ötlete lenne a kisvállalkozóknak, hogy milyen terheket.
1: Igen, de igazából lehetne. Figyelj, igazából most jó, persze lehet azt is csinálni, hogy mondjuk az állam azt mondja, hogy elenged az adókból, meg a járulékokból, és akkor kevesebbet fizetsz be, többet tudsz félretenni, és a többi, tehát ez is egyfajta segítség, csak hogy jutassuk már valahogyan vállalkozásokat olyan pénzhez, ami a legfontosabb, legsürgetőbb nekik. Az, hogy a mindennapi létük biztosítva legyen, és ne azon kattogjon folyamatosan valaki, mert hogy a vállalkozói lét lényegében erről szól ma Magyarországon, hogy meg lesz-e a jövő hónapban az a bevételem, amiből egyébként ki tudom fizetni a költségeimet, a járulékaimat és mindent is.
2: Hát igen, csak tudod, szokta, van ez a mondás, és lehet, hogy nem csak Magyarországon létezik ez a mondás, hogyha etetni akarsz, akkor ne halat adj, hanem hálót. És hát tulajdonképpen, hogyha én most kapnék arra támogatást, hogy a rezsit, vagy bármelyik vállalkozás a rezsimet ki tudjam fizetni, az inkább hal, mint háló. Csak amikor megvannak ugye a pályázatok, és az Európai Uniós pályázatok is fogalmazva, és nekünk szerintem az Európai Uniós csatlakozás után külön meg kellett ezt a nyelvezetet tanulnunk, ezeket a szakszavakat, még az innováció szó is új volt, én azt mondtam 20 évvel ezelőtt, tehát hogy úgy van megfogalmazva egy Európai Uniós pályázatban a cél, hogy 63-at kell telefonálnod, hogy valaki elmagyarázza, hogy akkor mit lehet csinálni, vagy mit kell csinálni.
1: Igen, és ez a másik dolog, hogy ezek mind-mind olyan bonyolultan vannak megfogalmazva.
2: De szerinted ez egy nyugat-európainak is bonyolult, vagy csak nekünk bonyolult, és még mindig nem szoktuk
1: ezt nem meg. Ezt nem tudom. Én azt gondolom, vagy amennyire én láttam, szerintem nagyon sokszor gyakorlatban nem jártas emberek teszik össze a pályázatokat, akik nem tudják. Most mondok egy tök jó példát, ez az egyik ismerősömnek a konkrét példája. Ültetvény, ugye ez ilyen fiatal gazda pályázat volt, meg is nyerte rá pénzt, ugye ezért, de az ötödik évtől már ugye, tehát foglalkoztatnia kellett volna egy munkavállalót. Hát de gondold végig.
2: Egy főt,
1: de gondold végig. Egy ültetvény a negyedik évtől kezd el egyáltalán valamit teremni, a negyedik ötödik, tehát nincs még annyi bevétele, hogy ő tudjon egyébként egy embert foglalkoztatni magán kívül. De ezt, aki kitalálta, hogy soha nem volt a közelében egy ültetvénynek se, és még nem látott működni egy ültetvényt, meg létrehozni, na az is biztos. Szóval ilyenek, azt gondolom, hogy ezért nagyon sokszor, pont ezért ilyen ködös megfogalmazások, érthetetlen dolgok. Fú, na, nagyon tudnék erről hosszasan beszélni, de nem akarom mutatni ezzel a hallgatókat, csak ez így mindig így kinyílik a bicska a zsebemben.
2: Igen, meglátjuk, minden esetre akár, főleg az Európai Uniós pályáztatás kapcsán, ugye a legtöbb vállalkozás azért abban reménykedik, hogy az a szokásjog megszűnik, hogy ugye jön a hír, hogy ki lesz írva majd egy pályázat, kezdjetek el rá készülni, és akkor ki van írva egy tervezet, ugye így jártunk mi a nagy stúdió felújításunkkal, hogy akkor megvolt a tervezet, jó, akkor csináljuk meg rá a pályázatot, és mondta a pályázatíró cég, hogy csináljuk meg rá a pályázatot árajánlattal, szakértőkkel, mindennel együtt tegyük össze, hónapokig dolgoztunk rajta, mert ha kinyitják a pályázatot, csak egy napig lesz várhatóan nyitva, és mi történt? Hónapokat dolgoztunk rajta, kifizettük a pályázatírót, egyébként azt a céget is, aki a terveket elkészítette az új stúdiókra, stb. Kinyitották a pályázatot, és aznap, amikor ki lett nyitva, másképp lett kiírva a pályázati kiírás, és nem tudtuk beadni a pályázatot, és az egész bukta, tehát ez egy őrület, ez nem tudom, 20 évvel ezelőtt, egyébként szerintem és 15 évvel ezelőtt, vagy 16, mindegy. Nem így volt, hanem ki volt írva egy pályázat, hónapokig nyitva volt,
1: igen, és akkor
2: lehetett dolgozni.
1: Na, tehát, de ez
2: hogy,
1: is.
2: Na, mindegy, ez most megint egy olyan kérdés, ugye, hogy Magyarország specifikum történet volt, vagy máshol is így működik. Egyébként visszatérve, Cseh Tamás országgyűlési képviselő hosszújú ingére, és általában az országgyűlési képviselők hosszújú ingére, nem tudom, hogy láttad-e, vagy szembe jött-e veled, hogy amikor ugye két nappal ezelőtt, most vasárnap újra volt egy sajtótájékoztató itt Pakson a Dunaparton, amit ugye Magyar Péter miniszterelnök többet magával együtt tartott, akkor azon kiáll többek között a honvédelmi miniszter Rosszin Szendi Romulus is, aki egyébként az ő saját kis beszédében, mert ugye most Kapitány István is megszólalt Magyar Péter mellett, és a honvédelmi miniszter is, és tudod, amikor ilyen nagyon hivatal, mondjuk egy kicsit ilyen lazábban kommunikál, de ilyen elmondja a hivatalost, és akkor a végén, amikor már azt gondolná az ember, hogy jó, most visszaadja a szót, így oda bökött még egy gondolatot, hogy ja, és szeretné itt megjegyezni az újságíróknak is, és a közvéleménynek is, mert mindig kérdezik, hogy miért van hosszújú pulóverben, és bakancsban, és stb. És hát addig, ameddig az ő bajtársai, ugye itt a katonaságra tett utalást, úgy dolgoznak a feneküszöb építésén, és úgy vannak odakint a terepen, hogy hosszújúban dolgoznak, egyenruhában dolgoznak, bakancsban dolgoznak, addig ő, mint kvázi a főnökük, ezt nem teheti meg, tehát ez egyfajta szolidaritás, és tudjuk is, hogy egyébként főleg honvédelmi vagy katonaság vonalon ez így működik, csak annyira szimpatikus volt, ott föl is nevettek az újságírók, hogy hát muszáj ezt elmondania, mert mindig ebbe kötnek bele.
1: Igen, úgy, de akkor legközelebb búvárruhában is megjelenik. Igenis, vannak a honvédségnek búvárai is.
2: Egyébként ezt meg is jegyezte egyébként tényleg.
1: Igen. Ja, hát egyébként ez szerintem szép dolog, meg valahol az ilyen típusú katonai, félkatonai szervezeteknek szerintem ez az egyik nagyon nagy pozitívuma, hogy olyan szintű összetartás van, és olyan szinten tényleg nem, tehát még a vezetők is, bár lehet, hogy ő megtehetné, lehet, hogy ő nem abban a helyzetben van éppen, ahol a beosztottja, de hogy azért vállalják ezt a fajta bajtársiasságot és szolidaritást, és ez mondjuk a rendőrségre is nagyon így van, nagyon igaz.
2: Abszolút, és egyébként szerintem annyit elárulhatunk a hallgatóknak, hogy miközben itt a Dunai Fenéküszöb építése zajlik, ugye most itt volt Cseh Tamás országgyűlési képviselő nálad, de mi folyamatosan invitáljuk a szakértőket és az itt dolgozókat, a civil kezdeményezéssel is Rózsebe a meghívásával foglalkoztunk, és hogyha minden jól megy, akkor a honvédség, tehát a katonaság részéről is vendégül tudunk majd látni valakit, azt, hogy most az ezredes úr jön el, vagy pontosan ki ez, majd meglátjuk. Mert jó itt helyben, hogyha ha a helyi rádión keresztül meg lehet őket hívni, mégiscsak itt dolgoznak. Tudjuk, hogy országos az érdeklődés, sőt, óriási nemzetközi figyelem is övezi azt, ami Pakson történik, de hát azért mégiscsak, ha már itt vannak, akkor annyit megtehetnének, hogy eljönnek, és egy kicsit tudunk beszélgetni arról, hogy hogyan zajlik a munkájuk.
1: Abszolút, meg hát maga az ezred is, ugye, amiről beszélünk, ez a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc műszaki ezrede.
2: Na, ezt nagyon sokan nem is tudják egyébként, hogy ez az ezred dolgozik most itt.
1: Így van, és hát azért érdekes az, hogy ők egyébként idézőjelben békeidőben mit csinálnak, tehát amikor mondjuk nincs egy ilyen ilyen helyzet, ami most kialakult a Dunán, de hogy látjuk, hogy amikor viszont egy ilyen helyzet van, akkor például őket vetik be, tehát hogy érdekes lehet az is, hogy még milyen helyzetekben jelennek ők meg, és csinálják ők ezeket a feladatokat, meg hát nyilván érdekes maga a fenékküszöb építése is, ami, ha jól tudom, egyébként valamikor a hét második felére már úgy néz ki, hogy össze fog érni a két oldal, úgyhogy reméljük, hogy ha ezredes úr be tud jönni, akkor már akár erről is be tud számolni.
2: Igen, és azt is szerintem elmondhatjuk, hogy tőlünk nagyon sokan kérdezik a kedves hallgatók, hogy vízügyeseket, vízügyi szakembert invitálunk-e, Magyar Pétert invitáljuk-e, Kapitány Istvánt, és el kell mondjuk, hogy igen, igyekszünk, aztán majd meglátjuk. Nyilván nagyon tudjuk, hogy nagyon sok a videó, és nagyon sok az információ, de szerintem a szabad péntekesek tudnának olyat kérdezni, ami,
1: hát, főleg, ami őket érdekli.
2: Főleg a Strasser Tamás.
1: Igen. Na, hát jól van, figyelj, azt hiszem, hogy most lejárt az idő, úgyhogy átadjuk Vivinek a terepet, de köszi, hogy bejöttél hozzám, és egy kicsit kidumáltuk ezt a mai reggelt. Egyébként a másik vendégem pedig Bedecs Tomi volt, és egy cuki kis kutya, Zsazsa, hát meg kellett zabálni, tehát annyira éri volt, bár még nem annyira fegyelmezett, mint az anyukája a buli kutyus, mert hogy te annak idején meg is jegyezted, hogy én nem hittem el, hogy az a kutya 20 percig ott ült
2: a párnán,
1: és tényleg
2: az asztalon, ült, igen.
1: Meg sem mozdult. És
2: amikor először itt volt.
1: Igen, és hát a kicsi, a kis kölyök, viszont ő még nem ennyire nyugodt, úgyhogy majd ő.
2: Igen, és rengeteg fényképet készítettél a kutyusról, és én úgy tudom, hogy már abban is gondolkodsz, hogy mémek egy gyárcs.
1: Így van, igen, igen. Sőt, már van is.
2: Kíváncsian várjuk.
1: Van, szerintem Robi már megcsinálta. Na, hát jó van, köszi szépen, Andi, akkor, hogy itt voltál, most Vivi veszi át a terepet, és egészen kettőig ő hozza nektek a jó kis slágereket. Én Harmad Gabi voltam, hallgassátok legközelebb is az élesztőt, én csütörtökön reggel leszek majd, holnap pedig Andi vezeti majd az élesztőt, tartsatok vele is. További szép napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek!
0: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggeli veletek.

Ez volt az Életfő. Good morning! A Pax FM reggeli ébresztő műsora. Induljunk el együtt! Élesztő minden hétköznap a Pax FM-en. Mindjárt folytatjuk. Gasman, Gasman, Gasman.

0: Manna FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
4: Szép napot kívánok mindenkinek itt a Kács Nagy Vivi a Paks FM stúdiójába. Remélem velem tartotok ezen a napon is, mert hogy jönnek a jó zenék, valamint ebben az órában meglessük, milyen időjárás várható mai napon az időkép előrejelzése szerint, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig megyünk tovább Pinkkel, tőle pedig szóljon a What About Us 2017-ből.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
5: Paks FM. Összeköt.

By Alex és a Slap szólt, tőlük pedig az Erotika 2026-ból. Mi pedig már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint. A kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja meg, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A keleti, délkeleti szél többfelé feltámad, északnyugaton pedig erős lehet. Délutára 24 és 33 fokot mérhetünk, nálunk körülbelül 27 fok lesz a csúcs hőmérséklet, úgyhogy én azt javaslom, hogy legyen nálatok a mai napon mindenképp egy esernyő, hogyha kimozdultok. Délután pedig jövök még egy időjárási jelentéssel, ahol megnézzük, hogy holnap milyen idő várható. Most viszont megyünk tovább a jobbnál jobb slágerekkel, szóljon Sophie Tucker-tól és Bomba Estéreo-tól a Playa Grande 2019-ből. Vamos a...

0: közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es kilométernél a Vémént Palota Bozsók csomópont fel és lehajtó ágát aszfaltozás miatt lezárták. Kerülni a Pécs felé vezető oldalon haladva a 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohás csomóponton keresztül visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni. Az 52-es főúton Fülöp-Szálás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra lehet számítani. Dunaföldvárnál a 63-as kilométernél a szalagkorlátot javítják, 8 órától 15 óráig csak a félútpálya járható, jelzőrös irányítással. Az 54-es főúton Bócsa és Soltvadkert között az útmenti növényzetet kaszálják, a 37-es és a 43-as kilométer között lassan mozgó munkagépeket kell kerülni. Paks-Cece összekötő úton közműépítés zajlik a 2-es kilométernél. A kilométer szelvény szerinti csökkenő irányba útszűkületre kell számítani. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 82-es és a 110-es kilométer között kaszálás zajlik, mindkét irányba útszűkület várható. Kaszálás zajlik még Szedres elkerülő másodrendű főúton a 0-as és a 4-es kilométer között, Szekszárd-Székesfehérvár másodrendű főúton a 0-as és a 8-as kilométer között, valamint az M9 6-os úti csomópont ágánál is, és Dunaszentgyörgy-Fad-Szekszárd összekötő úton pedig kátyúzás zajlik a 15-ös kilométernél, a kilométer szelvény szerinti növekvő irányba útszűkületre kell számítani. Szerencsére balesetet nem látok a környéken, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt! Mindjárt folytatjuk.
2: Gasman, Gasman, Gasman.

0: Paks FM slágereivel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Ezúttal egy órán keresztül a világ városai kerülnek a középpontban, pontosabban azok a slágerek, amelyek egy-egy városhoz kötődnek, New York, Los Angeles, Budapest, San Francisco és még sok más hely felkerül a zenei térképünkre. Lesznek dalok, amelyek már a címükben is megidéznek egy várost, és olyanok is, amelyek egyből elrepítenek minket a világ egyik másik pontjára. Amerikától Európáig járjuk majd a városokat, természetesen végig a legjobb

0: nélkül, csak zenével, New York, Budapest, San Francisco és még rengeteg város egyetlen órában sűrítve.
1: Best of kedvencek Ábitól, minden csütörtökön déltől egyig. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lábaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson Kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
4: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken, ahol a képviselők a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőiről is dönthetnek. Az MTI tájékoztatása szerint a csütörtöki napirend előtti felszólalásokat követően az országgyűlés a média tanács jelölőbizottságának létrehozásáról dönt, majd igazságügyi és alaptörvénymódosítási vitákat folytat le. Péntek délelőtt titkos szavazással választják meg a Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és elnök helyetteseit, akik ezt követően esküt is tesznek. Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke jelezte, az augusztus 31-ére tervezett rendkívüli ülés a Tisza frakció kérésére valószínűleg elmarad. Elhunyt Mittler József, közölte hétfőn a Telepaks. A paksi Vagbottyán gimnázium nyugalmazott tanára, igazgatóhelyettese munkáját Paksváros önkormányzata 2006-ban gyermekeinkért díjjal, 2017-ben Pro Urbe díjjal ismerte el. 2007-ben a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel is kitüntették. Mittler József 82 éves volt. Szeptember 8-án ingyenes egészségügyi rendezvénynek ad otthont a Paksi Csengely Dénes Kulturális Központ. A Fizioterápia Világnapja alkalmából szakképzett gyógytornász fizioterapeuták tartanak előadásokat és bemutatókat a mozgásszervi egészség megőrzéséről és a rehabilitációról. A reggeli programok 8:30-kor kezdődnek Kirsnerné Katona Anett előadásával a mozgásszervi betegségek megelőzéséről és kezeléséről. 9:20-től Schreiner Györgyi mutatja be a járásanalízis és az alsó végtagi műtétek utáni gépi rehabilitációt. 10:10-től Erdősi Réka vezetésével az egyensúly és koordináció fejlesztés kerül fókuszba kicsiknek és nagyoknak egyaránt, míg a programot 11 órától Tótné Bakai Veronika előadása zárja a gyógyászati segédeszközök helyes és biztonságos használatáról. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amit az mgft.hu weboldalon lehet elvégezni.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Az atomerőmű SE kosárcsapatának vezetősége szerződést hosszabbított 3 saját nevelésű fiatal játékossal. Nagy Dániel az előző szezonban már bemutatkozott a felnőtt csapatban, a 2006-os születésű 3-as-4-es posztos játékossal 2 éves szerződést kötöttek. Arnold Botondal is hosszú távú megállapodásra került sor, azonban ő az idei szezonban az oroszlán csapatánál játszik kölcsönben. Géringer Gergő a PVSK Veolia csapatánál töltött szezonvégi 4 hónapos kölcsön után érkezett vissza az atomvárosba.
6: Nagyon-nagyon sokat tudtam tanulni Pécsen, szerintem, főként magamról, meg így az önbizalmamat ott vissza tudtam építeni, mert úgy gondolom fiatal játékosnak fontos az, hogy sokat legyen a pályán, minél több játékperce legyen, és ez jó volt Pécsen. és ebből szerintem egy csomó mindent tudok majd kamatoztatni, hogy visszatértem. Mivel még a fiatal szabályban is benne voltam, ugye ott egy U20-asnak a pályán kell lenni 40 percen keresztül, ezért még egy plusz pont volt, úgymond, hogy oda igazoltam. Nagyon jól érzem magam most. Úgy érzem, tiszta lappal tudtam így visszatérni ez a kis kitérő után, de tényleg bizakodva várom nagyon ezt a szezont. Kemény edzések vannak. Nem idegen környezetbe jöttem, majdnem szinte az egész csapat ugyanaz egy légiós kivételével. Ugye már a Yassin meg a JJ játszottak már itt egy évvel ezelőtt.
7: Mit vársz magadtól? Mit szeretnél?
6: Minél hasznosabb perceket a pályán tölteni, és kiadni magamból a maximumot.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a PaksFM mobil applikációján. PaksFM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A hírek után ismét Vivi a mikrofonnál lesz. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy jönnek a jó zenék, aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Aztán szó lesz egy nagyobb esküvőről, ha lehet így mondani. Cristiano Ronaldo és kedvese Georgina Rodriguez házasodott össze múlt héten, és erről fogok egy kicsit nektek beszélni, mint esküvő szervező, szertartásvezető, úgyhogy ha szeretnétek velem tartani, akkor mindenképp hallgassátok a Paks FM-et, az óra végén pedig hozom nektek a közlekedési híreket, most viszont megyünk tovább, Eva Maxal, tőle pedig Soyna We Had American Dream 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Augusztus 28-án több helyszínen is szuper programok lesznek. Az első ilyen Nyitrai Gergő, a Paksi Pro Artis Művészeti Iskola tanulójának mini koncertje lesz Kalocsán, a Művelődési Központban 18 órakor. Simon Tornyán egy fergeteges nyári előadást láthatunk a Zsigmond Lala Musical Studio bemutatásában holnap hajnalig címmel, tele szuper neoton slágerekkel. A Simon Tornyai Vár udvarában lesz az előadás 8 órakor. Szintén pénteken jazz hajóvá változik a Dunaparti hajónk itt Pakson, és élő jazzzene fog szólni, válogatott borokat ihattok, valamint különleges édességeket kóstolhattok a Dunapartján 8 órakor. Augusztus 29-én Gerjenben egy nyárzáró forgatag kerül megrendezésre. A részletekről hamarosan majd megosztok több információt is, de aki szeretne, az mindenképp látogasson el és zárja Gerjenben a nyarat. Augusztus 30-án szeretettel várják a Táncolni Vágyókat a Tehetség Művészeti Korszó elnevezésű közösségi délutánon. A program 14 órakor kezdődik és egészen 21:30-ig tart, úgyhogy aki szeretne táncolni, valamint egy névviseleti fashion show-t végignézni, az mindenképp menjen és élvezze ezt a jó kis táncos mulatságot. A Tolnai út 2-es száma alatt ez a Vakbottyán gimnáziummal szemben lévő épület, úgyhogy menjetek és érezzétek jól magatokat. Augusztus 31-én Next Zona elnevezéssel készülnek egy nyár búcsúztató vigadalomra a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Paksi Rendőrkapitányság, Paks Kistérségi Szociális Központ és a Csengei Dénes Kulturális Központ közös szervezésében. Mindenkit várnak, kicsiket és nagyokat, és együtt közösen búcsúztassuk el a nyarat a Paksi Atomtéren 15 és 19 óra között. Kin lesz például a Paksi Ökocsiga játszóház, valamint lesznek ételek, italok, és a kültéri zenét pedig Zombi biztosítja. Ez egy igazán jó kis nyár búcsúztató esemény lesz hétfőn, ami pedig még jobb szerintem ebben az egészben, hogy a részvétel díjtalan. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Ez a Paks FM.
1: Ay.

Jennifer Lopez és Maluma szólt tőlük, pedig a Marry Me 2022-ből. Nem véletlenül hoztam ezt a slágert, mert hogy képzeljétek, Cristiano Ronaldo és Georgina Rodriguez örök hűséget fogadtak egymásnak, és megmondom őszintén, amikor kijött ez a hír, akkor tényleg valami nagyon nagy luxusra és hatalmas nagy dekorációra, nagyon sok vendégre gondoltam, csak úgy, mint Dua Lipáiknál, akik ugye több mint 1000-en voltak az esküvőn. Na de most nem így volt, hanem képzeljétek el, hogy a saját otthonukban, Portugáliában házasodtak össze a gyermekeik társaságában, és a dátum sem volt véletlen, pontosan 10 évvel azután házasodtak össze, hogy először találkoztak egy madridi Gucci üzletben, ahol Georgina eladóként dolgozott. És ugyebár bármilyen luxust megengedhettek volna maguknak, és Georgina Rodriguez gyerekként is még egészen másfajta esküvőről álmodott, azt mondta, hogy annak idején a legnagyobb kastélyt, a legnagyobb hintót, a leghosszabb ruhát és egy gyémántokkal teli koronát képzelte el magának. Most, hogy felnőttként mindez megengedhetné magának, rájött, hogy egy ilyen látványos esküvő helyett sokkal többet jelentene számára egy olyan pillanat, amelyet a családjával oszhat meg. Én is ezt gondolom egyébként így visszagondolva, és több sztár esküvőjéről is ez a véleményem, hogy amikor mondjuk több ezer vagy több száz fő részt vesz egy esküvőn, akkor az egyáltalán nem intim és személyes. Bármennyire is próbálnak luxusnak mondani egy-egy esküvőt, nem akarom elhinni, hogy mindazt az 1000 embert, vagy mindazt az x 100 embert ismerik. Nekünk anno 82 fő volt az esküvőnkön, de tényleg a legfontosabb emberek voltak ott, és én azt gondolom, hogy ebből is lehetett volna még lejjebb menni, de ennél szebb pillanatot szerintem, hogy a szűk család, a gyermekek, akár anyuka, apuka, testvérek jelen vannak, ennél nem igazán tudok szebbet, pláne úgy, hogy az egész életük a kirakatban van, és ezt nem így akarták megélni. Szóval ezzel teljesen egyet tudok érteni. Még azt nyilatkozta Georgina, hogy a házuk nappaliában szerették volna megtartani a szertartást, ott, ahol reggelizünk, ebédelünk, vacsorázunk, és ahol a valódi életünket éljük. Természetesen Ronaldo oda csípett egyet ennek ugye az ő kis különleges humorával, ugyanis megjegyezte, hogy 30 év múlva valószínűleg már nem is ugyanez az asztal lesz a nappaliban, mert addigra akár át is rendezhetik a házat. Na hát igen, pontosan ez várható Ronaldótól, nem a legérzékenyebb emberről beszélgetünk, ha a szerelemről, vagy akár itt a romantikáról van szó, de a lényeg, hogy 10 év után meglépték ezt, és egy nagyon szép meghitt szertartáson vehettek részt, tényleg a családjuk szűk körében. Most viszont megyünk tovább a jó zenékkel, a Blaha Louisianától fog szólni, ha szeressetek, 2020.

Kassa Tibitől szólt a Nem kell más 2014-ből. Na és ha már itt egy nagy esküvőről volt szó az imént, ugyebár Cristiano Ronaldo és kedvese Georgina Rodriguez házasodtak össze pár hete, és az imént arról beszélgettünk, hogy ugye megengedhették volna a luxust maguknak, ők mégis egy bensőséges otthoni szertartást választottak a családjuk szűk körében, és újabb információk láttak napvilágot ezzel az esküvővel kapcsolatban. Egy dokumentumból az is kiderül, hogy a portugál futballista és felesége a vagyon elválasztási rendszert választották. Ezen megállapodás értelmében mindkét házastárs általában megtartja sajátjaként azokat a vagyontárgyakat, amelyek már az esküvő előtt a birtokában voltak, valamint azokat is, amelyeket utána szereztek, részletezi az Euronews. A vagyon elválasztási rendszer azonban nem az alapértelmezett házassági vagyonjogi rendszer Portugáliában, és ahhoz, hogy ezt válasszák, a pároknak házassági szerződést kell aláírniuk. Cristiano és Georgina esetében a dokumentumból kitűnik, hogy ezt a szerződést az esküvő előtti napon írták alá egy lisszaboni közjegyzői irodában. Egyébként lehet meglep benneteket, de a házassági szerződés a mai világban egyáltalán nem ritka. Nagyon sok esküvőnél dolgozom úgy, ahol ez tényleg már majdnem luxus esküvőnek számítanak a 15-20-30 milliós esküvők is, és ott már azért komolyabb vagyon van. Gondolhatjátok, ha 30 milliót kifizetnek egy esküvőre, akkor milyen háttér összegekből dolgoznak, de nem is ez a lényeg, hanem igazából itt az a fontos, hogy mindenki megőrizze a saját vagyonát, és ha esetlegesen szétmennek, nyilván nem ez a cél semmilyen esetben sem, de akkor mindenkinek meglegyenek a saját vagyontárgyai, vagy pénzbeni dolgai, úgyhogy szerintem ez teljesen érthető, akár Georgina és Ronaldo esetében, de itt Magyarországon sem már olyan, hogy nem érzem azt, hogy ez már olyan furcsa lenne a mai világban. Most viszont megyünk tovább Ed Sheerannel, tőle pedig szóljon a Sapphire 2025-ből. Jó!

0: És most közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es kilométernél a Vémént Palota Bozsók csomópont fel- és lehajtó ágát aszfaltozás miatt lezárták. Kerülni a Pécs felé vezető oldalon haladva a 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohás csomóponton keresztül visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni. Az 52-es főúton Fülöp-Szálás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra lehet számítani. Dunaföldvárnál a 63-as kilométernél a szalagkorlátot javítják, 8 órától 15 óráig csak a félútpálya járható jelzőrös irányítással. Az 54-es főúton Bócsa és Soltvadkert között az útmenti növényzetet kaszálják, a 37-es és a 43-as kilométer között lassan mozgó munkagépeket kell kerülni. Paks-Cece összekötő úton közműépítés zajlik a 2-es kilométernél. A kilométer szelvény szerinti csökkenő irányba útszükületre kell számítani. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 82-es és a 110-es kilométer között kaszálás zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Kaszálás zajlik még Szedres elkerülő másodrendű főúton a 0-as és a 4-es kilométer között, Szekszárd-Székesfehérvár másodrendű főúton a 0-as és a 8-as kilométer között, valamint az M9-6-os úti csomópont ágánál is, és Dunaszentgyörgy-Fad-Szekszárd összekötő úton pedig kátyúzás zajlik a 15-ös kilométernél, a kilométer szelvény szerinti növekvő irányba útszűkületre kell számítani. Szerencsére balesetet nem látok a környéken, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. 50 új mesterséges intelligenciával működő kamerával bővítették Horvátországban az erdő és bozott tüzek korai észlelését szolgáló videó megfigyelő rendszert, jelentette be hétfőn a környezetvédelmi és a zöld átmenetért felelős minisztérium. A rendszer automatikusan érzékeli a füstöt és a lángokat, éjjel-nappal működik és meteorológiai adatokat is használ. Segítségével a tüzek korában észlelhetők, pontosabban követhető a terjedésük és gyorsabban megkezdődhet a tűzoltók beavatkozása. A kamerák képei és adatai valamennyi megyei tűzoltóság irányító központ számára elérhetők. A minisztérium szerint a fejlesztésre azért is szükség van, mert az éghajlatváltozás miatt egyre gyakoribb és súlyosabb tüzek veszélyeztetik a lakosságot, az ingatlanokat, az erdőket és a védett természeti területeket, írja az MTI. A paksi atomerőmű 4 blokkjából már 3 teljes kapacitással termel, és rendben halad az utolsó blokk visszakapcsolása is, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel közösségi oldalán. A miniszterelnök szerint mind a 8 szivattyú rendszert beüzemelték, így várhatóan szerdán az erőmű ismét elérheti a közel 2000 megawattos teljesítményét. Paks teljesítményét a Duna rekordalacsony vízállása miatt kellett drasztikusan visszafogni július végén. A 3-as blokk leállítását július 29-én kezdték meg, augusztus 1-én pedig az 1-es blokk még működő turbináját is leállították. Augusztus elejére a 4 blokk 8 turbinájából már csak egyetlen 240 megawattos egység termelt, ezáltal az erőmű teljesítménye a normális szint alig több mint tizedére esett. Augusztus 22-én éjjel a 3-as blokk 1 turbina generátorát hálózatra kapcsolták, majd megkezdték a blokk teljesítményének fokozatos növelését, ami hétfőn a reggeli órákban érte el névleges teljesítményét. Mindemellett az 1-es blokk augusztus 23-a óta újra névleges teljesítményen üzemel. Változik a nyitvatartás a paksi Ürgemezei strandon, csütörtökön nem csobbanhatnak a látogatók a megszokott módon. A DC Dunakom ZRT tájékoztatása szerint a paksi Ürgemezei strand augusztus 27-én csütörtökön zárt körű rendezvény miatt egész nap zárva tart. A látogatók türelmét és megértését kérik, pénteken augusztus 28-án ugyanis a strand már ismét a megszokott nyitvatartási rend szerint fogadja a vendégeket, és mindkét medence zavartalan üzemel majd. 5 tűzeset és 19 műszaki mentés adott munkát vármegyénk tűzoltóinak az elmúlt hosszú hétvége során, köztük avartűzhöz, kidőlt fákhoz és közlekedési balesethez vonultak, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Letért az útestről, majd az oldalára borult egy személyautó péntek reggel Tamásiban a 65-ös főút 50-es kilométerénél. A baleset helyszínére a tamási önkormányzati tűzoltók siettek, akik áramtalanították, majd kerekeire állították a járművet. A gépkocsi vezetője könnyebben megsérült. Útra dőlt egy fa és teljesen elzárta azt péntek este Tolnán a 6-os számú főút 134-es kilométerénél. A műszaki mentés helyszínére a tolnai önkormányzati tűzoltók vonultak, akik motoros láncszűrés segítségével szüntették meg a forgalmi akadályt. Cserepeket vitt le a viharos szél egy épület tetejéről szombat reggel Dombováron az Árvácska utcában. A helyszínre a dombovári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik visszahelyezték a héjazatot. Személysérülés szerencsére nem történt ebben az esetben sem. 500 négyzetméteren összehordott tetőlécek, egy kisebb tároló és agynövényzet égett vasárnap délelőtt Kajdacson a József Attila utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem, hogy csodásan telik a kedd délelőttötök. Én ebben az órában is szállítom nektek a jobbnál jobb slágereket. Aztán elkezdünk hangolódni a következő Best of órára is, ugyanis jönnek a 2000-es évek legjobb slágerei. Hozok még nektek két tudósítást is Pálfi Kati kolléganőmtől. Az egyik az Eke táborról fog szólni, amit Erdélyben szerveztek az Erdélyi Kárpátok Egyesület idén már 33. alkalommal, valamint a kolozsvári magyar napokról is szó lesz, úgyhogy tartsatok velem ebben az órában is. Most viszont megyünk tovább egy nagyon ropogós, friss dallal. Jennifer Lopez és David Guetta fog szólni a Save Me Tonight 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

Néótos szólt a Miss Independent 2008-ból. Hát többek között ezzel a dallal is készülök nektek a Best of Ezred forduló órában, és többek között még olyan előadók jönnek, mint Alicia Keys, Jay-Z, Baby Gabi, Lányi Lala, Adam Lambert, Alexandra Burke, Florida, és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni a következő Best of órában is. Most viszont megyünk tovább a One Republic-kal, tőlük pedig szóljon az Ain't Worried 2022-ből.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Ezúttal egy órán keresztül a világ városai kerülnek a középpontban, pontosabban azok a slágerek, amelyek egy-egy városhoz kötődnek, New York, Los Angeles, Budapest, San Francisco és még sok más hely felkerül a zenei térképünkre. Lesznek dalok, amelyek már a címükben is megidéznek egy várost, és olyanok is, amelyek egyből elrepítenek minket a világ egyik másik pontjára. Amerikától Európáig járjuk majd a városokat, természetesen végig a legjobb.

0: Repülőjegy nélkül, csak zenével, New York, Budapest, San Francisco és még rengeteg város egyetlen órában sűrítve.
1: Best of kedvencek Ábitól, minden csütörtökön, déltől egy.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már hozom is nektek Pálffy Kati kolléganőm tudósítását. Az Erdélyi Kárpátok Egyesület idén már 33. alkalommal rendezett nyári eke tábort Erdélyben. A hagyományos természetbarát találkozó 2026-ban a görgényi havasok lábánál kapott helyet Gyergyócsomafalván. Több mint 1000 résztvevő érkezett a világ számos pontjáról a Gyergyói medencébe, köztük tucatnyi Tolna megyei és paksi túrázóval, akik gyalogos, kerékpáros és buszos túrákon vehettek részt. 25 különböző távú és nehézségű túra útvonalból választhattak a résztvevők, az atomerőmű esett túra vezetője, Török Erzsébet egy kis busznyi csapatot delegált a Keleti Kárpátok egyhetes táborába, ahol kolléganőnk Pálffy Kati is kint járt. Ő beszélgetett Erzsivel, a következőkben ezt hallhatjátok.
2: Eke tábor. Most már sok éves hagyomány, hogy Török Erzsébet, az Atomerőmű Sport Egyesület túravezetője szervez Erdélybe az Eke táborba paksi csoporttal. Ugye egy kirándulás túrát, egy egyhetes táborozást. Erzsi, mit kell erről tudni? Az idei esztendőben merre, hol volt a túra, mennyien mentetek Paksról, és hogy sikerült egy összességébe a rendezvény?
3: Hát az idejében az Eke tábort a Erdélyi Kárpát Egyesület Gyergyói szakosztálya szervezte. Gyergyó Szent Miklós mellett Gyergyócsomafalván volt a tábor. Ott volt a helyszín, ott volt a központ. A gyergyőiek azok mindig jó tábor szoktak szervezni, a többi is jó, de a gyergyőiek azok kimagaslók, és nagyon jók a túravezetőik is. Paksról, hát igazából nem azt mondanám, hogy Paksról hányan mentünk, hanem tulajdonképpen mi Tolna megye turistáit képviseltük, mert voltak a Bonyhádi Völgység Egyesülettől, a Szekszárdi Kórház esétől, akkor volt Ase Demeter, de a szekszárdiak voltak, szedresiak voltak, tolnaiak voltak, paksiak voltak és bonyhádiak. Tehát mi Tolna megye turistáit képviseltük. 15-en mentünk ki, ebből két ember volt szálláshelyen a sofőrrel, mi többiek sátraztunk. Nagyon sok program volt, voltak nagyon nehéz túrák, közepes túrák, bár amik kint közepes túrának minősülnek, azok a mi viszonyaink között nehéz túrának minősítenénk. Derektúrák voltak, honismereti túrák voltak, és mindenki a saját erőlétének, érdeklődésének megfelelően választotta a programokat. Este mindig megkérdeztem mindenkit, hogy amit ahol volt, milyen volt, hogy teszett neki, jó sikerült a napja, és minden este úgy jöttek vissza az emberek, hogy örültek, hogy azt választották, jól sikerült, jól érezték magukat, szép helyen jártak, érdekes dolgokat láttak, és jók voltak a túravezető. És még a külön gyerekprogramoknál meg kell jegyezni, hogy ott például sok egyéb attrakciós volt abban, hogy gyalogoltak, például Karantparkban is voltak, és ott is játszottak, szórakoztak a gyerekek. Én úgy gondolom, hogy úgy jöttünk haza, hogy mindenki jól érezte magát, és egy ilyen nagyon jó, kellemes, kicsit fárasztó hetet töltöttünk el kint, de jó érzésre értünk haza.
2: Te milyen túrákon voltál, mire számítottál, és beváltak-e ezek a várományaid?
3: Én ilyen jó közepes túrákat vállaltam be egy szekszári túratársnőmmel. Volt egy 19 kilométeres, egy 16,5, legalábbis kiírás szerint annyi volt, de mindig egy picit több. Illetve volt egy péntekrei levezetőnek, az egy 12 kilométeres túra volt, bár abban az volt a kihívás, hogy tulajdonképpen 5-600 métert 4 kilométeren belül emelkedtünk, és azért az izgalmas volt. Akkor a Feketerez Marosforrás volt a igazából a lényeg az egész, hogy a Feketerezre másztunk fel, és a Feketerezen ott ered a Maros. Be is van foglalva, hogy nálunk is a források ugyebár foglaltak nagy része, és ott van föltüntetve, hogy az a Maros forrása. Iható, tiszta víz, úgyhogy mindenki megtöltötte a kulacsát. Ott is meleg volt egyébként, tehát én reménykedtem abba, hogy ez az őrület nem lesz, mint nálunk, mert még előző héten még a 10-20 fokok voltak kint, de mire kiérkeztünk, ott is már azért 30-31-29 fok volt, de nem az volt, ami itthon nálunk. Sőt, az éjszakák meg le is lehűltek 12-14 fokra, úgyhogy este 6 óra környékben mindenki vette fel a pulóvergyét, termopulcsiját, ami nem volt kellemetlen, mert végre egy kicsit fázott az ember. Tulajdonképpen mind a három túra, amit választottam, egyikben sem csalódtam. Jó túravezetőink voltak, de rengeteg tájékoztatás adtak menet közben, hogy mit kell tudni arról a helyről. Az első túrám az egy panoráma gerinctúra volt, hogy milyen hegyeket láttunk itt a Görgényi havasak, az ott már a távolban a Hargita, úgyhogy különleges, hol szép volt. Még Áfonyát is szedtünk menet közben, Málnával is találkoztunk, főleg amikor a Fekete-Rez Maros forrásos túránk volt, akkor még Málna bokrok mellett is elvonultunk, csak akkor az ember arra koncentrált, hogy lépkedjen fölfele, és nem maradjon le a csapat, de azért pár szemet tudtunk lopni.
2: Ezek alatt a túrák alatt én legalábbis a túravezetőktől többnyire azt is hallottam, hogy rettentő sok gyógynövény van ugye az erdőkben. Nagyon sok a gyógyfürdőjük. Tehát egy olyan gazdag vidékre érkezett az ember túrázni, ahol a túrán kívül is még annyira nagyon-nagyon sok szép dolog volt.
3: Az igazság az, hogy tulajdonképpen a növényeken az, hogy beírtam, milyen gyógyhatása van, igazából azóta kezdtem foglalkozni, elkezdtem kijárni Erdélybe. Mert mindig azt láttam, hogy a hátizsákok ilyen nagy sokor különböző füvek, vannak összekötözés, ortlódnak a hátizsákoknak a hátulján, és akkor mindig oda nyomakodtam az illető egyénhez, hogy mi az, amit visz, és akkor mire jó, mire használja, és hogy sok mindent megtanultam én is. Hát egyébként meg a borvízük, hát a Csomafalv egyébként arról volt híres régebben, hogy majdnem minden háznak az udvarába, hogyha kutat fúrtak, akkor tulajdonképpen borvíz jött föl. Hát emlékszem, a legelső leketáborom az 2002-ben volt, Pont Gyergyőjak szervezték akkor is, és egyik nap kimentünk Csomafalvára, az magánszervezés volt a csoportunknak, és bekéretőztünk egy udvarra, és a házigazda konkrétan fogta a gémeskútnál, leengedte a vödröt a kútba, fölhúzta, és akkor előkaptuk a bögréinket, és oldal ittunk nagyon finom hideg borvizet. És egyébként itt is Csomafalván is volt a községi feredő, 14 fokos vízzel, ahol lehetett lábat áztatni, illetve a bátrabbak azok nyakig megismerülhettek a vízbe. Úgyhogy tulajdonképpen tényleg gazdag vidék, tehát természeti látnivalókba is, ásványanyagokba is, meg hát a másik az, hogy a borvízekvel. A kolozsváriak vállalták fel jövőre a táborszervezést, a pontos helyszín még nincs meg. Még itt azért örülök neki, mert az jóval közelebb lesz a határhoz, tehát rövidebb lesz a buszút ki.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És a jó zenék után újra a Pálffy Kati kolléganőm tudósítása érkezik. Az egyhetes kolozsvári Magyar Napok keretében augusztus 20-án este a Heaven Street 7 együttes adott fergeteges koncertet a kolozsvári főtéren a nagy színpadon. A zenekar 10 éve tartotta búcsú koncertjét, azóta kétszer álltak össze, 5 éve és most. A 2026-os évben fennállásának mintegy 30 éves jubileum alkalmából néhány exkluzív koncert erejéig áll színpadra a banda. A Budapest Park nagy színpadán augusztus elején dübörgött a Heaven Street 7, 20-án pedig a 17. kolozsvári Magyar Napok nagy színpada várta őket. Pálffy Kati kolléganőnk a kolozsvári főtér egy kávézójában ült le beszélgetni a koncert előtt a zenekar két tagjával, Német Róbert basszusgitárossal és a paksi dobossal Orbán Gyulával.
2: Itt vagyunk Kolozsváron, a főtéren, ahol napokban zajlik a Magyar Napok. És hát ki mást köszönthetnék itt a főtéren, mint a Heaven Street 7 egyik paksi tagját, Orbán Gyulát. Este ugyanis koncert lesz.
3: A Magyar Napokon először vagyunk, de amúgy mi nagyon sokat jártunk Erdélybe, és nagyon is szerettünk Erdélybe járni. Hát a zenekar effektív nem létezik már 10 éve, csak most ezzel a nyárra 3 koncertet összehoztunk, és az utolsó az úgy sikerült, hogy itt Kolozsváron sikerült a Magyar Napokon játszani, amit a várakozással várunk.
2: Milyen érzés ide jönni? Gyula nem egyedül ül itt mellettem, ugye, vagy velem?
4: Én Német Róbert vagyok. Milyen ide járni? Hát 27 éve voltunk itt először. Egyébként pont érdekes, hogy ezt szóba hoztad, mert eljön ma az a barátunk, aki székelyföldi barátunk, aki először hívott minket ide. Mondjuk a székelyföldre hívott minket játszani egyetlen így a határon, határnak erre az oldalára. És annak idején ez mindig ilyen különlegesség volt, mert egyrészt számunkra is ilyen feltérképezendő hely volt Erdély, Székelyföld, tehát volt egy ilyen személyes érdekessége is ennek. Előtte egyikünk se járt ide ilyen túl sokat. Másrészt a kezdetektől azt éreztük, meg még most is, hogy mindig van egy ilyen extra figyelem vagy kedvesség, mondjuk ilyen kis Magyarországra jövő zenekarok irányába. Tehát ez itt mindig volt valami plusz, amikor játszottunk a fogadtatásba is, ahogy velünk itt eljártak, vagy ahogy vendégül láttak minket, szóval ez mindig jó volt, mindig különleges volt, és most, hogy mondjuk van egy ilyen párkoncertes, ilyen ideiglenes újra együtt zenélés, ezenből meg eleve maga ez, hogy újra játszunk együtt, az magában már extra, és akkor ezenből, hogy eljövünk Kolozsvára, az meg még így még inkább különlegessé teszi.
2: Lehet, hogy buta kérdés, nem tudom, de majd eldöntitek ti. Nincs buta kérdés, köszönöm szépen. A repertoár, az mi lesz itt Kolozsváron a Magyar Napokon? Tehát, hogy készültetek erre így külön?
4: Hát külön nem készültünk, nagyjából egyébként az lesz a repertoár, ami a Budapest Parkban is volt, egy picit talán rövidebb, mert itt annyi időnk nincs játszani, mint ott volt, de nagyjából ugyanaz. De akik itt láttak minket, azok valószínűleg ott nem láttak minket, tehát nekik ez újdonság lesz. Olyan értelemben nem lesz újdonság, hogy természetesen a legismertebb HS7 számokat válogattuk össze azokkal, amik talán nem a legnagyobb slágerek, de a közönségünk számára viszont fontos számok, meg nekünk is.
3: Szumázva egy ilyen slágerparádé lesz egyébként, legalábbis azzal igyekszünk kedveskedni a nézőknek.
2: 10 év kihagyás volt, ugye, ahogy említettétek. Mi hozta ezt, hogy kell 10 év után megint egy ilyen kis sorozatot csinálnatok?
3: Végülis ez egy ilyen jubileumi év, mert ez körülbelül kb. 30 egyébként ennek a turnénak az a cím, hogy kb. 30, mert igazán mi se tudjuk, hogy mikor kezdtük az egészet, de a nagyságrendben kronológiai az így van, hogy ilyen 30 éves a zenekar, és ezt igyekeztünk így megünnepelni.
2: Neked mit jelent, Gyula, a zenekar? Meg egyáltalán az elmúlt 10 év alatt mennyire, hogy mint hiányzott?
3: Nekem nagyon sokat jelentett, tehát nyilván 25 évet együtt töltöttünk, jóban, rosszban, ami igazán nem nagyon lehet átugrani, meg az egész az embernek az élete ez volt hozzáfűzve. Nyilván egy nagy törés volt, meg egy űr volt, amikor abba hagytuk, de hát nyilván ez már azért kicsit az idő múlásával már azért nem olyan fájó, mint amikor abba hagytuk, de ezek az alkalmak viszont nagyon jók, hogy ezt a pár alkalmat így együtt meg tudjuk csinálni.
2: Látjátok-e, mi lesz 10 év múlva? Lehet-e esetleg egy hasonló? Vagy pedig akár sűrűbben is?
3: Igazán egyet megtanultuk, hogy nem mondjuk azt, hogy soha. Egyébként ez szerintem benne van a válasz, nem tudjuk egyébként. Tehát nincsenek ilyen tervek. de nem zárkozunk el semmitől a jövőben.
4: Hát én azt sem tudom, mi lesz fél év múlva, tehát olyan világban élünk, hogy azt se lehet tudni, mi lesz két hónap múlva. Ez a mostani se ilyen betervezett, tehát hogy nem az volt, hogy megbeszéltük, nem tudom, 5 évvel ezelőtt, hogy 5 év múlva újra koncertezni fogunk, szóval ez, és ugye 5 évvel ezelőtt volt már egy ilyen összeállós kör 2021-ben, és az is valahogy úgy, így kiforogta magát a helyzet, hogy jubileum is volt, meg valahogy így az egyre keményebb.
2: Szóval, hogy igen, ez a háttérzene, a próba.
4: Igen. Szóval, hogy ebben a zenekarban általában nem ilyen nagyon sarkos marketing tervek készültek régen sem.

0: elszakadtál a zenétől, a zenéléstől? Vagy hogyan teltek az elmúlt évek, ugye a Heaven Street 7 nélkül?
1: Az aktív zenéléstől igen, de amúgy a zenéléstől magától nem, mert ettől nem lehet, ezt nem lehet így egyik napra másikra bajni, és nem is akarom nyilván. Nekem ez egy ilyen terápia egyébként. Zenélés nekem egy ilyen orvosság, bármilyen bajom van, vagy ilyesmi. Mindig ebben tudtam menekülni, és ez abszolút feltölt. Tehát gyakorlatilag játszom, ilyen pakson is van, ilyen egy-két zenekar, amit beugrom. Tehát így egy ilyen hobbi, erős hobbi szinten nyomom.
0: Este jó koncertezést kívánok nektek, a főtér tuti, hogy tele lesz, de én úgy gondolom, hogy ha meg tudjuk beszélni majd, akkor akár élőben is bejöhetnél a rádióba, és mondjuk beszámolhatnál arról, hogy milyen volt itt a hangulat, és milyen volt a záró koncertetek itt Kolozsváron.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm, nagyon szívesen, és köszönöm, hogy eljöttetek.
2: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Benson Bontól szólt a Beautiful Things 2024-ből. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de ne menjetek sehova, mert hamarosan jövök vissza hozzátok, és Robi hírei után érkezem a legjobb 2000-es évek slágereivel.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros tévében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
1: Megérkezett a

0: telefonszámon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Súlyos katonai baleset történt Szolnoknál, gyakorlatozás közben lezuhant és megsemmisült a Magyar Honvédség egyik Gripen típusú vadászgépe, a pilóta sikeresen katapultált. Az MTI tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség Szolnok körzetében tartott kiképzési repülése során szenvedett balesetet az egyik Gripen vadászgép. A Honvédelmi Minisztérium közlése alapján a gép pilótája szakszerűen végrehajtott kényszerintézkedést követően sikeresen katapultált. A repülőgép lakatlan területre zuhant és megsemmisült. A balesetben más személy nem sérült meg. Dr. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke azonnal a helyszínre utazott a körülmények kivizsgálásának irányítására. A tárcavezető elrendelte az incidens teljes körű katonai és szakértői vizsgálatát, a katapultált pilótát pedig a Magyar Honvédség egészségügyi központjába szállították megfigyelésre. Később a honvéd kórház közölte, a pilótának a katapultálás során megsérült a gerince, ezért műtéti beavatkozásra lesz szükség. Változik a nyitvatartás a paksi Ürgemezei strandon. Csütörtökön nem csobbanhatnak a látogatók a megszokott módon. A DC Dunakom ZRT tájékoztatása szerint a paksi Ürgemezei strand augusztus 27-én csütörtökön zárt körű rendezvény miatt egész nap zárva tart. A látogatók türelmét és megértését kérik, pénteken, augusztus 28-án ugyanis a strand már ismét a megszokott nyitvatartási rend szerint fogadja a vendégeket, és mindkét medence zavartalan üzemel majd. Szeptember 8-án ingyenes egészségügyi rendezvénynek ad otthont a paksi Csengely Dénes Kulturális Központ. A fizioterápia világnapja alkalmából szakképzett gyógytornász, fizioterapeuták tartanak előadásokat és bemutatókat a mozgásszervi egészség megőrzéséről és a rehabilitációról. A reggeli programok 8:30-kor kezdődnek Kirchnerné Katona Anett előadásával a mozgásszervi betegségek megelőzéséről és kezeléséről. 9:20-től Schreiner Györgyi mutatja be a járásanalízist és az alsó végtagi műtétek utáni gépi rehabilitációt. 10:10-től Erdősi Réka vezetésével az egyensúly és koordinációfejlesztés kerül fókuszba kicsiknek és nagyoknak egyaránt, míg a programot 11 órától Tótné Bakai Veronika előadása zárja a gyógyászati segédeszközök helyes és biztonságos használatáról. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amit az mgft.hu weboldalon lehet elvégezni. Kiemelkedő teljesítményt nyújtó helyi polgárait és közösségeit díjazza idén is FAD Nagyközség. A település vezetése a lakosság segítségét kéri, várják a javaslatokat az elismerésekre. Az önkormányzat tájékoztatása szerint felhívást tettek közzé a FAD Nagyközségért helyi kitüntető cím és díj adományozására. A lakosok, civil szervezetek és intézmények javaslatot tehetnek mindazokra a személyekre vagy közösségekre, akik a kultúra, a sport, az oktatás, az egészségügy vagy a közösségi élet területén maradandót alkottak a településért. A részletesen indokolt ajánlásokat az önkormányzat által megadott határidőig lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban vagy elektronikus úton. A beérkezett javaslatokról FAD képviselőtestülete dönt majd, az elismeréseket pedig ünnepélyes keretek között adják át a díjazottaknak október 23-án. Magasrangú miniszteri elismerésben részesült Tarácski Ákos rendőrzászlós, aki júliusban lélek jelenlétének és gyors intézkedésének köszönhetően megmentette a kapos szekcsőn elgázolt járőrtársa életét. Ahogy arról a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság beszámolt, a július 9-i tragikus kapos szekcsői esetben egy gépkocsi elütötte az intézkedő járőrt, majd a sofőr segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről. A dombovári rendőrkapitányság körzeti megbízottja Tarácski Ákos zászlós azonnal a súlyosan megsérült kollégája segítségére sietett, és a mentők kiérkezéséig szakszerűen megkezdte az első segélynyújtást. Példás helytállásáért és a cserben hagyó autós felkutatásában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységéért a belügyminiszter miniszteri elismerésben és pénzjutalomban részesítette a dombovári rendőrt. A kitüntetést az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából rendezett budapesti központi ünnepségen vehette át.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Paks FM Best of Slágerek az ezredfordulóról.
3: 12 óra 4 perc van, és Robi hírei után ismét Vivi a Paks FM stúdiójában. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok az ebédhez. Én ebben az órában szállítom nektek az ezredforduló legjobb slágereit. Nagyon jó kis dalok érkeznek hamarosan. Többek között Baby Gabi és Lányi Lala Szívét törjük darabokra, valamint Niótól fog szólni a Miss Independent, de csak Alyssa Keys és Jay-Z után tőlük szóljon most az Empire State of Mind 2009-ből.
0: Paks FM Best of Slágerek az ezredfordulóról a 96.3-as frekvencián.

Zsédától szólt a Szeres Most 2002-ből, ami egyébként a Szeres Most című sorozatnak a főcímdala is volt egyben. Képzeljétek, augusztus elején voltam egy olyan esküvőn, ahol a párnak nagyon kedves barátja volt Zséda, és ott ült az asztalomnál egy nagyon kedves és nagyon vicces nővel találkozhattam tényleg az ő személyében, és olyan jó volt, hogy a pár igazából egy ilyen mini koncertet kért Zsédától, 4 dal hangzott el, és ez köztük volt, erre mindenki megőrült. Én voltam ezen az esküvőn a koordinátor, és én nyilván tudtam mindenről, viszont a vendégek semmit sem sejtettek, mert hogy tudták, hogy a pár jobban van Zsédával, és nem volt feltűnő az sem, hogy ott lézeng a vendégek között. És képzeljétek el, hogy egy fotóra összehívtam az embereket, mert hogy mindenki akkor ott van, míg a vacsi már lement, de hogy még egy picit így felturbozzuk a hangulatot, gondoltuk, hogy a vacsora után és még a sütik előtt érkezik a koncert. Hát nagyon jó volt egyébként, mert megcsináltuk a fotót, és utána a Zséda elkezdett énekelni, mindenki megfordult, és egy hatalmasat bulizott ezen a kis esküvői koncerten. Zseniális volt, és tényleg azt mondhatom, hogy egy cukorfalat ez a hölgy, úgyhogy aki nagyon szereti Zsédát, az ne hagyja ki az esküvőjén, mert már ez sem különlegesség. Egyébként rengetegszer vannak sztár vendégek vagy meglepetés vendégek az esküvőn, úgyhogy most ez szólt az imént, ami az esküvőn is felcsendült, mert hát a Szeres Most az teljesen hozzáköthető az esküvős lagzis feelinghez. Most viszont megyünk tovább Alexandra Burke-kel és Floridával, tőlük szóljon a Bad Boys 2009-ből.

várom, és Julia Musicalből szólt a Lehet király, Berecki Zoli, Mészáros Árpád Zsolt és Dolhai Attila előadásában. Hát most voltunk fesztiválon, múlt héten a Strandfesztiválon vettünk részt a barátokkal, és annyira mókás, hogy ez a dal bárhol felcsendül, és tényleg rengeteg helyen, akár tényleg így a rádió egy sátorban, vagy itt több olyan helyen, ahol tényleg csak ilyen DJ-k voltak az előadók között, és egészen elképesztő volt, hogy így ilyen kortalan ez a dal. Szóval, hogy ezt a számot tudják a 16 évesek is, meg az 50 évesek is, és tényleg mindenki akkor elbulizik rá. Teljesen meglepődtem ezen, és tényleg azt éreztem, hogy ennek a dalnak itt van a helye ma is, mert én is nagyon szeretem, és ti is nagyon szeretitek, úgyhogy emiatt hoztam nektek ezt a jó kis lágert, amivel tovább megyünk, az Craig David lesz, a Seven Days, ez most szóljon 2000-ből.

0: Beyoncé és Shakira szólt, tőlük pedig a Beautiful Liar 2007-ből. Én ezzel a dallal zárom a Best of órát. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Ne menjetek sehova, mert hamarosan jövök vissza hozzátok, és egy órától hozom még Robi hírei után a Paks FM legjobb slágereit.
1: Ez volt a Paks FM Best of slágerek az ezredfordulóról. A Paks FM-en. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
2: Ezúttal egy órán keresztül a világ városai kerülnek a középpontban, pontosabban azok a slágerek, amelyek egy-egy városhoz kötődnek, New York, Los Angeles, Budapest, San Francisco és még sok más hely felkerül a zenei térképünkre. Yeah!

0: repülőjegy nélkül, csak zenével, New York, Budapest, San Francisco és még rengeteg város egyetlen órában sűrítve.
1: Best of kedvencek Ábitól minden csütörtökön déltől egyig.

0: És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. augusztus 25-e, kedd 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Pax FM-en. Visszaállhat szerdára a paksi atomerőmű teljesítménye. Sok riasztása volt a hosszú hétvégén a tűzoltóknak, több fiatal játékosával is hosszabbított az ASE. Már is jövök a részletekkel.
0: Pax FM hírek.
1: A paksi atomerőmű 4 blokkjából már 3 teljes kapacitással termel, és rendben halad az utolsó blokk visszakapcsolása is, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel közösségi oldalán. A miniszterelnök szerint mind a 8 szivattyú rendszert beüzemelték, így várhatóan szerdán az erőmű ismét elérheti a közel 2000 megawattos teljesítményét. Paks teljesítményét a Duna rekord alacsony vízállása miatt kellett drasztikusan visszafogni július végén. A 3-as blokk leállítását július 29-én kezdték meg, augusztus 1-én pedig az 1-es blokk még működő turbináját is leállították. Augusztus elejére a 4 blokk 8 turbinájából már csak egyetlen 240 megawattos egység termelt, ezáltal az erőmű teljesítménye a normális szint alig több mint tizedére esett. Augusztus 22-én éjjel a 3-as blokk 1 turbina generátorát hálózatra kapcsolták, majd megkezdték a blokk teljesítményének fokozatos növelését, ami hétfőn a reggeli órákban érte el névleges teljesítményét. Mindemellett az 1-es blokk augusztus 23-a óta újra névleges teljesítményen üzemel. Elhunyt Mittler József, közölte hétfőn a Telepaks. A paksi Vakbottyán gimnázium nyugalmazott tanára, igazgatóhelyettese munkáját Paksváros önkormányzata 2006-ban gyermekeinkért díjjal, 2017-ben Pro Urbe díjjal ismerte el. 2007-ben a Magyar Köztársasági Ezüstérdem kereszttel is kitüntették. Mittler József 82 éves volt. Szeptember 8-án ingyenes egészségügyi rendezvénynek ad otthont a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központ. A fizioterápia világnapja alkalmából szakképzett gyógytornász fizioterapeuták tartanak előadásokat és bemutatókat a mozgásszervi egészség megőrzéséről és a rehabilitációról. A reggeli programok 8:30-kor kezdődnek Kirchnerné Katona Anett előadásával a mozgásszervi betegségek megelőzéséről és kezeléséről. 9:20-től Schreiner Györgyi mutatja be a járásanalízist és az alsó végtagi műtétek utáni gépi rehabilitációt. 10:10-től Erdősi Réka vezetésével az egyensúly és koordináció fejlesztés kerül fókuszba kicsiknek és nagyoknak egyaránt, míg a programot 11 órától Tótné Bakai Veronika előadása zárja a gyógyászati segédeszközök helyes és biztonságos használatáról. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amit az mgft.hu weboldalon lehet elvégezni. Kiemelkedő teljesítmény nyújtó helyi polgárait és közösségeit díjazza idén is Fad Nagyközség. A település vezetése a lakosság segítségét kéri, várják a javaslatokat az elismerésekre. Az önkormányzat tájékoztatása szerint felhívást tettek közzé a Fad Nagyközségért helyi kitüntető cím és díj adományozására. A lakosok, civil szervezetek és intézmények javaslatot tehetnek mindazokra a személyekre vagy közösségekre, akik a kultúra, a sport, az oktatás, az egészségügy vagy a közösségi életterületén maradandót alkottak a településért. A részletesen indokolt ajánlásokat az önkormányzat által megadott határidőig lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban vagy elektronikus úton. A beérkezett javaslatokról FAD képviselőtestülete dönt majd, az elismeréseket pedig ünnepélyes keretek között adják át a díjazottaknak október 23-án.
0: Paks FM hírek.
1: Változik a nyitvatartás a paksi Ürgemezei strandon, csütörtökön nem csobbanhatnak a látogatók a megszokott módon. A DC Dunakom ZRT tájékoztatása szerint a paksi Ürgemezei strand augusztus 27-én csütörtökön zárt körű rendezvény miatt egész nap zárva tart. A látogatók türelmét és megértését kérik, pénteken augusztus 28-án ugyanis a strand már ismét a megszokott nyitvatartási rend szerint fogadja a vendégeket, és mindkét medence zavartalon üzemel majd. Magasrangú miniszteri elismerésben részesült Tarácski Ákos rendőrzászlós, aki júliusban lélek jelenlétének és gyors intézkedésének köszönhetően megmentette a Kaposszegcsőn elgázolt járőrtársa életét. Ahogy arról a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolt, a július 9-i tragikus Kaposszegcsői esetben egy gépkocsi elütötte az intézkedő járőrt, majd a sofőr segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről. A dombovári rendőrkapitányság körzeti megbízottja Tarácski Ákos zászlós azonnal a súlyosan megsérült kollégája segítségére sietett, és a mentők kiérkezéséig szakszerűen megkezdte az elsősegélynyújtást. Példás helytállásáért és a cserben hagyó autós felkutatásában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységéért a belügyminiszter miniszteri elismerésben és pénzjutalomban részesítette a dombovári rendőrt. A kitüntetést az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából rendezett budapesti központi ünnepségen vehette át. 5 tűzeset és 19 műszaki mentés adott munkát vármegyénk tűzoltóinak az elmúlt hosszú hétvége során, köztük avartűzhöz, kidőlt fákhoz és közlekedési balesethez vonultak, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Letért az úttestről, majd az oldalára borult egy személyautó péntek reggel Tamásiban a 65-ös főút 50-es kilométerénél. A baleset helyszínére a tamási önkormányzati tűzoltók siettek, akik áramtalanították, majd kerekeire állították a járművet. A gépkocsi vezetője könnyebben megsérült. Útra dőlt egy fa és teljesen elzárta azt péntek este Tolnán a 6-os számú főút 134-es kilométerénél. A műszaki mentés helyszínére a tolnai önkormányzati tűzoltók vonultak, akik motoros láncszűrés segítségével szüntették meg a forgalmi akadályt. Cserepeket vitt le a viharos szél egy épület tetejéről szombat reggel Dombováron az Árvácska utcában. A helyszínre a dombovári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik visszahelyezték a héjazatot. Személysérülés szerencsére nem történt ebben az esetben sem. 500 négyzetméteren összehordott tetőlécek, egy kisebb tároló és ajnövényzet égett vasárnap délelőtt Kajdacson a József Attila utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Az Atomerőmű SE kosárcsapatának vezetősége szerződést hosszabbított 3 saját nevelésű fiatal játékossal. Nagy Dániel az előző szezonban már bemutatkozott a felnőtt csapatban, a 2006-os születésű 3-as-4-es posztos játékossal 2 éves szerződést kötöttek. Arnold Botondal is hosszú távú megállapodásra került sor, azonban ő az idei szezonban az oroszlány csapatánál játszik kölcsönben. Géringer Gergő a PVSK Veolia csapatánál töltött szezonvégi 4 hónapos kölcsön után érkezett vissza az Atomvárosba.
2: Nagyon-nagyon sokat tudtam tanulni Pécsen, szerintem, főként magamról, meg így az önbizalmamat ott vissza tudtam építeni, mert úgy gondolom fiatal játékosnak fontos az, hogy sokat legyen a pályán, minél több játékperce legyen, és ez jó volt Pécsen. És ebből szerintem egy csomó mindent tudok majd kamatoztatni, hogy visszatértem. Mivel még a fiatal szabályban is benne voltam, ugye ott egy U20-asnak a pályán kell lenni 40 percen keresztül, ezért még egy plusz pont volt, úgymond, hogy oda igazoltam. Nagyon jól érzem magam most. Úgy érzem, tiszta lappal tudtam így visszatérni ez a kis kitérő után, de tényleg bizakodva várom nagyon ezt a szezont. Kemény edzések vannak, nem idegen környezetbe jöttem, majdnem szinte az egész csapat ugyanaz egy légiós kivételével, ugye már a Yassin meg a JJ játszottak már itt egy évvel ezelőtt.
3: Mit vársz magadtól, mit szeretnél?
2: Minél hasznosabb perceket a pályán tölteni és kiadni magamból a maximumot.
1: Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
5: Köszi, Robi, a hírekkel 13 óra 9 perc van, és újra Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Igaz, már csak egy óráig, de ez biztos vagyok benne, hogy ki fogjuk maxolni. Szuper zenékkel készültem nektek ebben az órában is. Aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön, és azt is megtudhatjátok, hogy milyen időre számíthatunk a holnapi napon. Az időkép előrejelzése szerint, de most jöjjenek a jó zenék. Ed Sheeran és Rudimental közöse fog szólni a Shape of You 2016-ból.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Augusztus 28-án több helyszínen is szuper programok lesznek. Az első ilyen Nyitrai Gergő, a Paksi Pro Artis Művészeti Iskola tanulójának mini koncertje lesz Kalocsán, a Művelődési Központban 18 órakor. Simontornyán egy fergeteges nyári előadást láthatunk a Zsigmond Lala Musical Studio bemutatásában Holnap hajnalig címmel, tele szuper neoton slágerekkel. A Simontornyai Vár udvarában lesz az előadás 8 órakor. Szintén pénteken jazz hajóvá változik a Dunaparti hajónk itt Pakson, és élő jazzzene fog szólni, válogatott borokat ihattok, valamint különleges édességeket kóstolhattok a Dunapartján 8 órakor. Augusztus 29-én Gerjenben egy nyárzáró forgatag kerül megrendezésre. A részletekről hamarosan majd megosztok több információt is, de aki szeretne, az mindenképp látogasson el és zárja Gerjenben a nyarat. Augusztus 30-án szeretettel várják a táncolni vágyókat a Tehetség Művészeti Korzó elnevezésű közösségi délutánon. A program 14 órakor kezdődik, és egészen 21:30-ig tart, úgyhogy aki szeretne táncolni, valamint egy névviseleti fashion show-t végignézni, az mindenképp menjen és élvezze ezt a jó kis táncos mulatságot. A Tolnai út 2-es száma alatt ez a Vakbottyán gimnáziummal szemben lévő épület, úgyhogy menjetek és érezzétek jól magatokat. Augusztus 31-én Next Zona elnevezéssel készülnek egy nyár búcsúztató vigadalomra a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Paksi Rendőrkapitányság, Paks Kistérségi Szociális Központ és a Csengely Dénes Kulturális Központ közös szervezésében. Mindenkit várnak, kicsiket és nagyokat, és együtt közösen búcsúztassuk el a nyarat a Paksi Atomtéren 15 és 19 óra között. Kin lesz például a Paksi Ökocsiga játszóház, valamint lesznek ételek, italok, és a kültéri zenét pedig Zombi biztosítja. Ez egy igazán jó kis nyár búcsúztató esemény lesz hétfőn, ami pedig még jobb szerintem ebben az egészben, hogy a részvétel díjtalan. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: A Wellhellótól szólt a Prosecco 2025-ből, én pedig már is nézem, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap az időkép előrejelzése szerint. Kezdetben keleten és északkeleten helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északi a szél, hajnalra nyugaton és délnyugaton pára, köd is képződhet. Kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 27 és 32 fokot mérhetünk. Eljött az az idő, amit én nagyon utálok, amikor reggel még hideg van, és mondjuk kicsit jobban beöltözik az ember, délutára pedig rásül a ruha, szóval ez az átmeneti időszak nem a kedvencem, de még mindig nyár van, és élvezzük ezt a jó kis nyárias időt, de ez azt jelenti, hogy hamarosan érkezik az ősz, pár nap, és itt a szeptember, úgyhogy ezzel készít fel bennünket az időjárás a kicsit mogorvább időre, de azért én bízom benne, hogy még sokáig lesz ez a 25-28 fokos meleg időjárás a délután folyamán. Most viszont megyünk tovább Sean Paul-lal és Innával, tőlük pedig szóljon a Let It Talk To Me 2025-ből.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Ezúttal egy órán keresztül a világ városai kerülnek a középpontban, pontosabban azok a slágerek, amelyek egy-egy városhoz kötődnek, New York, Los Angeles, Budapest, San Francisco és még sok más hely felkerül a zenei térképünkre. Lesznek dalok, amelyek már a címükben is megidéznek egy várost, és olyanok is, amelyek egyből elrepítenek minket a világ egyik másik pontjára. Amerikától Európáig járjuk majd a városokat, természetesen végig a legjobb.

0: Egy nélkül, csak zenével, New York, Budapest, San Francisco és még rengeteg város egyetlen órában sűrítve.
1: Best of kedvencek Ábitól minden csütörtökön déltől egyig.

Bye Alex és a Slep, valamint Lotfi Peggy közöse szólt a még mindig 2015-ből. Na hát én a múlt héten ugyebár fesztiválon voltam, és egy nagyon erős strandfesztivált tudhatunk magunk mögött, én azt gondolom, mert tényleg egytől egyik zseniális előadók voltak, szerintem tényleg minden napra volt, amit tudtunk nézni. Szombatra én már nem is mentem vissza, mert annyira elfáradtam, esküvőztem, aztán szaladtam haza a kisfiamhoz, de amin részt vettünk, az természetesen egy jó kis By Alex koncert volt, én nagyon szeretem, és a csajok is nagyon imádják, úgyhogy ezt nem hagytuk ki mi sem. Próbáltam nektek egy-két felvételt csinálni, de annyira magával vitt a flow, hogy egyáltalán elő sem vettem a telefonomat, hanem csak így néztem, és tényleg haladtam az árral, és élveztem a koncerteket. Ami nekem még nagy kedvencem volt, az Ázáriák koncertje volt. Képzeljétek, egyedül voltam végig, mert a barátok mindenhol máshol voltak, mert az volt a baj, hogy egy napra több olyan jó kis előadót tettek, ráadásul teljesen egy időpontba, hogy így tényleg így szaladgáltak A pontból B pontba a többiek, én pedig úgy voltam vele, hogy nem akarok szaladgálni, én most szeretném végig hallgatni az Ázáriát, és ugyebár többször elmondta, hogy Dash és Young Fly valószínű nem fog vele tartani több koncertre, mert hogy mindegyik őjük külön előadóként szerepel már, na hát ez most itt megdőlt, mert hogy egyszer csak megérkezett erre a dalra Dash és Young Fly Azi mellé, és igazán jó záró dallamok érkeztek a koncert végére, úgyhogy most szóljon Azaria, Dash és Young Fly közöse a Rampapapám 2023-ból.

Dancing főcímű dalát hallhattátok Bill Medley és Jennifer Warnes előadásában. Remélem, hogy tetszett a mai felhozatal. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Legközelebb pénteken fogok hozzátok érkezni 9:30-tól. Hozom a jó zenéket, aztán megpörgetjük déltől egyig a Best of 90-es évek óráját. Tudjátok, hogy az a kedvencem. Most viszont átadom a stúdiót Levinek, aki egészen hatig itt lesz veletek, és hozza a jobbnál jobb slágereket. Én Takács Nagy Vivi voltam, csodás napot nektek, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel. Életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsontkovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kétnapos rendkívüli ülés tart a parlament csütörtökön és pénteken, ahol a képviselők a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőiről is dönthetnek. Az MTI tájékoztatása szerint a csütörtöki napirend előtti felszólalásokat követően az országgyűlés a média tanácsi előbizottságának létrehozásáról dönt, majd igazságügyi és alaptörvénymódosítási vitákat folytat le. Péntek délelőtt titkos szavazással választják meg a Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és elnök helyetteseit, akik ezt követően esküt is tesznek. Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke jelezte, az augusztus 31-ére tervezett rendkívüli ülés a Tisza frakció kérésére valószínűleg elmarad. Változik a nyitvatartás a paksi Ürgemezei strandon, csütörtökön nem csobbanhatnak a látogatók a megszokott módon. A DC Dunakom ZRT tájékoztatása szerint a paksi Ürgemezei strand augusztus 27-én csütörtökön zárt körű rendezvény miatt egész nap zárva tart. A látogatók türelmét és megértését kérik, pénteken, augusztus 28-án ugyanis a strand már ismét a megszokott nyitvatartási rend szerint fogadja a vendégeket, és mindkét medence zavartalon üzemel majd. Szeptember 8-án ingyenes egészségügyi rendezvénynek ad otthont a Paksi Csengely Dénes Kulturális Központ. A fizioterápia világnapja alkalmából szakképzett gyógytornász fizioterapeuták tartanak előadásokat és bemutatókat a mozgásszervi egészség megőrzéséről és a rehabilitációról. A reggeli programok 8:30-kor kezdődnek Kirchnerné Katona Anett előadásával a mozgásszervi betegségek megelőzéséről és kezeléséről. 9:20-től Schreiner Györgyi mutatja be a járásanalízist és az alsó végtagi műtétek utáni gépi rehabilitációt. 10:10-től Erdősi Réka vezetésével az egyensúly és koordinációfejlesztés kerül fókuszba kicsiknek és nagyoknak egyaránt, míg a programot 11 órától Tótné Bakai Veronika előadása zárja a gyógyászati segédeszközök helyes és biztonságos használatáról. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amit az mgft.hu weboldalon lehet elvégezni. Magasrangú miniszteri elismerésben részesült Tarácski Ákos rendőrzászlós, aki júliusban lélek jelenlétének és gyors intézkedésének köszönhetően megmentette a Kaposszekcsőn elgázolt járőrtársa életét. Ahogy arról a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolt, a július 9-i tragikus Kaposszekcsői esetben egy gépkocsi elütötte az intézkedő járőrt, majd a sofőr segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről. A dombovári rendőrkapitányság körzeti megbízottja Tarácski Ákos zászlós azonnal a súlyosan megsérült kollégája segítségére sietett, és a mentők kiérkezéséig szakszerűen megkezdte az első segélynyújtást. Példás helytállásáért és a cserben hagyó autós felkutatásában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységéért a belügyminiszter miniszteri elismerésben és pénzjutalomban részesítette a dombovári rendőrt. A kitüntetést az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából rendezett budapesti központi ünnepségen vehette át.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Új játékost igazolt a PFC. A Paksi NB1-es futballklub és az MTK Budapest hétfőn megegyezett Belényesi Csaba játékjogát illetően, miszerint a belső védő egy év kölcsönszerződéssel érkezik a Pakshoz, de kontraktusa jövő nyárra védeli opciót is tartalmaz. Belényesit alig ha kell a magyar futballt kedvelőknek bemutatni, hiszen 98 NB1-es és 148 NB2-es bajnokit abszolvált már, mindezek mellett majdnem 20 magyar kupa találkozón, valamint két konferencia liga összecsapáson is szerepelt. szerepelt eddigi pályafutása során. A PFC az OTP Bankliga következő fordulójában a Nyíregyházával csap majd össze szombaton.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: pontos idő 14 óra 3 perc, augusztus 25-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig, fantasztikus zenék lesznek, elképesztő témák, és hamisítatlan Pál Fikati féle tudósítással is jelentkezni fogok az együtt töltött óráink során. Tartsatok tehát velünk, Kosin következik a 2002-es Hungry, let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összekötött.

Tom Grennant hallhattátok, ez volt a 2025-ös Shadowboxing. Nos, augusztus 25-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Lajos, Patrícia, József, Tamás és Elemér nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Átadom a szót a legendás Gigi D'Agostinónak. La Visionnal közös Hollywood című száma jön 2020-ból. Let's go!

Ez volt a Swedish House Mafiától a 2025-ös Wait So Long. És igaz, ami igaz, jó sokáig kellett várnunk erre a fajta időre, mint ami a mai napon jellemző, nagyon kellemes kiránduló idő van, szórt fény, semmi napsütés, totál lazaság. Nos, folytassuk is tovább zenékkel, ne törjük meg ennek a nagyon kellemes augusztusi délutánnak a lendületét. Wheezy és Tom Gregory következik a Never Let Me Down 2020-ból.

Martin Garrix-től hallottátok a 2025-ös Told You So című trekket. Nos, a hellosajtó.hu-n olvasom, hogy 8 teltházas szigligeti premier előtti előadás után közel egy hónap múlva, szeptember 18-án Alföldi Róbert és Stól András főszereplésével mutatja be a budapesti Centrál Színház a Furcsa Párt. A két színész legenda most először áll együtt a színpadon. Neil Simon, Tony Díjas klasszikus a friss fordításban, Puskás Tamás rendezésében lesz látható, a további szerepekben olyan nagyszerű színészek játszanak, mint Marton Róbert, Magyar Attila, Mészáros András, Rada Bálint, Domokos Éva Lili és Hermányi Mariant. Két ember, akik szinte mindenben különböznek, az egyik rendmániás, a másik trehány. Az egyik minden percét beosztja, a másik nem tűr korlátozást. Az egyik felmos, a másik összejárkálja. De mi történik, ha ez a két ember összeköltözik? A legszórakoztatóbb vígjátéki helyzetek sora veszi kezdetét. Neil Simon legtöbbet játszott darabja a Furcsa Pár, mely párkapcsolati dráma is lehetne, azonban a két jóbarát, Oscar és Félix komikus dúója a történetet ellenállhatatlan vígjátékká varázsolja. Az 1965-ben íródott Furcsa Pár címszerepében a Centrál Színházban Alföldi Róbertet és Stól Andrást láthatjuk, akik most először játszanak egy színpadon. Azt kell mondjam, hogy 30 éve dolgozunk együtt, de most is meg tudott lepni, és nagyon jó volt vele próbálni, játszani meg csodálatos. Lenyűgöző színész, és nagyon sokat segített. Nagyon szeretem ezt az embert, és nagyon nagy színésznek tartom, mondta Alföldi Róbert a Stól Andrással való első közös játékukról. Régi motorosok vagyunk mindketten, Robi meg én, évtizedek óta barátok, de eddig mindig a rendezőm volt az igazgatóm, most végre mind a ketten a színpadon állunk, nincs kecmec, egyenlő pályák, egyenlő esélyek. Az olvasópróba után egyszerre kérdeztük, miért nem fordítva osztott szerepet Tamás, belőlünk az következik, de persze, hogy így a jobb, így komédiázhatunk igazán. Félix és Oscar a Furcsa Pár, tette hozzá Stól András. By the way, nemrég láttam a Karinti Színházban egy előadást, Szabó Sípos Barnabással a főszerepben, ami egyszerűen csúcs volt, de nagyon kíváncsi lennék erre a feldolgozásra, Stól Andrással és Alföldi Róberttel, a két színész legendával végre valahára egy színpadon. A So Gracie Abrams-é 2024-ben jön a That's So True. Let's go!

0: zeneszám a nyár slágere.
1: Most is a te kedvenced szól.
0: Rock FM. Összejött. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

Párov Stellártól hallottátok a 2010-es Beauty Swinget. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklám következik, majd Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz?

0: telefonszámon.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
2: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. 50 új mesterséges intelligenciával működő kamerával bővítették Horvátországban az erdő és bozott tüzek korai észlelését szolgáló videó megfigyelő rendszert, jelentette be hétfőn a Környezetvédelmi és a Zöld Átmenetért felelős minisztérium. A rendszer automatikusan érzékeli a füstöt és a lángokat, éjjel-nappal működik és meteorológiai adatokat is használ. Segítségével a tüzek korában észlelhetők, pontosabban követhető a terjedésük és gyorsabban megkezdődhet a tűzoltók beavatkozása. A kamerák képei és adatai valamennyi megyei tűzoltósági irányító központ számára elérhetők. A minisztérium szerint a fejlesztésre azért is szükség van, mert az éghajlatváltozás miatt egyre gyakoribb és súlyosabb tüzek veszélyeztetik a lakosságot, az ingatlanokat, az erdőket és a védett természeti területeket, írja az MTI. A Paksi atomerőmű 4 blokkjából már 3 teljes kapacitással termel, és rendben halad az utolsó blokk visszakapcsolása is, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel közösségi oldalán. A miniszterelnök szerint mind a 8 szivattyú rendszert beüzemelték, így várhatóan szerdán az erőmű ismét elérheti a közel 2000 megawattos teljesítményét. Paks teljesítményét a Duna rekord alacsony vízállása miatt kellett drasztikusan visszafogni július végén. A 3-as blokk leállítását július 29-én kezdték meg, augusztus 1-én pedig az 1-es blokk még működő turbináját is leállították. Augusztus elejére a 4 blokk 8 turbináját

0: PVSK Veolia csapatánál töltött szezonvégi 4 hónapos kölcsön után érkezett vissza az atomvárosba.
1: Nagyon-nagyon sokat tudtam tanulni Pécsen, szerintem, főként magamról, meg így az önbizalmamat ott vissza tudtam építeni, mert úgy gondolom fiatal játékosnak fontos az, hogy sokat legyen a pályán, minél több játékperce legyen, és ez jó volt Pécsen. És ebből szerintem egy csomó mindent tudok majd kamatoztatni, hogy visszatértem. Mivel még a fiatal szabályban is benne voltam, ugye ott egy U20-asnak a pályán kell lenni 40 percen keresztül, ezért még egy plusz pont volt, úgymond, hogy odaigazoltam. Nagyon jól érzem magam most. Úgy érzem, tiszta lappal tudtam így visszatérni ez a kis kitérő után, de tényleg bizakodva várom nagyon ezt a szezont. Kemény edzések vannak. Nem idegen környezetbe jöttem, majdnem szinte az egész csapat ugyanaz egy légiós kivételével. Ugye már a Yassin meg a JJ játszottak már itt egy évvel ezelőtt.
2: Mit vársz magadtól? Mit szeretnél?
1: Minél hasznosabb perceket a pályán tölteni és kiadni magamból a maximumot.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
4: A pontos idő 15 óra 4 perc, augusztus 25-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Jennifer Lopez és Fisher kettőse lesz az első. Waiting for Tonight, ez következik tőlük 2024-ből. Let's go!
3: És most egy újabb óra.

0: És most, nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban annak ellenére, hogy felhős időnk van egész állónap, 30 fok van. Helyenként zápor, zivatar kialakulhat, sárga figyelmeztetés van kiadva zivatarra, bár feltetőleg nem erre felé, inkább az ország más területein várható ez. Kettős fronti hatás érvényesül ugyanis a mai nappal. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap szerda lesz, 29 fokig megyünk majd fel, az lesz a napi csúcshőmérséklet. Csütörtökön 31, pénteken pedig visszaköszön egy kicsit a nyári kánikula, 35 fok lesz a maximum, ameddig felmegyünk. Az elkövetkezendő napokban egyébként tisztulni fog a felhőréteg, és pénteken már ragyogó napsütésben lehet részünk, ezért is ez a 35 fokos hőség, ami várható. A szombat és a vasárnap egy hidegfronti hatás következtében némileg enyhébb lefolyású lesz, 31 fok lesz szombaton, vasárnap pedig 29, és egy kis csapadékra is számíthatunk a szombati nap folyamán, úgy tűnik, de ennyire még felesleges előre szaladni, ma még ez a 30 fok, ameddig felmentünk. Holnap egy kicsivel hűvösebb lesz, 29 fok, és aztán csütörtöktől elkezdve egy növekvő tendencia lesz megfigyelhető, ami egy 35 fokos hőségben fog tetőzni.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint, és pörög tovább a legjobb zeneinkkel.

Miért telnek egyre gyorsabban az évek? Ezt tudom, te sem érted. Én visszanézve azt látom, sok piros betű volt a naptáron, és csak azt bánom a legjobban, mikor szerettem, de nem mondtam. Mennyi történet a múltból, már nem is tudjuk igazából, hogy volt.

Calvin Harris és Rag'n'Bone Man legendás kollaborációja szólt az imént a Lovers in a Past Life 2024-ből, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a kellemes, de meglehetősen meleg augusztusi délutánnak a lendületét. Selena Gomez és a Coldplay következik a Let Somebody Go 2022-ből.

De Bausat hallottátok, ez volt az idei Magnetic. Nos, kiváló hírek az androgeek.hu-ról, már készül a Fekete Tükör, azaz a Black Mirror 8. évada. A Variety tudta meg, hogy hivatalosan is megkezdődött az új évad forgatása idén nyáron, bár a premier dátumát még nem tűzték ki, és a cselekmény részletei sem ismertek. Az év elején Charlie Brooker, a sorozat alkotója megígérte, hogy a disztopikus antológia sorozat visszatér, és remélhetőleg minden eddiginél inkább Black Mirror-szerű lesz. A 8. évad forgatókönyvét ő írja, és Bisha K. Ali mellett vezető producerként is közreműködik. A 8. évad viszonylag gyorsan fog jönni, tekintve, hogy egyes évadok között korábban 4 éves szünet is volt, de a legutóbbi, a 7. évad 2025 áprilisában jelent meg a Netflixen. Mivel a forgatás zajlik, csak időkérdése, hogy bemutassák a szereplőket, és mivel a korábbi évadokban is rengeteg neves sztár tűnt fel, érdemes lesz várni a főszereplők bejelentéseit. Mint minden évadnál, a cselekmény részleteit szigorúan titokban tartják. A forgatást azonban észrevették a devoni Hope Cove nevű tengerparti faluban, ahol a Hope Cove House szállodát a forgatásra átalakították, és Sand Castle Hotel névre keresztelték, magát Brookert is látták a helyszínen. Izgalmas hírek, mindig is imádtam a Black Mirror-t, egy görbe, fekete tükröt tart a társadalom és a technológiai fejlődés elé, most pedig éppen olyan időket élünk, hogy egyre inkább Black Mirror-szerű lesz maga az élet is. Na jó, persze ezek nagyon pessimista felhangú megjegyzések, de maga a sorozat az csúcsötletes. David Guetta és One Republic következik, az I Don't Wanna Wait 2024-ből. Milyen igazuk van, nem akarok várni az új évadra.

Maroon 5-ot hallottatok, a 2019-es Closure szólt tőlük. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, majd reklámot és Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat. Super!

0: Közlekedj velünk!
1: A Dunapataj Szakmár Kalocsa összekötő úton kaszálás miatt mindkét irányban útszűkületekre számítsatok.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Súlyos katonai baleset történt Szolnoknál, gyakorlatozás közben lezuhant és megsemmisült a Magyar Honvédség egyik Gripen típusú vadászgépe, a pilóta sikeresen katapultált. Az MTI tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség Szolnok körzetében tartott kiképzési repülése során szenvedett balesetet az egyik Gripen vadászgép. A Honvédelmi Minisztérium közlése alapján a gép pilótája szakszerűen végrehajtott kényszerintézkedést követően sikeresen katapultált. A repülőgép lakatlan területre zuhant és megsemmisült. A balesetben más személy nem sérült meg. Dr. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke azonnal a helyszínre utazott a körülmények kivizsgálásának irányítására. A tárca vezető elrendelte az incidens teljes körű katonai és szakértői vizsgálatát, a katapultált pilótát pedig a Magyar Honvédség egészségügyi központjába szállították megfigyelésre. Később a honvéd kórház közölte, a pilótának a katapultálás során megsérült a gerince, ezért műtéti beavatkozásra lesz szükség. Változik a nyitvatartás a paksi Ürgemezei strandon, csütörtökön nem csobbanhatnak a látogatók a megszokott módon. A DC Dunakom ZRT tájékoztatása szerint a paksi Ürgemezei strand augusztus 27-én csütörtökön zárt körű rendezvény miatt egész nap zárva tart. A látogatók türelmét és megértését kérik, pénteken augusztus 28-án ugyanis a strand már ismét a megszokott nyitvatartási rend szerint fogadja a vendégeket, és mindkét medence zavartalan üzemel majd. Kiemelkedő teljesítményt nyújtó helyi polgárait és közösségeit díjazza idén is Fadnagyközség. A település vezetése a lakosság segítségét kéri, várják a javaslatokat az elismerésekre. Az önkormányzat tájékoztatása szerint felhívást tettek közzé a Fadnagyközségért helyi kitüntető cím és díj adományozására. A lakosok, civil szervezetek és intézmények javaslatot tehetnek mindazokra a személyekre vagy közösségekre, akik a kultúra, a sport, az oktatás, az egészségügy vagy a közösségi élet területén maradandót alkottak a településért. A részletesen indokolt ajánlásokat az önkormányzat által megadott határidőig lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban vagy elektronikus úton. A beérkezett javaslatokról FAD képviselőtestülete dönt majd, az elismeréseket pedig ünnepélyes keretek között adják át a díjazottaknak október 23-án.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Az atomerőmű SE kosárcsapatának vezetősége szerződést hosszabbított 3 saját nevelésű fiatal játékossal. Nagy Dániel az előző szezonban már bemutatkozott a felnőtt csapatban, a 2006-os születésű 3-as-4-es posztos játékossal 2 éves szerződést kötöttek. Arnold Botondal is hosszú távú megállapodásra került sor, azonban ő az idei szezonban az oroszlány csapatánál játszik kölcsönben. Géringer Gergő a PVSK Veolia csapatánál töltött szezonvégi 4 hónapos kölcsön után érkezett vissza az Atomvárosba.
5: Nagyon-nagyon sokat tudtam tanulni Pécsen, szerintem, főként magamról, meg így az önbizalmamat ott vissza tudtam építeni, mert úgy gondolom fiatal játékosnak fontos az, hogy sokat legyen a pályán, minél több játékperce legyen, és ez jó volt Pécsen. És ebből szerintem egy csomó mindent tudok majd kamatoztatni, hogy visszatértem. Mivel még a fiatal szabályban is benne voltam, ugye ott egy U20-asnak a pályán kell lenni 40 percen keresztül, ezért még egy plusz pont volt, úgymond, hogy oda igazoltam. Nagyon jól érzem magam most. Úgy érzem, tiszta lappal tudtam így visszatérni ez a kis kitérő után, de tényleg bizakodva várom nagyon ezt a szezont. Kemény edzések vannak. Nem idegen környezetbe jöttem, majdnem szinte az egész csapat ugyanaz egy légiós kivételével. Ugye már a Yassin meg a JJ játszottak már itt egy évvel ezelőtt.
6: Mit vársz magadtól? Mit szeretnél?
5: Minél hasznosabb perceket a pályán tölteni, és kiadni magamból a maximumot.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
7: A pontos idő 16 óra 4 perc, augusztus 25-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, míg pedig, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Luis Capaldi kezd. 2025-ben jön tőle a Survive, de még ebben az órában, az óra második felében, hamisítatlan párfikati féle tudósítással is szembe találhatjátok magatokat, hogyha velünk tartotok. Tartsatok velünk, let's go!
0: És most egy újabb óra

Ariana Grande-t hallottátok, ez volt a 2024-es Yes and. Augusztus 25-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Lajos, Patrícia, József, Tamás és Elemér nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen, a Paks FM szerkesztőségéből. A szó Zara Larsoné, az On My Love-ot fogjátok tőle hallani 2023-ból. Let's go!

Gabri Pontit és Sean Paul-t hallhattátok, ez volt a Born to Love-ja 2025-ből. Nos, még két track következik, egy Kungstól, egy pedig Vékonystól, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, és hamisítatlan pálifikati féle tudósítással is. Nem másról lesz szó, mint az atomerőmű esekkosár csapatának új másodedzőjéről. Kungzé a szó, Never Going Home, ezt fogjátok tőle hallani 2021-ben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Új másodedző érkezett Pécsről az atomerőmű SL kosárcsapatához. Ivica Skelin vezetőedző segítője, a 30 éves Berkics Bence, aki 6 éve edzősködik. Bence játékosként több hazai klubnál is megfordult, később edzői pályafutását az NKA Universitas Pécsnél kezdte meg, ahol utánpótlás edzőként, majd a férfi felnőtt csapat másodedzőjeként segítette a klubot. A fiatal szakember a magyar U18-as válogatott edzői stábjának is oszlopos tagja. Fő feladata az új vezetőedző munkájának segítése mellett az ellenfelek feltérképezése, valamint a játékosok egyéni fejlődésének a segítése, kiemelten a fiatal játékosoké. Berkics Bencével Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett a hétfő délelőtti edzés után, ezt hallhatjátok most.
2: Beszélgető partnerem Berkics Bence, aki Pécsről érkezett ide Paksra, mégpedig másodedzőként fogja továbbiakban segíteni a csapatot. Bence, mit kell róla tudni?
3: Sziasztok, én Pécsről származom, ott kezdtem el kosárlabdázni, ott kezdtem el edzősködni, igazából egy szezont leszámítva eddig minden kosárlabdával kapcsolatos tevékenységem az Pécshez volt köthető. Játszottam a PVSK-ban, játszottam a Rád Géber Akadémián, és most az elmúlt 6 évben a Rád Géber Akadémiánál edzősködtem is, dolgoztam felnőttekkel, utánpótlásban is, majdnem minden korosztálya.
2: 30 éves vagy, ugye nagyon fiatalon kezdted az edzősködést, mondtad, hogy már 6 éve. Az elmúlt évek legnagyobb sikerének mit tartasz, mint edző?
3: Csapatszinten elért eredményben azt mondanám, amikor 3 éve feljutottunk az NKP csapatával az NB1-be, az szerintem eddigi pályafutásom csapatszinten elért legnagyobb sikere, valamint személyes sikeremnek azt tartom, hogy most már a 3. nyara dolgozhatom az U18-as fiú válogatottan, mint másodedző ott is, és nagyon élvezem, nagyon szeretek a fiatalokkal foglalkozni, szóval remélem ezt még folytathatom is a jövőben.
2: Mit jelent neked a kosárlabda? Mert ahogy így beszélgetünk, úgy tűnik, hogy az életed.
3: Hát igen, konkrétan az életem. Nagyon pici korom óta már jártam kosármeccsekre, a szüleim vittek még annó a Mizó Pécs női kosárlabda csapatának meccseire, ott nőttem fel a pálya szélén, és amikor lehetett, már elkezdtem kosarazni. Azóta az életem része, szerves része, és most már mondhatom azt, hogy a hivatásom is.
2: Itt vagy most már Pakson egy jó ideje, hogy érzed magad? Hogy alakul a csapat, mennyire fogadtak el téged, illetve hogy tetszik a város?
3: Nagyon jól érzem magam itt, tetszik a város is igazából. Még nem volt időm nagyon felfedezni, de már jártam egy-két helyen. Szerencsére ugye itt közel lakom a csarnokhoz is, meg étterem is közel van a csarnokhoz. Közeg is nagyon jó, srácok nagyon nyitottak. Azért majdnem mindenkit ismertem már így korábbról, ha más nem, akkor csak így a pályáról. Egy korosztály vagyunk azért többekkel, tehát játszottunk egymás ellen utánpótlásban, vagy voltunk Krivivel, Pivacsevics Márkóval még annó Pécsen. Még csapattársak voltunk 11 éves korunkban, azóta ismerjük egymást. Befogadtak, az edzőistáb is nagyon nyitott volt, igazából így hamar elkezdtünk tudni együtt dolgozni, úgyhogy minden rendben van.
2: Te mivel lennél elégedett, ha hogy mint alakulna itt a csapat körül a szezon?
3: Én mindenképp szeretném azt, hogy látványos és gyors kosárlabdát játszunk. Nekem az a legfontosabb, hogy elsősorban mint csapat legyünk egyben és játszunk jól. Eredmény szempontjából szerintem a tavalyihoz hasonló eredmény azt mindenképpen képesek vagyunk elérni, aztán meglátjuk, ahogy alakulnak a dolgok majd május környékén.
2: Igaz, hogy még csak néhány hét telt el, de hogy látod, a csapatnak mi lehet az erőssége?
3: Mindenképpen az, hogy tapasztaltak már, azért többen már nagyon sok ideje játszanak a magyar NB1-ben, Joseph és Chandler, ők ugye visszatérő, tehát már ők is ismerik a bajnokságot. Ez mindenképp nagy előny. Danielsen és majd az érkező negyedik légióson kívül igazából senkit nem kell bemutatni, hogy itt mire kell számítani, kik az ellenfelek. Ez mindenképp nagy erőségünk lehet, és az, hogy szerintem nagyon, nagyon okos és képzett játékosokból állunk, szóval könnyen tudnak adaptálódni ahhoz, amit az edzői stábban szeretnénk tőlük kérni. Ezt, hogy gyorsan játszunk, hogy gyors döntéseket hozzunk, úgyhogy szerintem ezek legnagyobb erősségünk.
2: Hát akkor én sok sikert kívánok nektek a bajnokságban, és hát addig meg nagyon jó felkészülést, és mindig a legeslegfontosabb a sérülésmentes, hogy ezt azért kiemeljük, gondolom ezzel így vagy te is.
3: Ez így van. Kerüljük el a sérüléseket, és fussunk el a jó szezont.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Ez volt Hush és a 2020-as Midnight The Hanging Tree. Nos, óra vége van. Ez azt jelenti, hogy Robi következik a hír összefoglalóval, majd utána mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk be a következő óránkat.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kétnapos rendkívüli ülés tart a parlament csütörtökön és pénteken, ahol a képviselők a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőiről is dönthetnek. Az MTI tájékoztatása szerint a csütörtöki napirend előtti felszólalásokat követően az országgyűlés a média tanácsi előbizottságának létrehozásáról dönt, majd igazságügyi és alaptörvénymódosítási vitákat folytat le. Péntek délelőtt titkos szavazással választják meg a Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és elnök helyetteseit, akik ezt követően esküt is tesznek. Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke jelezte, az augusztus 31-ére tervezett rendkívüli ülés a Tisza frakció kérésére valószínűleg elmarad. Az M43-as autópálya egyik pihenőjénél feltartóztatott járműben találtak meg egy németországi kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság munkatársai, írja az MTI. A csecsemőt az országos mentőszolgálat munkatársainak segítségével stabil állapotban szállították kórházba, ahol megkaphatta a szükséges orvosi ellátást, tartalmazza a bejegyzés. Azt írták, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrök a német hatóságok körözése alapján indították az akciót, és egy jelzett jármű mozgásának nyomon követése alapján sikerült meghatározni annak várható útvonalát. Az intézkedésből részt vállaló rendőröket az országos rendőrfőkapitányság rendészeti helyettese elismerésben részesítette. Szeptember 8-án ingyenes egészségügyi rendezvénynek ad otthont a Paksi Csengely Dénes Kulturális Központ. A Fizioterápia Világnapja alkalmából szakképzett gyógytornász fizioterapeuták tartanak előadásokat és bemutatókat a mozgásszervi egészség megőrzéséről és a rehabilitációról. A reggeli programok 8:30-kor kezdődnek Kirchnerné Katona Anett előadásával a mozgásszervi betegségek megelőzéséről és kezeléséről. 9:20-től Schreiner Györgyi mutatja be a járásanalízist és az alsó végtagi műtétek utáni gépi rehabilitációt. 10:10-től Erdősi Réka vezetésével az egyensúly és koordinációfejlesztés kerül fókuszba kicsiknek és nagyoknak egyaránt, míg a programot 11 órától Tótné Bakai Veronika előadása zárja a gyógyászati segédeszközök helyes és biztonságos használatáról. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amit az mgft.hu weboldalon lehet elvégezni. 5 tűzeset és 19 műszaki mentés adott munkát vármegyénk tűzoltóinak az elmúlt hosszú hétvége során, köztük avartűzhöz, kidőlt fákhoz és közlekedési balesethez vonultak, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Letért az útestről, majd az oldalára borult egy személyautó péntek reggel Tamásiban a 65-ös főút 50-es kilométerénél. A baleset helyszínére a tamási önkormányzati tűzoltók siettek, akik áramtalanították, majd kerekeire állították a járművet. A gépkocsi vezetője könnyebben megsérült. Útra dőlt egy fa és teljesen elzárta azt péntek este Tolnán a 6-os számú főút 134-es kilométerénél. A műszaki mentés helyszínére a tolnai önkormányzati tűzoltók vonultak, akik motoros láncszűrés segítségével szüntették meg a forgalmi akadályt. Cserepeket vitt le a viharos szél egy épület tetejére.

0: Éről szombat reggel Dombováron az Árvácska utcában. A helyszínre a dombovári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik visszahelyezték a héjazatot. Személysérülés szerencsére nem történt ebben az esetben sem. 500 négyzetméteren összehordott tetőlécek, egy kisebb tároló és agynövényzet égett vasárnap délelőtt Kajdacson a József Attila utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
2: A pontos idő 17 óra 4 perc, augusztus 25-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig ahogy ezt beígérhetem az előző óra végén, az első track joga Rehab-et illeti. A Believe Shooting Star című tracket fogjátok hallani tőle 2024-ből. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Új időpontban, 28-án, azaz pénteken, 8 órától itt Pakson a Dunaparton Jazzert koncert várja az érdeklődőket a jazz hajón. Édességekkel, amik elbűvölnek, borokkal, amit kísérnek, egy este, ami édesen jó. Különleges édességek, válogatott borok és élő jazzzene várja a zene és a gasztronómia kedvelőit. Szeptember 8-án, azaz kedden 17 óra 30 perctől a Paksi Csengeidénes Kulturális Központ könyvtár galériájában ismét irodalmi önképzőköri előadás várja az érdeklődőket Tóth Judit foglalkozásvezető vezényletével. Ezúttal Nádasdi Ádám nyelvész, költő, műfordító élete lesz a téma. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Ezek a te nyári slágereid. Ez a te nyári csatornád.
1: Egész nyáron Paks FM.
2: Feltöltve igazi nyári slágerekkel.
0: Paks FM. Összeköt.
3: Elindulok az utamra. Éjjel csak.

Elé visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.

Kylie Minogue-ot és Sia-t hallhattátok, a Dance Alone szólt tőlük 2024-ből, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a verőfényes augusztusi délutánnak a lendületét. Felix Jén, Paul Haber és Toby Romeo következik a Where the Lights Are Low 2021-ből.

Ez volt Somber és a 2025-ös Undressed. Nos, augusztus 25-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Lajos, Patrícia, József, Tamás és Elemér nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből, valamint két mérföldkő, 68 éves Tim Burton, amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, producer és festő, aki misztikus és horrorisztikus filmjeiről ismert, például az 1989-es Batman vagy az Ollókezű Edward című film, de ő rendezte az Álmos Völgy Legendája című gótikus horrort is. 14 évvel ezelőtt pedig a nagy legendás Neil Armstrong hunyt el 2012-ben, éppen ezen a napon ő volt természetesen az amerikai űrhajós, aki első emberként a Hold felszínére léphetett. Nico Santos következik, a 2024-es Ray of Light.

0: Kate Beat és Mark Ronson-t hallottátok, ez volt a 2012-es Anywhere in the World. Nos, ezzel a trekkel búcsúzom. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom. Én Gracza Levente vagyok, és holnap ugyanígy a délutáni órákban találkoztatok velem. Legyen királynapotok. Sziasztok, srácok!
1: Hamarabb visszatérünk, mint hogy végeznél a sorban állással a kasszánál. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. 50 új mesterséges intelligenciával működő kamerával bővítették Horvátországban az erdő és bozott tüzek korai észlelését szolgáló videó megfigyelő rendszert, jelentette be hétfőn a Környezetvédelmi és a Zöld Átmenetért felelős minisztérium. A rendszer automatikusan érzékeli a füstöt és a lángokat, éjjel-nappal működik és meteorológiai adatokat is használ. Segítségével a tüzek korában észlelhetők, pontosabban követhető a terjedésük és gyorsabban megkezdődhet a tűzoltók beavatkozása. A kamerák képei és adatai valamennyi megyei tűzoltóság irányító központ számára elérhetők. A minisztérium szerint a fejlesztésre azért is szükség van, mert az éghajlatváltozás miatt egyre gyakoribb és súlyosabb tüzek veszélyeztetik a lakosságot, az ingatlanokat, az erdőket és a védett természeti területeket, írja az MTI. A paksi atomerőmű 4 blokkjából már 3 teljes kapacitással termel, és rendben halad az utolsó blokk visszakapcsolása is, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel közösségi oldalán. A miniszterelnök szerint mind a 8 szivattyú rendszert beüzemelték, így várhatóan szerdán az erőmű ismét elérheti a közel 2000 megawattos teljesítményét. Paks teljesítményét a Duna rekordalacsony vízállása miatt kellett drasztikusan visszafogni július végén. A 3-as blokk leállítását július 29-én kezdték meg, augusztus 1-én pedig az 1-es blokk még működő turbináját is leállították. Augusztus elejére a 4 blokk 8 turbinájából már csak egyetlen 240 megawattos egység termelt, ezáltal az erőmű teljesítménye a normális szint alig több mint tizedére esett. Augusztus 22-én éjjel a 3-as blokk 1 turbina generátorát hálózatra kapcsolták, majd megkezdték a blokk teljesítményének fokozatos növelését, ami hétfőn a reggeli órákban érte el névleges teljesítményét. Mindemellett az 1-es blokk augusztus 23-a óta újra névleges teljesítményen üzemel. Elhunyt Mittler József, közölte hétfőn a Telepaks. A paksi Vakbottyán gimnázium nyugalmazott tanára, igazgatóhelyettese munkáját Paksváros önkormányzata 2006-ban gyermekeinkért díjjal, 2017-ben Pro Urbe díjjal ismerte el. 2007-ben a Magyar Köztársasági Ezüstérdem kereszttel is kitüntették. Mittler József 82 éves volt. Magasrangú miniszteri elismerésben részesült Tarácski Ákos rendőrzászlós, aki júliusban lélek jelenlétének és gyors intézkedésének köszönhetően megmentette a Kaposszegcsőn elgázolt járőrtársa életét. Ahogy arról a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság beszámolt, a július 9-i tragikus Kaposszegcsői esetben egy gépkocsi elütötte az intézkedő járőrt, majd a sofőr segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről. A dombovári rendőrkapitányság körzeti megbízottja Tarácski Ákos zászlós azonnal a súlyosan megsérült kollégája segítségére sietett, és a mentők kiérkezéséig szakszerűen megkezdte az első segélynyújtást. Példás helytállásáért és a cserben hagyó autós felkutatásában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységéért a belügyminiszter miniszteri elismerésben és pénzjutalomban részesítette a dombovári rendőrt. A kitüntetést az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából rendezett budapesti központi ünnepségen vehette át.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Új játékost igazolt a PFC. A Paksi NB1-es futballklub és az MTK Budapest hétfőn megegyezett Belényesi Csaba játékjogát illetően, miszerint a belső védő egy év kölcsönszerződéssel érkezik a Pakshoz, de kontraktusa jövő nyárra védeli opciót is tartalmaz. Belényesit alig ha kell a magyar futballt kedvelőknek bemutatni, hiszen 98 NB1-es és 148 NB2-es bajnokit abszolvált már, mindezek mellett majdnem 20 magyar kupa találkozón, valamint két konferencia liga összecsapáson is szerepelt eddigi pályafutása során. A PFC az OTP Bankliga következő fordulójában a Nyíregyházával csap majd össze szombaton.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: Ez a Paks FM.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Magasba emelkedett a világ legnagyobb elektromos repülője, gyorsulási rekordot ért el egy elektromágneses vonat, és új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje. A klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, és daganatsejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki vadonatúj módszert a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. Ezekről a témákról biztosan szó lesz, de megvizsgáljuk majd a folyami duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait is. Megnézzük azt is, hogy a Duna teljes szakaszán hány vízlépcső működik, és Európa déli régióiban a nyári tűzesetek valószínűsége akár a 10-szeresére is nőhet az évszázad végéig, ezt állítja egy friss tanulmány. Természetesen ezzel is fogunk foglalkozni. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
2: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

mission of the group.

0: slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Súlyos katonai baleset történt Szolnoknál, gyakorlatozás közben lezuhant és megsemmisült a Magyar Honvédség egyik Gripen típusú vadászgépe, a pilóta sikeresen katapultált. Az MTI tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség Szolnok körzetében tartott kiképzési repülése során szenvedett balesetet az egyik Gripen vadászgép. A Honvédelmi Minisztérium közlése alapján a gép pilótája szakszerűen végrehajtott kényszerintézkedést követően sikeresen katapultált. A repülőgép lakatlan területre zuhant és megsemmisült. A balesetben más személy nem sérült meg. Dr. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes

0: honvédvezérkar főnöke azonnal a helyszínre utazott a körülmények kivizsgálásának irányítására. A tárca vezető elrendelte az incidens teljes körű katonai és szakértői vizsgálatát, a katapultált pilótát pedig a Magyar Honvédség egészségügyi központjába szállították megfigyelésre. Később a Honvéd kórház közölte, a pilótának a katapultálás során megsérült a gerince, ezért műtéti beavatkozásra lesz szükség. A paksi atomerőmű 4 blokkjából már 3 teljes kapacitással termel, és rendben halad az utolsó blokk visszakapcsolása is, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel közösségi oldalán. A miniszterelnök szerint mind a 8 szivattyúrendszert beüzemelték, így várhatóan szerdán az erőmű ismét elérheti a közel 2000 megawattos teljesítményét. Paks teljesítményét a Duna rekordalacsony vízállása miatt kellett drasztikusan visszafogni július végén. A hármas blokk leállítását július 29-én kezdték meg, augusztus 1-én pedig az egyes blokk még működő turbináját is leállították. Augusztus elejére a 4 blokk 8 turbinájából már csak egyetlen 240 megawattos egység termelt, ezáltal az erőmű teljesítménye a normális szint alig több mint tizedére esett. Augusztus 22-én éjjel a 3-as blokk 1 turbina generátorát hálózatra kapcsolták, majd megkezdték a blokk teljesítményének fokozatos növelését, ami hétfőn a reggeli órákban érte el névleges teljesítményét. Mindemellett az 1-es blokk augusztus 23-a óta újra névleges teljesítményen üzemel. 5 tűzeset és 19 műszaki mentés adott munkát vármegyénk tűzoltóinak az elmúlt hosszú hétvége során, köztük avartűzhöz, kidőlt fákhoz és közlekedési balesethez vonultak, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Letért az útestről, majd az oldalára borult egy személyautó péntek reggel Tamásiban a 65-ös főút 50-es kilométerénél. A baleset helyszínére a tamási önkormányzati tűzoltók siettek, akik áramtalanították, majd kerekeire állították a járművet. A gépkocsi vezetője könnyebben megsérült. Útra dőlt egy fa és teljesen elzárta azt péntek este Tolnán a 6-os számú főút 134-es kilométerénél. A műszaki mentés helyszínére a tolnai önkormányzati tűzoltók vonultak, akik motoros láncszűrés segítségével szüntették meg a forgalmi akadályt. Cserepeket vitt le a viharos szél egy épület tetejéről szombat reggel Dombováron az Árvácska utcában. A helyszínre a dombovári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik visszahelyezték a héjazatot. Személysérülés szerencsére nem történt ebben az esetben sem. 500 négyzetméteren összehordott tetőlécek, egy kisebb tároló és agynövényzet égett vasárnap délelőtt Kajdacson a József Attila utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Új játékost igazolt a PFC. A Paksi NB1-es futballklub és az MTK Budapest hétfőn megegyezett Belényesi Csaba játékjogát illetően, miszerint a belső védő egy év kölcsönszerződéssel érkezik a Pakshoz, de kontraktusa jövő nyárra védeli opciót is tartalmaz. Belényesit aligha kell a magyar futballt kedvelőknek bemutatni, hiszen 98 NB1-es és 148 NB2-es bajnokit abszolvált már, mindezek mellett majdnem 20 magyar kupa találkozón, valamint két konferencia liga összecsapáson is szerepelt eddigi pályafutása során. A PFC az OTP Bankliga következő fordulójában a Nyíregyházával csap majd össze szombaton.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: Paks FM. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Ezúttal egy órán keresztül a világ városai kerülnek a középpontban, pontosabban azok a slágerek, amelyek egy-egy városhoz kötődnek, New York, Los Angeles, Budapest, San Francisco és még sok más hely felkerül a zenei térképünkre. Lesznek dalok, amelyek már a címükben is megidéznek egy várost, és olyanok is, amelyek egyből elrepítenek minket a világ egyik másik pontjára. Amerikától Európáig járjuk majd a városokat, természetesen végig

0: Repülőjegy nélkül, csak zenével, New York, Budapest, San Francisco és még rengeteg város egyetlen órában sűrítve.
1: Best of kedvencek Ábitól, minden csütörtökön, déltől egyig.

0: mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken, ahol a képviselők a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőiről is dönthetnek. Az MTI tájékoztatása szerint a csütörtöki napirend előtti felszólalásokat követően az országgyűlés a média tanácsi előbizottságának létrehozásáról dönt, majd igazságügyi és alaptörvénymódosítási vitákat folytat le. Péntek délelőtt titkos szavazással választják meg a Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és elnök helyetteseit, akik ezt követően esküt is tesznek. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke jelezte, az augusztus

0: Július 31-ére tervezett rendkívüli ülés a Tisza frakció kérésére valószínűleg elmarad. Elhunyt Mittler József, közölte hétfőn a Telepaks. A paksi Vakbottyán gimnázium nyugalmazott tanára, igazgatóhelyettese munkáját Paksváros önkormányzata 2006-ban gyermekeinkért díjjal, 2017-ben Pro Urbe díjjal ismerte el. 2007-ben a Magyar Köztársasági Ezüstérdem kereszttel is kitüntették. Mittler József 82 éves volt. Szeptember 8-án ingyenes egészségügyi rendezvénynek ad otthont a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központ. A Fizioterápia Világnapja alkalmából szakképzett gyógytornász fizioterapeuták tartanak előadásokat és bemutatókat a mozgásszervi egészség megőrzéséről és a rehabilitációról. A reggeli programok 8:30-kor kezdődnek Kirsnerné Katona Anett előadásával a mozgásszervi betegségek megelőzéséről és kezeléséről. 9:20-től Schreiner Györgyi mutatja be a járásanalízis és az alsó végtagi műtétek utáni gépi rehabilitációt. 10:10-től Erdősi Réka vezetésével az egyensúly és koordináció fejlesztés kerül fókuszba kicsiknek és nagyoknak egyaránt, míg a programot 11 órától Tótné Bakai Veronika előadása zárja a gyógyászati segédeszközök helyes és biztonságos használatáról. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amit az mgft.hu weboldalon lehet elvégezni.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Az atomerőmű SE kosárcsapatának vezetősége szerződést hosszabbított 3 saját nevelésű fiatal játékossal. Nagy Dániel az előző szezonban már bemutatkozott a felnőtt csapatban, a 2006-os születésű 3-4-es posztos játékossal 2 éves szerződést kötöttek. Arnold Botondal is hosszú távú megállapodásra került sor, azonban ő az idei szezonban az oroszlány csapatánál játszik kölcsönben. Géringer Gergő a PVSK Veolia csapatánál töltött szezonvégi 4 hónapos kölcsön után érkezett vissza az Atomvárosba.
2: Nagyon-nagyon sokat tudtam tanulni Pécsen, szerintem, főként magamról, meg így az önbizalmamat ott vissza tudtam építeni, mert úgy gondolom fiatal játékosnak fontos az, hogy sokat legyen a pályán, minél több játékperce legyen, és ez jó volt Pécsen. És ebből szerintem egy csomó mindent tudok majd kamatoztatni, hogy visszatértem. Mivel még a fiatal szabályban is benne voltam, ugye ott egy U20-asnak a pályán kell lenni 40 percen keresztül, ezért még egy plusz pont volt, úgymond, hogy oda igazoltam. Nagyon jól érzem magam most. Úgy érzem, tiszta lappal tudtam így visszatérni ez a kis kitérő után, de tényleg bizakodva várom nagyon ezt a szezont. Kemény edzések vannak, nem idegen környezetbe jöttem, majdnem szinte az egész csapat ugyanaz egy légiós kivételével, ugye már a Yassin meg a JJ játszottak már itt egy évvel ezelőtt.
3: Mit vársz magadtól, mit szeretnél?
2: Minél hasznosabb perceket a pályán tölteni és kiadni magamból a maximumot.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Vissza a Paks FM slágereihez, és a Best of élettőhöz. Mindjárt kezdünk!
4: Let's go!

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Itt van velem a stúdióban Cseh Tamás országgyűlési képviselő. Szia Tamás, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Hát több aktualitása is van annak, hogy ide invitáltunk a stúdióba. Kezdjük is az egyik legfontosabbal, ami a lakosságot hetek óta lázban tartja, ez pedig az atomerőműnek az ügye. Ugye jelenleg három blokk már teljes teljesítményen üzemel, és várhatóan holnap a negyedik blokk is elindul. Ez részben köszönhető ugye annak, hogy a Duna vízgyűjtőjén esett eső, részben pedig a Paks Duna Szent Benedek közötti fenékküszöb építésének. Hogy látod te ezt a beavatkozást? Mi volt neked ebben a szereped, és egyáltalán mennyi beleszólásod volt abba, hogy mi történik itt az ország, vagy a területen?
2: Hát legelőször is az a legfontosabb, hogy a beavatkozás nélkülözhetetlen volt, elodázhatatlan és elengedhetetlen. Tehát enélkül ma már biztos, hogy egy nagyon visszafogott, lényegében leállt paksi atomerőmű mellett beszélgetnénk, és látva a romániai párhuzamos példát, párhuzamos valóságot, nem sok jóval kecsettetett volna a közeljövő számára. Az, hogy ez a beruházás miért nem valósult meg hamarabb, milyen megelőző lépések lehettek volna, úgy gondolom, hogy ez egy másik vitának, vagy másik asztalnak lesz majd a mondani valója. Most nagyon fontos volt, hogy szembesülve azokkal az előrejelzésekkel, amiket a vízügyi szakemberektől kaptunk, dönteni kellett. Ez az a pillanat, amikor a politikai döntéshozóknak a felelőssége ugye teljes mértékben megmutatkozik, hiszen nincs kire mutogatni, nincs kire várni. Itt dönteni kellett, Magyar Péter miniszterelnök pedig hozott egy kemény, de nagyon jó döntést. Nekem a szerepem az benne, hogy ezt a döntést elfogadtassam, ezt a döntést minél több helyre eljuttassam, elmagyarázzam az embereknek, és valamilyen módon azt a hátteret biztosítsuk az itt dolgozó szakembereknek és az ide érkező döntéshozó politikusoknak, amiben jól érezhetik magukat. Az idő úgy hozta, és ez volt aztán a végső konzekvencia, hogy nekem a legnagyobb szerepem itt az ellátási láncba volt. Itt óriási civil összefogás, óriási megmozdulás volt. Nem volt nehéz sem az élére állni, sem előre mozdítani, vagy segíteni ebben a folyamatban. Itt minden ilyen álomszerűen történt.
1: Azt hogy látod, hogy mi az oka annak, hogy ebben a kérdésben is, mint oly sok mindenben egyébként itt Magyarországon, az ország egy picit megosztottá vált, és rengeteg olyan kommentet lehetett látni, például a Paks FM Facebook oldalán megjelent ezzel kapcsolatos videók alatt is, ami tehát tulajdonképpen kárörvendő volt, és ugye azt kommentelték oda, hogy hát mert a Tiszára szavaztatok, most akkor egyétek meg, amit főztetek, címezvén ezt Paksnak és paksi lakosságnak, holott 35%-át, majdnem 40%-át a magyar energiaellátásnak a paksi atomerőmű biztosítja.
2: Hát hadd hozzak erre egy párhuzamos példát, nyilván egy kisebb volumenű dologról van szó, de nagy jelentőség, ugye ez a lezuhant vadászgépnek az esete. Innen is erőt, egészséget kívánunk Őrnagy úrnak, aki a maga nemében egy hős, hiszen nagyon sokféleképpen történhetett volna ez a végzet, máshova is zuhanhatott volna ez a repülő. Ő megőrizte a hidegvérét, és jól és jót cselekedett, és mégis vannak, akik ebből egyfajta politikai kudarcot, vagy egy országos malört, vagy tragédiát vizionálnak. Nem volt ez másképp itt a Paks beruházás ügyében sem. Függetlenül a történeti, illetve a jelennek a kontextusából ők ezt kiragadták, és csak és kizárólag egy politikai manővert láttak benne, holott messze nem erről volt szó. Én mindig azt szoktam erre mondani, hogy az országunknak jelenleg egy óriási demokrácia deficitje van, tehát nagyon nagy lemaradásban vagyunk azon a területen is, hogy hogyan tudunk véleményt alkotni, milyen alapon alkotunk véleményt, milyen alapon foglalunk állást. Tehát erre el kell jutnunk majd, remélhetőleg inkább kevés év alatt, mint hosszú idő alatt, hogy újra megtanuljuk ezt a dolgot, hogy mikor, hol a helyünk.
1: Hát legyünk optimisták, hogy akkor kevesebb idő alatt sikerül majd ezt. Ugye említetted itt a vízügyi szakembereket, és azt, hogy a kormány az ő előrejelzéseik alapján hozta meg a döntését, és ugye az atomenergetikai szakemberek és az energetikai szakemberek országosan is, az országos médiában is, itt nálunk is elmondják, hogy a hosszú távú megoldás az ugye Paks ügyében a fajszi vízlépcső megépítése lenne, sőt, van, aki tovább megy, hát nem csak a fajszi, hanem a Dunán több vízlépcső megépítése lenne. E tekintetben mennyire hallja meg a kormány a szakembereknek a szavát?
2: Én itt most felállítanék egy képzelőbeli háromszöget mind a két esetre. Van egyszer a szakemberek gárdája, és elnézést, hogy az előbb nem említettem a kiváló atomenergetikai szakembereket, mert itt valódi szakemberek, valódi szakvéleménye döntött és számított együttműködésben a vízügyes kollégákkal. Tehát ők a háromszörnek az egyik csúcsa, az egyik alapja. A másik oldalon állnak a politikusok, akiknek ugye a hatalmában áll meghozni bizonyos döntéseket. Ha jó és bölcs országvezetőkről beszélünk, akkor egy ilyen volumenű kérdésben nem a politikai széljárás, a népszerűség hajhászás lesz a döntő, hanem elsősorban az, hogy ezek a szakemberek esetleg egy hosszabb, rövidebb vita után, mert itt is ez történt, konszenzusra jutnak, ezt a konszenzust nyújtják át a politikusnak, és aztán van a harmadik csúcsa a háromszörnek, azok a lakosság, én magamat is ide sorolom, mi vagyunk, akiknek a, ha úgy tetszik, a feje fölött, ha úgy tetszik, a jelenlétében megtörténik ez a konszenzus és ez a döntés, és ugye mi jó esetben az áldásait élvezzük ennek, és a gyümölcseit szüreteljük le. Ez a háromszög alakult ki, és ez a háromszögben együttműködés konkrétan ebben a fenékküszöbemelés és bárkasülyeztés kapcsán, és a döntéshez vezető út volt igazából a hosszabb, és aztán a végrehajtás az már valamilyen szinten egy intenzívebb szakasz volt, és ezt látja ugye főleg a közösség. És ugyanígy van ez a vízlépcső kérdés, vagy duzzasztógát kérdés, jelen pillanatban ez még a szakemberek vitája, hagyjuk és engedjük, sőt kívánjuk mi politikai résztvevők, hogy a szakemberek erről vitatkozzanak. A paksi erőműnek a vízellátása egy nagyon fontos szempont ebben a kérdésben, hogy legyen, és ha igen, akkor hol legyen ilyen duzzasztás a Dunán. De én azt látom, hogy még maguk a vízügyi szakemberek, illetve az atomenergiában utazók sem sincsenek egyértelmű állásponton, ebben még van vita. Mi ezt megvárjuk, ameddig ebben lesz egy szakmai egyetértés, és utána kerül a politikai döntéshozóknak az asztalára.
1: Azért érdekes, amit mondasz, mert itt volt nálunk Hambas István, ugye az atomerőmű korábbi vezérigazgatója, és ő azt mondta, hogy már 2007-ben, tehát még a Fidesz kormány előtt az azt megelőző kormánynak is, illetve az akkori országgyűlési képviselőnek is jelezték ezt a problémát, és ez már akkor igazából a politikusok elé került ez az ügy. De hát mindegy, akkor ezek szerint ti most még a szakembereknek a vitáját várjátok.
2: Én itt csak két kommentárt tennék, az egyik az, hogy egy olyan korszak után vagyunk, és én nem vagyok egy nagy retrospektív típus, de itt azért vissza kell utalnom. Néhai miniszterelnök úrnak volt egy olyan mondás, hogy a Dunai Szent folyó az ő sodrásába keresztbe állítani bármit is, az egy bűn. Na hát ezzel biztosan nem értünk egyet, tehát nem ez most ennek a vitának az alapja, nem minden indulnak. Tehát ebben a vitában, ebben a szakmai vitában most nincsenek ilyen tabuk, amiket le kellene dönteni, teljesen nyílt a dolog, de még egyszer hangsúlyozom, szakmai. Tehát új hangulatban, új légkörben zajlik maga ez a diskurzus is, és azt gondolom, hogy hasonlóan, mint ahogy most ennek a fenékküszöbemelésnek a kapcsán jó döntést hozott a kormány, itt ugyanígy egy jó dolog az, hogy megvárjuk, ameddig a szakma mond egy olyan A-t, vagy egy olyan B-t, amire aztán rá lehet építeni. Természetesen itt majd jönnek a pénzügyi hatások, pénzügyi kívánalmak, jönnek a nemzetközi egyezményeknek való megfelelések, tehát ez egy hosszú gondolatsort nyit meg.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Best of élesztő.
1: Élesztő.
0: A Pax FM-en.
2: Hát igen, és nagy kérdés, hogy egy szakma Magyarországon képes-e egy adott véleményt közösen megfogalmazni, vagy mindig van kétféle vélemény ebbe az országba, de most ebben nem menjünk bele, hanem menjünk tovább, mert hogy Magyar Péter parlamenti felszólalásában a fideszes képviselőknek címezte, hogy Pax 2-t nem lehet úgy megépíteni, ahogy az előző kormány megterveztette, mert ha valami csoda folytán időre megépült volna, akkor nem csak Pax 1 nem tudott volna üzemelni, hanem a biztonsági szivattyúja sem. Ugye minden egyes ilyen megszólalása a miniszterelnöknek azért a paksi emberekben, illetve a paks térségi emberekben felveti a kérdést, hogy hova fog ez az egész kifutni. Meg akarja egyáltalán építeni a magyar kormány Paks 2-t, vagy ez valamiféle előszele annak, hogy nem? Mi erről a véleményed?
3: Egyszer hallottam egy nagyon bölcs mondást, hogy szeretném, hogy a tegnap annyi eszem lett volna, mint most az anyósomnak van. Tehát előszélnek én azért nem nevezném, mert hogy nincs egy döntés, amit mi most elkezdenénk itt csepegtetni, vagy felvezetni az emberek számára. A Tisza kormány tényleg átláthatóan működik. A Tisza kormány megbízott egy szakértői csoportot, azzal, hogy a megvalósíthatóságát vizsgálja meg Paks 2-nek. És itt arról van szó, hogy mindenféle szempontból ez a megvalósíthatóság egy górcső alatt van. Például most ugye kiemelkedően ez egy fejezete ennek a megvalósíthatósági tanulmánynak, hogy hogyan oldható meg egyszerre egy időben akár 6 blokknak, működő energiablokknak a hűtése. Az látszik, hogyha ez egy tendencia, ez a vízállás és ez a vízhozam, akkor a klasszikus folyami vízhűtéssel egyszerre a 6 blokknak a hűtése nem megoldott. Tehát ezt kimondták ugye a szakemberek, ez egy tézis, tehát ez egy tény, és ehhez jönnek aztán a különböző megoldási javaslatok. Azt látható, és ezt a miniszterelnök úr is ugye említette, tulajdonképpen egy picit fölemelte a fájtlat erről a vizsgálatról, hogy jelenleg az orosz fél által tervezett 5.-6. blokknak semmilyen más alternatívát nem szántak, még ha tárgyaltak és még ha vizsgáltak is, csak egyedül erre a Duna folyami kivett vízre építettek, mint hűtő közegre, és ez bizonyíthatóan a 4 meghosszabbított élettartamú blokkal az 5.-6. blokk nem tud együttműködni, ha ilyen vízállások lesznek, már pedig ez a prognózis. Tényleg az az igazság, és ezt mondom még egyszer, nem valami fajta elrejtés, vagy valami fajta mismásolás, hogy jelenleg vizsgáljuk. Egy dolog biztos a vonal végén, vagy a vizsgálat végén, hogy Magyarország energia igénye nem nélkülözhet atomerőművet. Az elkövetkezendő 15 évet látjuk, hogy milyen növekvő energiaigényel veszi ki a részét Magyarország az Unióból, tehát ezt az energiamixet, főleg annak a fényében, hogy az orosz energiahordozókról 2035-ig vállalásunk van arra, hogy elszakadunk, vagy leszakadunk, innentől kezdve ennek az energia mennyiségnek ennek elő kell állni. És ez biztos, és aztán az oda vezető úton ott nagyon sok minden megtörténhet. Én azt kérem mindig mindenkitől, hogy ne legyen ez egy ilyen végletes kérdés, ne legyen ez egy ilyen drámai dolog, hogy úristen, akkor most azt mondjátok, hogy nem lesz Paks 2, nem. Egy kormány mindig az egész országnak az érdekeit nézi, és jelen pillanatban arra nem lehet felelősen igennel vagy nemmel válaszolni, hogy Paks 2-t hogyan célszerű megépíteni.
2: Világos. Jó, akkor még azért, mit említetted ezt a szakértői csoportot, arról tudunk valamit, vagy tudhatunk valamit, hogy ez milyen határidővel dolgozik, van-e neki határidő szabva egyáltalán, vagy majd végeznek, ha végeznek?
3: Van egy határidő, de ahogy én most látom, a válaszok újabb kérdéseket állítanak fel, tehát a felelős döntéshez még mindig nem nyújtott ez a szakértői csoport elegendő információt, úgyhogy ez, én azt gondolom, hogy az eredetileg tervezett szeptember végi, október elejé határidőt nem fogja tudni tartani ez a vizsgálat, vagy vizsgáló bizottság, feltételezhetően több időre van szükség.
2: Uh-huh. Itt azért muszáj még megállnunk egy pillanatra, és rákérdeznem arra, mert ez is foglalkoztatja a paksiakat, hogy téged mennyire ért váratlanul Barth István felügyelőbizottsági elnökké kinevezése Paks 2 ZRT-hez. Ugye a Szabadpéntek című műsorunkban anno azt nyilatkoztat, hogy amikor kinevezése került az államtitkár, helyettes államtitkárnak, hogy őt nem fogja megkérdezni a kormány arról, hogy mi legyen Paks 2-vel, és tulajdonképpen a felügyelőbizottságnak egyetlen feladata van, ugye a törvényességet felügyelni egy cégnél, tehát ilyen értelemben függetlenül attól, hogy ő mondjuk egy nem atomenergia párti energetikai szakember, akár még jó is lehet abból a szempontból, hogy jobban odafigyel arra, hogy a törvényesen működik-e, mert nyilván ő neki egy, hát egy más típusú szimpátiája van. De mennyire avattak téged be ebbe a döntésbe? Te előzetesen tudtál erről, vagy te magad is egyébként a bejelentéskor értesültél róla?
3: Tudni tudok róla, bár nem döntési joggal veszek részt ezekben a kiválasztási folyamatokban, tehát ez az a pont, ugye, ahol az országgyűlés az alapvetően egy törvényhozó hatalmi ág, a kormány pedig ugye is annak minden tagja, és annak beosztottai a végrehajtó hatalomnak a részét képezik. Nyilván egymás mellett és egymás tevékenységét erősítve működünk. Én továbbra is azt gondolom Barth államtitkár, helyettes államtitkár úrról, hogy egy nagyon értékes szereplője a Magyar Energia Mix think tankjének, tehát ő egy nagyon fontos szereplő, aki elmondja az elég határozott véleményét. Hozzá kell szoknunk ahhoz, és ez megint az említett demokrácia deficit, hogy az a fajta gyerecipó hambekaplak állapot, az nincs tovább. Mindig lesznek és kellenek ellenérvek vagy ellenérveket felsorakoztatók, akik egyfajta figyelmeztető vagy felkiáltó jelként állnak a fősodor mentén. Azt gondolom, hogy néha úgy tűnhet, hogy a Tisza önként vagy szándékosan állít saját maga elé akadályokat, hogy még az átlagosnál is nehezebb pályát fusson végig, de így tudunk mindig visszaemlékezni, akár csak az elmúlt 100 napra, és hitem szerint majd, amikor 4 év múlva leszünk, akkor az elmúlt 4 évre, hogy mi tényleg minden oldalt odaengedtünk az asztalhoz, mindenkinek engedtünk szót, és ez alapján alakul ki konszenzusos döntés.
2: Egyébként a szívemből szólsz, mert szerintem egy normális országban az ügyészség is úgy működhetne, hogy az ügyész, a főügyész mondjuk mindig ellenzéki. Tehát pont azért, hogy meglegyen a kontroll a kormányzat felett, az igazi kontroll. Most nyilván az más kérdés, hogy ebben a helyzetben, amiben ti hatalomra kerültetek, ugye itt más szempontok előrébb valóak, vagy szerintetek előrébb valóak, de tulajdonképpen én ezt nem tartom ördögtől valónak, ezt a dolgot, és abszolút egyet tudok vele érteni. Annyi még akkor a Paks 2-höz egy utolsó kérdés, hogy egyébként az új vezérigazgatóra van-e kapcsolatod, és milyen ez a kapcsolat, ha igen?
3: Hát olyannyira jó a kapcsolat, hogy éppen innen fogok felutazni ma ővele találkozni. Budapest, ez már nem az első találkozásunk, mi rendszeresen együttműködünk. Ott is egyébként az a minta rajzolódik ki, hogy ő is tagja annak a bizottságnak, vagy annak a grémiumnak, amelyik vizsgálja ezt a kérdést, és nyilván 100%-ig érdekelt benne, és hát valamilyen szinte pozitíve elfogult nyilván, miután ő áll ennek a cégnek az élén. Mi abban tartjuk a kapcsolatot, hogy Paks 2-nek a Tolna 03-as választókerületben milyen beágyazottsága van, milyen kihívások állnak a vállalat előtt, hogyan lehet a vállalat munkavállalóinak az életét segíteni, hogyan, milyen döntésekre kerül sor, amiknek aztán van kihatása a választókerületre. Tehát mi már elkezdtük még az ő kinevezése előtt az együttműködést, nagyon-nagyon pozitív szereplőnek tartom, nagyon-nagyon tájékozott, nagyon-nagyon alapos ismeretei vannak, nem csak szigorúan a nuklearitásról, hanem annak az üzleti hatásairól és a társaság működéséről, és hát ma is ezt a eszmecserét fogjuk tovább folytatni.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: A stúdióban itt van velem Bedecs Tamás, tacskó tenyésztő és handler, illetve egy csöpség, Zsazsa, hosszú szörű standard tacskó kölyök. Szia Tamás, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlem a kedves hallgatókat!
1: A hallgatók már emlékezhetnek rád, mert ugye tavaly decemberben beszélgettünk utoljára, akkor Vulival voltál itt, Zsazsa anyukájával, és főként akkor a kutya kiállításokról beszélgettünk, és már akkor említetted, hogy Vuli hamarosan anyai örömök elé fog nézni, és Vuliról azt kell tudni, ha nem emlékeznének a hallgatók, ugye díjnyertes kutyus, például Zágrában a világkiállításon junior világgyőztes lett 2024-ben, 25-ben pedig a Brunoi Európa kiállításon adult, vagyis felnőtt kategóriában Európa győztes volt. Nos, már akkor ugye említetted, ahogy mondtam, hogy Vuli hamarosan anyai örömök elé néz, és meg is született az első alom, aminek Zsazsa is a része. Szám szerint 8 kiskutya, és most erről fogunk beszélgetni, illetve arról, hogy te is tanulod egy kicsit itt a kutya tenyésztésnek a csínyát, bínyát. Kezdjük akkor onnan, hogy egyáltalán mi alapján került meghatározásra az időpont, tehát az, hogy Vuli most már érett, vagy készen van arra, hogy anyuka legyen.
2: Hát igazából hivatalosan, ugye a Magyar Kennel Klub úgy határozza meg, hogy 15 hónapos korban történik egy tenyészszemle, amelyet egy fajta specialista bíró bírál el, és ezután a kor után 3 hónapra, 18 hónapos kortól vemhesíthető a szuka. De igazából én egy kicsit későbbre szoktam ezt az időpontot tolni, és akkor így alakult az, hogy Vulinak most jött el az idő, illetve igazából a kiállítási világban is minden olyan címet megszerzett, amit szerettem volna, hogy magáévá tegyen. Úgyhogy ezek a dolgok meglétét követően úgy gondoltam, hogy most itt az idő a vemhesítésre.
1: Mondod, hogy te egy kicsit tovább vársz. Ennek van valami elvi, elméleti háttere, vagy pedig csak egyszerűen te így érzed komfortosnak?
2: Igazából nincs. Másoktól úgy hallottam, hogy ez így a legjobb, és úgy gondoltam, hogy én is így fogom végrehajtani.
1: Oké, na Zsazsa most kezd feléledni egy kicsit, és nagyon nézelődik. Majd a hallgatóknak mondom, hogy a Paks FM Facebook oldalán megnézhetik a videón, egy iszonyatosan cuki, édes kiskutyáról van szó, aki egyébként teljesen olyan, mint amilyen Vuli. Színben is, mindenben nagyon-nagyon hasonlítanak. Oké, hogyan került kiválasztásra az apa?
2: Hát ugye lengyel tenyésztő ismerőseim Vulival elért sikerek után engem megtaláltak, hogy van egy veteránkorú kanyuk, akit nekem ajándékoznának, és akkor így került Magyarországra a kan, aki egyébként lengyel származású, de nagyon sokrétű régi vonalakat ölel fel a vonala, és igazából így ráesett az első választás, mert egyrészt kéznél volt, másrészt ugye első almom, első vemhessége a szukának, ilyenkor ugye a progeszteron szintbe se vagyunk biztosak, többször mérjük az állatorvossal, és hát igen, ezért egy hazai kanra esett a választás, illetve van egy mentorom, aki engem sokat segített, úgymond, és ő általa is volt választva ez a kan, és hát ezért lett ő így az első választás.
1: És mindjárt 8 kiskutya született. Egyébként ez, amikor megtudtad, hogy 8 kiskutya lesz, ez hogy érintett?
2: Hát ugye ezt nagyon előre nem tudjuk. Én annyira nem vagyok az előre röntgenezés híve, bár egyébként semmilyen negatív hatása nincs ennek. Onnan lehetne látni, de ilyen nagy alomszámnál, mivel a szuka nem is túl nagy méretű, ezért nehezen megmondható ez, hogy mennyi lesz a születendő kölykök száma. Úgyhogy előre nem tudtam semmit, annyit tudtam, hogy a vehem nagy, már nehezen viselte az utolsó napokat, és hatalmas volt a hasa, de így szülés közben tudatosultam, hogy 8-an lesznek, és 6 kiskutya után írtam anyának, meg az ismerősöknek egy üzenetet, hogy szerintem végeztünk, és 6-an vannak, aztán még következett 2.
1: Igen. És mindenki jól van, mindenki egészséges.
2: Igen,
1: na, ez jó hír. Oké, akkor menjünk egy kicsit még tovább, és beszélgessünk a vemhességről, magáról, hogy ez alatt, ugye, mivel Vuli egy díjnyertes kutya, tényleg ugye ezeken a kiállításokon a múltkor is elmeséltet, hogy az anatómiáját nézik a kutyának, stb. A szőrét. Tehát, hogy a vemhesség alatt volt valami speciális, hát, hogy is mondjam, bánásmód, vagy akár bármiféle étrendkiegészítő, vagy bármi, amit alkalmaztál a Vulinál, hogy...
2: Hát igazán a vemhesség alatt nem, inkább a laktációs időszak megkezdése során, mivel hogy a vemhességnél, ha nagyon oda van figyelve, és mondjuk túl van etetve a szuka, akkor az ellés is nehezebb, mert a kölykök túl nagy mértékben növekednek. Uh-huh. Tehát a vemhesség során igazából vitaminokat kapott, meg igen, tehát kezdetlegesen vitaminokat kapott, aztán utána ugyanúgy történt minden, és később a laktációs időszak megkezdése során lett úgymond felturbozva a szuka fehérjével és mindennel, ami szükséges a tejtermeléshez, illetve ilyenkor nagyon oda kell figyelni arra, hogy mennyi vizet fogyaszt, mert ez adja a tejtermelés alapját.
1: Értem, és egyébként Vuli is jól van, vissza

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: És mi okozta az eddigi legnagyobb meglepetést a kiskutyákkal kapcsolatban?
2: Hát az, hogy ez tényleg ennyi munka. Szóval, hogy...
1: Egyébként akartam is kérdezni, hogy amikor te nem vagy otthon, akkor ők úgy ott egyedül vannak, vagy akkor ilyenkor vigyázz nem,
2: mindig,
1: valakire?
2: Mindig
1: vigyázz valakire.
2: Tehát ugye most jól jött, hogy nyári szünet van, és igazából 0-24-es felügyeletet. Hát jó, boltba lehet menni tőlük egy idő után, meg azért ugye a szuka úgy az első 3 hétben elég jól ellátja őket. Olyankor még olyan különös nagy dolog nem történik, mivel ilyenkor a szuka tényleg minden dolgot rendez, tehát ő takarít utánuk, minden. Tehát olyankor semmit nem kell csinálnunk, ahogy elkezdődik az első eltetés, onnantól kezdve a szuka már nem vállalja a takarítás részét, és onnantól ez is valami plusz feladatnak. Úgyhogy ez igen. Jó.
1: Teljesen, mint egy ember anyuka olyan, van, akkor ezek van. Szerint takarít a gyerek után, eteti a gyereket, mindent megcsinál. És volt olyan dolog, amit teljesen máshogy képzeltél el, mint ami aztán a valóságban, ahogy kellett mondjuk a kiskutyákkal
2: bánni? Nem nagyon.
1: Nem nagyon föl voltál ilyen szempontból jól készülve, bár ugye nem az első kutyuskáid, tehát igen, mert sőt, Vulit is kicsiként kaptad meg, ugye, ha jól emlékszem.
2: Igen, hát 5 hónapos volt, tehát annyira már nem kicsi. A másik szukám meg 15 hetesen érkezett, mert ugye külföldre csak ebbe a korba utazhat kölyök, 21 nappal a veszettségoltás után. De igen, egyébként minden.
1: Megint Zsazsa megindult. Nagyon
2: annyira
1: édes egyébként. Tényleg a hallgatókat biztatom, hogy majd, hogyha föltesszük a beszélgetés után ezt a videót, akkor nézzék meg. Egyszerűen meg kell zabálni. Tényleg nagyon helyes. Igen. Hát igen, sajnos most mindenkinek egy kicsit melege van ebben a majdnem 36 fokban. Egyébként mi lehet a nehézsége mondjuk egy tenyésztőnek az első alom kapcsán, azt úgy meg tudod fogalmazni?
2: Igen. Hát ugye a szukával az ellés folyamán bármilyen probléma felléphet. Mm. Tehát itt úgymond egy 0-24-es állatorvosi felügyeletet kell előre lekommunikálni, de pontosan az ellés időpontját se tudjuk, mivel az 56. naptól tulajdonképpen a 63. napig ez egy teljesen normális folyamat, és bármikor indulhat az egész. Ugye a kölykök feküdhetnek úgy, hogy létre, tehát hogy el kell vinni az orvoshoz, és azonnal császármetszést kell végrehajtani, szóval igazából ez egy 0-24-es játszma ilyenkor, és 0-24-be felügyelni kell a szukát. Nyilván ugye a hangjelek és minden ilyen jel társul az eléshez, tehát tudjuk, hogy mikor történik az indulás, jobb esetben, mert vannak olyan szukák, akiknél még ez se. Illetve ugye azt se tudjuk az első alomnál, hogy egyáltalán a szukának van-e rendesen fájdalomérzete, mert ha nincs, akkor nem történik meg az elés, akár napokon keresztül, és baj lehet. Úgyhogy ezért minden apró jelre, akár folyadékok színére, stb. Nagyon oda kell figyelni.
1: Ha, de nálatok ez minden viszonylag könnyen ment, igaz? És ha már említetted a császármetszést, tehát a 8 kis kutya, az hogy jön a világra? A természetes úton, vagy császármetszésen?
2: Természetes úton.
1: Aha.
2: Tehát ők is természetesen jöttek mind. Én annak a híve vagyok, hogy addig nem avatkozunk be, amíg nincs probléma. Uh-huh. És 2 órát várunk maximum a kölykök között. Ha ez a 2 óra letelik, és még mindig nem jön a következő, akkor baj van, akkor azonnal indulni kell valahova.
1: És körülbelül mennyi idő volt mondjuk 2 kiskutya között?
2: Hát ilyen 20 percek.
1: 20 perc. Aha, igen. Tehát akkor ők gyorsan jöttek.
2: Igen.
1: Hú, hát azért le a kalappal Vuli előtt, egy 8 kiskölyköt a világra hozni, nem semmi. És hogy látod a kölykök fejlődését?
2: Ők nagyon szépen fejlődnek, és minden rendben van velük. Egy kicsi már ki is repült, mert ő egy állatorvos hölgyhöz és a párjához költözött, úgyhogy szuper helye van, és... Igen, ő kirepült, a többiek még velem vannak, mert ők a világban mindenfele utaznak, illetve 2 még várják, ugye, hogy megtalálja az igazi őket. Uh-huh. Úgyhogy egyenlőre ez a helyzet velük.

0: Hogyan választod ki a leendő gazdit? Ott vannak elvárásaid?
1: Így van, tehát ugye itt azért van egy elég kemény szűrőrendszer, nem mindegy, hogy milyen a jövőbeli gazdi, ugye szerződéstől kezdve mindent írunk az, annak megfelelően, hogy a kölyök tenyésztési vagy hobbi célra lesz vásárolva. Mivel ugye egy tenyészkutya az teljesen más feltételeknek kell, hogy megfeleljen, és én ezt figyelembe veszem akkor, mikor választok a gazdáknak kutyát, úgyhogy igen, ez
0: értem,
1: így működik.
0: Értem. Na, hát figyelj, és van köztük olyan, aki vélhetően bulihoz hasonló sikereket fog elérni? Hogy ez lehet már most látni?
1: Hát azt úgy kimondottan nem tudom mondani, hogy hasonló sikereket fog elérni, mivel ez mindig azért nagyban az adott helyzeten, szituáción és mindenen múlik, de úgy tűnik, hogy ez a kislány hasonló anatómiai felépítéssel fog bírni, mint az anyukája.
0: Na, hát akkor kíváncsian várjuk, hogy neki majd milyen eredmények jönnek, hogyha viszed őt, vinni fogod. Hány hónapos korától viszed majd kiállításra?
1: Hát hivatalosan 3 hónapos kortól lehet, és azt hiszem ősszel lesz egy Tacskó Klub kiállítás, ahol ő már be van nevezve, úgyhogy ott fogja először magát.
0: Hát az első, már itt az első, mindjárt a szomszédban. Egyébként annak, hogy ennek az egész folyamatnak, a tenyésztésnek, te mit gondolsz, mi a legnehezebb része szakmailag, vagy és vagy lelkileg? Tehát például elengedni a kiskutyákat, hogy több hétig ugye te gondozod őket, te neveled őket, és akkor utána így továbbadni, tehát könnyű például?
1: Nem, egyáltalán nem egyszerű, viszont a születés pillanatától máshogy kezeljük. Én úgy gondolom, legalábbis én biztosan. Uh-huh. Tehát ugyanúgy szeretem őket, és ugyanúgy megkapnak mindent, de máshogy kezelem eleinte az egész almot, mint a saját kutyáimat. Tehát ők igazából kis élő lények, akiknek az lesz a legmegfelelőbb, hogyha ők egyedi figyelmet kapnak, úgymond, és nem azt, amit én tudnék biztosítani mondjuk 8 kicsinek.
0: 8 kicsinek,
1: tehát
0: kicsinek,
1: az borzalmasan sok úgy egybe. És... úgyhogy igen.
0: Ez. És ezen kívül bármi más, amit úgy nehézségként érzékeltél, vagy esetleg mondjuk másként csinálnál már a második alomnál?
1: Hát talán ilyen dolog nagyon nincs. Amit másként csinálnék. Úgyhogy összességében azt mondhatom, hogy jól sikerülnek a dolgok eddig.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. 50 új mesterséges intelligenciával működő kamerával bővítették Horvátországban az erdő és bozott tüzek korai észlelését szolgáló videó megfigyelő rendszert, jelentette be hétfőn a Környezetvédelmi és a Zöld Átmenetért felelős minisztérium. A rendszer automatikusan érzékeli a füstöt és a lángokat, éjjel-nappal működik és meteorológiai adatokat is használ. Segítségével a tüzek korában észlelhetők, pontosabban követhető a terjedésük és gyorsabban megkezdődhet a tűzoltók beavatkozása. A kamerák képei és adatai valamennyi megyei tűzoltósági irányító központ számára elérhetők. A minisztérium szerint a fejlesztésre azért is szükség van, mert az éghajlatváltozás miatt egyre gyakoribb és súlyosabb tüzek veszélyeztetik a lakosságot, az ingatlanokat, az erdőket és a védett természeti területeket, írja az MTI. A paksi atomerőmű 4 blokkjából már 3 teljes kapacitással termel, és rendben halad az utolsó blokk visszakapcsolása is, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel közösségi oldalán. A miniszterelnök szerint mind a 8 szivattyú rendszert beüzemelték, így várhatóan szerdán az erőmű ismét elérheti a közel 2000 megawattos teljesítményét. Paks teljesítményét a Duna rekordalacsony vízállása miatt kellett drasztikusan

visszafogni július végén. A hármas blokk leállítását július 29-én kezdték meg, augusztus 1-én pedig az egyes blokk még működő turbináját is leállították. Augusztus elejére a négy blokk 8 turbinájából már csak egyetlen 240 megawattos egység termelt, ezáltal az erőmű teljesítménye a normális szint alig több mint tizedére esett. Augusztus 22-én éjjel a 3-as blokk 1 turbinagenerátorát hálózatra kapcsolták, majd megkezdték a blokk teljesítményének fokozatos növelését, ami hétfőn a reggeli órákban érte el névleges teljesítményét. Mindemellett az 1-es blokk augusztus 23-a óta újra névleges teljesítményen üzemel. Változik a nyitvatartás a paksi Ürgemezei strandon, csütörtökön nem csobbanhatnak a látogatók a megszokott módon. A DC Dunakom ZRT tájékoztatása szerint a paksi Ürgemezei strand augusztus 27-én csütörtökön zárt körű rendezvény miatt egész nap zárva tart. A látogatók türelmét és megértését kérik, pénteken augusztus 28-án ugyanis a strand már ismét a megszokott nyitvatartási rend szerint fogadja a vendégeket, és mindkét medence zavartalan üzemel majd. 5 tűzeset és 19 műszaki mentés adott munkát vármegyénk tűzoltóinak az elmúlt hosszú hétvége során, köztük avartűzhöz, kidőlt fákhoz és közlekedési balesethez vonultak, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Letért az útestről, majd az oldalára borult egy személyautó péntek reggel Tamásiban a 65-ös főút 50-es kilométerénél. A baleset helyszínére a tamási önkormányzati tűzoltók siettek, akik áramtalanították, majd kerekeire állították a járművet. A gépkocsi vezetője könnyebben megsérült. Útra dőlt egy fa és teljesen elzárta azt péntek este Tolnán a 6-os számú főút 134-es kilométerénél. A műszaki mentés helyszínére a tolnai önkormányzati tűzoltók vonultak, akik motoros láncszűrés segítségével szüntették meg a forgalmi akadályt. Cserepeket vitt le a viharos szél egy épület tetejéről szombat reggel Dombováron az Árvácska utcában. A helyszínre a dombovári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik visszahelyezték a héjazatot. Személysérülés szerencsére nem történt ebben az esetben sem. 500 négyzetméteren összehordott tetőlécek, egy kisebb tároló és agynövényzet égett vasárnap délelőtt Kajdacson a József Attila utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral és kéziszerszámok segítségével

0: a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Súlyos katonai baleset történt Szolnoknál, gyakorlatozás közben lezuhant és megsemmisült a Magyar Honvédség egyik Gripen típusú vadászgépe, a pilóta sikeresen katapultált. Az MTI tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség Szolnok körzetében tartott kiképzési repülése során szenvedett balesetet az egyik Gripen vadászgép. A Honvédelmi Minisztérium közlése alapján a gép pilótája szakszerűen végrehajtott kényszerintézkedést követően sikeresen katapultált. A repülőgép lakatlan területre zuhant és megsemmisült, a balesetben más személy nem sérült meg. Dr. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke azonnal a helyszínre utazott a körülmények kivizsgálásának irányítására. A tárca vezető elrendelte az incidens teljes körű katonai és szakértői vizsgálatát, a katapultált pilótát pedig a Magyar Honvédség egészségügyi központjába szállították megfigyelésre. Később a honvéd kórház közölte, a pilótának a katapultálás során megsérült a gerince, ezért műtéti beavatkozásra lesz szükség. Az M43-as autópálya egyik pihenőjénél feltartóztatott járműben találtak meg egy németországi kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt, a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság munkatársai, írja az MTI. A csecsemőt az országos mentőszolgálat munkatársai

0: Nak segítségével stabil állapotban szállították kórházba, ahol megkaphatta a szükséges orvosi ellátást, tartalmazza a bejegyzés. Azt írták, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrök a német hatóságok körözése alapján indították az akciót, és egy jelzett jármű mozgásának nyomon követése alapján sikerült meghatározni annak várható útvonalát. Az intézkedésből részt vállaló rendőröket az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti helyettese elismerésben részesítette. A paksi atomerőmű 4 blokkjából már 3 teljes kapacitással termel, és rendben halad az utolsó blokk visszakapcsolása is, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel közösségi oldalán. A miniszterelnök szerint mind a 8 szivattyú rendszert beüzemelték, így várhatóan szerdán az erőmű ismét elérheti a közel 2000 megawattos teljesítményét. Paks teljesítményét a Duna rekordalacsony vízállása miatt kellett drasztikusan visszafogni július végén. A 3-as blokk leállítását július 29-én kezdték meg, augusztus 1-én pedig az 1-es blokk még működő turbináját is leállították. Augusztus elejére a 4 blokk 8 turbinájából már csak egyetlen 240 megawattos egység termelt, ezáltal az erőmű teljesítménye a normális szint alig több mint tizedére esett. Augusztus 22-én éjjel a 3-as blokk 1 turbina generátorát hálózatra kapcsolták, majd megkezdték a blokk teljesítményének fokozatos növelését, ami hétfőn a reggeli órákban érte el névleges teljesítményét. Mindemellett az 1-es blokk augusztus 23-a óta újra névleges teljesítményen üzemel. 5 tűzeset és 19 műszaki mentés adott munkát vármegyénk tűzoltóinak az elmúlt hosszú hétvége során, köztük avartűzhöz, kidőlt fákhoz és közlekedési balesethez vonultak, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Letért az útestről, majd az oldalára borult egy személyautó péntek reggel Tamásiban a 65-ös főút 50-es kilométerénél. A baleset helyszínére a tamási önkormányzati tűzoltók siettek, akik áramtalanították, majd kerekeire állították a járművet. A gépkocsi vezetője könnyebben megsérült. Útra dőlt egy fa és teljesen elzárta azt péntek este Tolnán a 6-os számú főút 134-es kilométerénél. A műszaki mentés helyszínére a tolnai önkormányzati tűzoltók vonultak, akik motoros láncszűrés segítségével szüntették meg a forgalmi akadályt. Cserepeket vitt le a viharos szél egy épület tetejéről szombat reggel Dombováron az Árvácska utcában. A helyszínre a dombovári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik visszahelyezték a héjazatot. Személysérülés szerencsére nem történt ebben az esetben sem. 500 négyzetméteren összehordott tetőlécek, egy kisebb tároló és agynövényzet égett vasárnap délelőtt Kajdacson a József Attila utcában. A tűzesethez a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Az atomerőmű SE kosárcsapatának vezetősége szerződést hosszabbított 3 saját nevelésű fiatal játékossal. Nagy Dániel az előző szezonban már bemutatkozott a felnőtt csapatban, a 2006-os születésű 3-as-4-es posztos játékossal 2 éves szerződést kötöttek. Arnold Botondal is hosszú távú megállapodásra került sor, azonban ő az idei szezonban az oroszlány csapatánál játszik kölcsönben. Géringer Gergő a PVSK Veolia csapatánál töltött szezonvégi 4 hónapos kölcsön után érkezett vissza az atomvárosba.
2: Nagyon-nagyon sokat tudtam tanulni Pécsen, szerintem, főként magamról, meg így az önbizalmamat ott vissza tudtam építeni, mert úgy gondolom fiatal játékosnak fontos az, hogy sokat legyen a pályán, minél több játékperce legyen, és ez jó volt Pécsen, és ebből szerintem egy csomó mindent tudok majd kamatoztatni, hogy visszatértem. Mivel még a fiatal szabályban is benne voltam, ugye ott egy U20-asnak a pályán kell lenni 40 percen keresztül, ezért még egy plusz pont volt, úgymond, hogy oda igazoltam. Nagyon jól érzem magam most. Úgy érzem, tiszta lappal tudtam így visszatérni ez a kis kitérő után, de tényleg bizakodva várom nagyon ezt a szezont. Kemény edzések vannak, nem idegen környezetbe jöttem, majdnem szinte az egész csapat ugyanaz, egy légiós kivételével, ugye már a Yassin meg a JJ játszottak már itt egy évvel ezelőtt.
3: Mit vársz magadtól, mit szeretnél?
2: Minél hasznosabb perceket a pályán tölteni és kiadni magamból a maximumot.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: Összeköt.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Magasba emelkedett a világ legnagyobb elektromos repülője, gyorsulási rekordot ért el egy elektromágneses vonat, és új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje. A klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, és daganatsejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki vadonatúj módszert a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. Ezekről a témákról biztosan szó lesz, de megvizsgáljuk majd a folyami duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait is. Megnézzük azt is, hogy a Duna teljes szakaszán hány vízlépcső működik, és Európa déli régióiban a nyári tűzesetek valószínűsége akár a 10-szeresére is nőhet az évszázad végéig, ezt állítja egy friss tanulmány. Természetesen ezzel is fogunk foglalkozni. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Ezúttal egy órán keresztül a világ városai kerülnek a középpontban, pontosabban azok a slágerek, amelyek egy-egy városhoz kötődnek, New York, Los Angeles, Budapest, San Francisco és még sok más hely felkerül a zenei térképünkre. Lesznek dalok, amelyek már a címükben is megidéznek egy várost, és olyanok is, amelyek egyből elrepítenek minket a világ egyik másik pontjára. Amerikától Európáig járjuk majd a városokat, természetesen végig a legjobb.

0: jegy nélkül, csak zenével, New York, Budapest, San Francisco és még rengeteg város egyetlen órában sűrítve.
1: Best of kedvencek Ábitól minden csütörtökön déltől egyig.

0: FM. Összekött.
1: Mikor boldogok voltunk, mindenen nevettünk, még ha nem is volt vicces.

miért telnek egyre gyorsabban az évek? Ha, ezt tudom, te sem érted. Én visszanézve azt látom, sok piros betű volt a naptáron, és csak azt bánom a legjobban, mikor szerettem, de nem mondtam. Mennyi történet a múltból, már nem is tudjuk igazából.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM.

Visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.